A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szeptember 29-e kedd van, és kezdjük a legfontosabbakkal, vagyis hogy nagyon boldog névnapot kívánunk a Mihályoknak, illetve a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. A néphagyomány szerint ma kezdődik az igazi ősz, de a történelem könyvek is tartogatnak már a bőven emlékezetes pillanatokat. 127 éve, 1899-ben ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól feltalálója, aki ezzel a találmányával konkrétan megváltoztatta a világot. Szintén ma ünnepli a születésnapját a magyar rockzene egyik legkarakteresebb frontembere, a bikini énekes szimbóluma, D. Nagy Lajos, Isten éltesse sokáig, és történelmi mérföldkőből sincs hiány. 1848-ban ezen a napon állította meg a magyar honvédsereg Pákoznál Jelasics bán csapatait. Ez a győzelem évtizedekig a honvédség napja volt nálunk. Tarts a Petőfivel, ma is jönnek a legjobb hazai dalok a folytatásban. Már is megyünk tovább, Héjával, ez az Elmegy melletted. Szinte

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Marad a szikrázó napsütés és a hamisítatlan vénasszonyok nyara. Felhőket alig látni majd az égen, esőnek pedig nyoma sem lesz. A reggel érezhetően csípős, 10 fok körül értékekkel indítunk, de napközben gyorsan majd megérkezik a meleg. Délután 25 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Egyedül a keleti eszél lehet többfelé élénkebb, úgyhogy egy könnyű pulóvert még azért érdemes magunkkal vinni. Használjuk ki a napsütést, és nagyon szép napot kívánok a Petőfivel. Kísérjenek a legjobb hazai zenék az utadon. Már is itt a Loving Arms, a Statikkal. Ez a Szeretsz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az éjszakai műszakot mellé is hozom a hazai zenéket. Itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A KC Misivel, a Pink Dragonnal, a Balkán VIP-vel is találkozhatsz. De ezek előtt még Panka és Kristóf párosái az éter. Nincsen semmi boldogságon.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ha Szent Mihály napja van, akkor az ősi néphagyomány szerint megérkezett az igazi ősz. Elődeink ezen a napon számoltatták el és szegődtették újra a pásztorokat. Elindult a kukoricatörés és a fűre is azt mondták, hogy innen már harapófogóval sem lehetne kiúzni a földből. De a régi öregek a mai időjárásból jósolták meg a következő hónapokat is. Ha Mihálykor dörög az ég, az szép őszt, de kemény telet jelent. Ha még itt repkednek a fecskék, akkor hosszú őszre számít. A Bácskában pedig úgy tartották, hogy a mai keleti szél igen komoly telet ígér. Úgyhogy vesz egy pillantást az ablakon túlra, néznek, hogy merre hajlanak a fák. Közben pedig már itt szól a Balkán VIP dala a folytatásban. Ez a Szász Csók, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió.
1: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Emeld magasba a bögrédet, mert hogy ma van a kávé világnapja. A víz után ez a világ legnépszerűbb itala, úgyhogy teljesen megérdemli a saját ünnepét. A török hódoltság idején még óvatosan kezeltük a híres fekete levest, de a 18. század elején megnyílt az első magyar kávéház, a többi pedig már kultúrtörténelem. A hazai művészeti és szellemi élet gerincét évszázadokon át a kávéházi asztalok adták. Tudtad, hogy a kávészót legelőször Zrínyi Miklós írta le a Szigeti Veszedelemben? Úgy fogalmazott, hogy egymás közt sok dologról beszélgetének, kávét kicsin fincsából hörpölgetének. Hát akár eszpresszós vagy, akár a zabteljes lattéra esküszöl, szürcsölddel a kedvenc feketédet, a kedvenc hazai zenéiddel, és ha már a jó, forró, erős feketéről beszélünk, akkor itt is van Fekete Bori a folytatásban, az ördög.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Mindenkinek van egy kedvenc magyar népmeséje, neked melyik az? Nem sokára jön a magyar népmese napja, erről is beszélünk ebben az órában. Miközben megyünk tovább a kelt hajnalunkban a legjobb hazai zenékkel. Már is itt van Biga és a Maradj még!
0: Itt egy újabb óra!

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szegény legények, okosok, égigérő fák és csodás átváltozások. Szeptember 30-a a Magyar Népmese napja. Benedek Elek, a mi nagy mesemondónk születésnapján idén is egy teljes tematikus nappal készül a közmédia. Az M2 Mese TV kora reggeltől késő estig pörgeti a magyar népmesék ikonikus epizódjait és a hetet hét kalandot. A Csukás Mese Rádióban pedig olyan művészek és műsorvezetők tolmácsolásában hallhatjuk a kedvenceinket, mint Csőre Gábor, Ferenci György, vagy éppen Sebestyén Márta. Ráadásul a Nemzeti Archívum kincsei közül Szabó Gyula, Básti Lajos és Besenyei Ferenc felejthetetlen hangja is felcsendül. A Dunán a családbarát és a családi kör is a népmesék világát járja körbe, míg a Dunavördön este 10 óra 10-től az Istenke Bicskája című dokumentumfilmmel emlékezhetünk meg Benedek Elek páratlan életútjáról. Úgyhogy kapcsolódj be te is, és érezd újra a gyerekkorodat a közmédia csatornáin szeptember 30-án. Mi pedig most forduljunk vissza a zenékhez. Itt is van az Another Day Just Gone. Jön a Stossover.

Hazai dallamok kísérik a kedhajnalodat, és itt a Petőfin, ahol minden magyar. Amíg régen évtizedes, kitartó építkezéssel lehetett csak eljutni a nagy színpadokig, ma az új generáció, gondoljunk csak Azariára, vagy éppen Betonhofira, pillanatok alatt teremtenek saját műfajt, és érik el a csúcsot. Ebből az izgalmas, átrendeződő színtérből emelkedik ki a Fiúk zenekar. Náluk zseniálisan egyesül a régi iskola tudatos, szerves építkezése, és azaz újfajta progresszív lendület, ami aztán azonnal megfogja a hallgatót. Nem skatulyázzák be magukat, saját vizuális és zenei világot teremtettek. Jön most a Fiúk és a Lakik itt valaki, a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ebben az órában utána járunk, milyen időjárásra is számíthatunk majd a következő napokban. Jövök a mai koncertajánlókkal is, és természetesen jó hazai zenékkel ébredezünk együtt kedden, szeptember 29-én. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, itt a Szimplán Duó.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma is jön 13 órától egy újabb élő stúdiókoncert a Hajrá Magyarokban, ezúttal Sergő Sárával, aki igazi mesélő, már 4-5 évesen a backstage-ben ücsörgött. Olyan dalokat szerez, melyek azonnal az ember szívéig hatolnak. Bár énekelt már Japánban, sok ember előtt, az erőt a mai napig a természet csendje, a szentendrei művész élet és a zene adja neki. Őszinte, közvetlen történetek, sanzonos köntösbe csomagolva. Ezt a koncertet kár lenne kiadni. Sergő Sára tehát élőben ma 13 órától a Petőfin, a Petőfi Facebook oldalán, valamint a YouTube csatornáján is követheted az eseményeket. Most pedig az Aporozseccel folytatjuk a reggelünket. Ez már is az Itt vagyok, a Petőfi.

0: most a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, és túl sok volt már a jóból, alatt az te is veled. Ha maradnék és nem változnék, csak az arcok körülöttem, ha leválnulnak, megvettek, ezért lenéztek és szeretnék.

reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Folytatódik a szikrázó napsütés és a hamisítatlan vénasszonyok nyara. Felhőket szinte egyáltalán nem látni majd az égen, így esőtől sehol sem kell tartanunk. A reggel ugyan még érezhetően csípősebb, de napközben gyorsan felmelegszik a levegő, és délutánra egészen 25 fokig kúszik fel a hőmérő kigannyszála. Egyedül a keleti szél lehet többfelé élénkebb. A legjobb hír pedig az, hogy ez a csodás meleg kora őszi időjárás a következő napokban is kitart. Használd ki a jó időt, kívánok neked szép napot, és pörgős reggelt a Petőfi legjobb hazai zenével. Itt lesz mindjárt a Hiperkarma, Barkóczi Noémi is, de előbb Pál Dénes jön, ez a Tulipán.

csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után.

0: Félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyílik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorogol, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért? Az ámorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: hát szeretett csak
1: szépen. Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar és ahova megérkezik mindjárt Habóczki Máté kollégám, ő indítja a kedd reggeledet, mint mindig. Az elmúlt órákban pedig a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, legyen nagyon szép a napod, és ha teheted, akkor maradj rajtunk. Itt a Petőfin, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos, száraz idő lesz a folytatásban. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Új terelést építettek ki az M1-es autópályán az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnapi rendkívüli ülésen függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene az NKA ügyben. Tegnap emellett őrizetbe vették Sesták Miklós, volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szívek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, hangoztatta a Fidesz elnöke a két őrizetbevételre reagálva a közösségi oldalán. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a tiszás önkényurak nem fogják megtörni a nemzeti oldal közösségét. Hozzátette, a fél országot nem lehet börtönbe zárni. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg korábbi jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő megerősítette, hogy továbbra sem fog egyeztetni az ügyben a pártokkal. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó pápa párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találni a problémák megoldásának módját.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napközben is folytatódik a napos, száraz, késő nyári idő, időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 29-e van, itt vagyunk az idei szeptemberünk utolsó előtti napján és az utolsó keddi napunkon. Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok. Ezúttal a Hooligans csapatával kezdünk a Félember.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: a lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Aki ma délután nálunk énekel, nem más, mint Sergő Sára énekes dalszerző, aki Szentendrén a Művészetek városában nőtt fel, és ezúttal szólóban érkezik hozzánk. Szerinte legfőképpen az egykor tanult magyar és délszláv népdalok, sanzonok és a kortárs magyar alternatív zene szövegei és dallamvilága, illetve a magyar beat korszak nagyjai hatnak rá alkotásaiban. 2023. szeptemberében jelent meg első szólóalbuma, Teljesen oda vagyok címmel, október 11-én pedig egy jótékonysági koncert keretében második lemez bemutatóját tartja a fővárosban. Dalai az élet és halál közötti átmenetről, az igaz szerelemről, valamint egy új élet érkezésének izgalmairól is szólnak. A dalokban balladisztikus hangulatok és népzenei dallamok keverednek az alkotó saját szövegvilágával és egyéni karakteres hangjával. Délután 1 órától a koncertjét Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon akár élőben nézheted is. A következőkben pedig Rúzsa Magdi énekel, akit februárban egész biztosan élőben láthatsz a fővárosban. Ezúttal itt

0: De kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Kávé helyett kávé, hiszen a kávé világnapja a mai, legalábbis a világ számos országában. Noha a Kávé Világszervezet október 1-ére tűzte ki a jeles napot. Eredetileg Japánból indult a kezdeményezés, még a 80-as években, de hazánkban is egyre népszerűbb ünnep. Néhány éve készült egy felmérés, miszerint a magyarok átlagosan napi 2,6 csésze kávét isznak. Fejenként az évi 2-2,5 kg-os kávéfogyasztásra egyébként nem számítunk a komoly kávékedvelő nemzetek közé. Itt a finnek, az olaszok, a spanyolok jócskán előttünk járnak. A kőolaj után egyébként a kávé a világkereskedelem másik legnagyobb értékben gazdát cserélő áruja. A reggeli kávét tehát ebben a szellemben kortyolhatjuk, miközben meghallgathatjuk a legfrissebb híreket is, sporthíreket, időjárást, aztán pedig a The Beavers gondoskodik arról, hogy valóban napsütésesen induljon ez a kedreggel. Sun is shining, hamarosan a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz, kora őszi idő lesz egész héten. Őrizetbe vették az Orbán kormány két miniszterét. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kigyulladt egy kamion kereke az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Siófok térségében. A 103-as kilométernél a külső sávot lezárták. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Sojmári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségében, valamint az 51-esen Dunaharaszti közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. Az adóhatóság harmadik kerületi épületében rendelték el a kényszerintézkedést. A képviselő mentelmi jogát tegnapi rendkívüli ülésén függesztette fel az országgyűlés, miután az ügyészség hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt miniszter napközben a parlament épületében tartózkodott és hangsúlyozta, mindenben megfelelt a jogszabályoknak, és az országházban várta az esetleges rendőri intézkedést. Ezután este élő videóban jelentette be, hogy megkapta az ügyészség idézését, és elindult, hogy megjelenjen a hatóság előtt.
4: 19 óra 20 perckor az idézést megkaptam az illetékes ügyészségről, úgyhogy, ahogy a sajtónyilatkozatomban is mondtam, amikor közlik velem, hogy hol kell jelen lennem, ott jelen leszek.
3: Hankó Balást hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap napközben őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a volt miniszter a Volánbusz ügyben a Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott. Magyar Péter kormányfő a két ügy kapcsán közösségi oldalán azt írta, a tisztító tűzművelet első komoly napjának végére két volt miniszter is a hatóságok kezén van. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke pedig úgy reagált, nem hagyják, hogy a tiszás önkényurak megtörjék a nemzeti oldal közösségét. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a négy ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről a hivatal vezetője beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában. Unger Anna úgy fogalmazott, nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek. Az egyik ügyről elmondta, hogy a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus példája volt az úgynevezett vízumbiznisz, amelyben a hivatal a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálja.
5: Itt azért több szempontot mérlegelt az elnök helyettes, amikor kijelölte ezeket az ügyeket első körben való átvitelre, és ez fontos hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy az MVVH kivizsgálja ezt a négy ügyet, hanem ezzel elkezdjük a munkát ezen a héten, és ahogy haladunk előre a munkában, és nő a nyomozati elnök helyettes alatti létszámállomány, ami már most sem kevés, tehát vannak ügyészeink, és vannak nyomozóink, és vannak értékelőelemzőink, vannak forenzikusaink, tehát a nyomozáshoz szükséges stáb, egy kezdő stáb már összeállt, fogunk ugyanúgy hatáskörbe vonni további ügyeket, és fogunk indítani saját nyomozásokat is, ahol azt érzékeljük, hogy itt nekünk lépni kell.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Új szakembert javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában ugyanakkor hozzátette, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről.
6: A mérce és a módszer nem változott, a egyeztetés továbbra is ki van zárva, politikai egyeztetés nem történik majd. Olyan legfőbb ügyészt fogok keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére és az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására.
3: A legfőbb ügyészség és a központi nyomozó főügyészség iránti közbizalom helyreállítását nevezte az egyik legfontosabb feladatnak a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában emellett arra kérte a köztársasági elnököt, hogy jelöljön új legfőbb ügyészt.
7: Egy olyan intézmény élére keresünk vezetőt, amelyet az Orbán kormány politikusai elfoglaltak, kiüresítettek, leépítettek, a politikai maffia gépezet részévé tettek. A feladat ezért most óriási. Alapjaitól kezdve kell megszabadítani a politikai befolyásolás évtizedes örökségétől az ügyészség csúcsszervét. Ide olyan személyre van szükség, akinek a függetlenségét és pártatlanságát mindenki, nem csak mi, mindenki megkérdőjelezhet. Látja.
3: Az ellenzéki pártok a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására reagálva bírálták a kormányzatot több ügyben is. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk mozgalom szerint Magyar Péter fenyegeti az ügyészségi és a rendvédelmi dolgozókat.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Továbbra is egyre kevesebb gyermek születik Magyarországon. A KSH jelentése szerint augusztusban 5922 baba jött világra, és 9452 ember halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt. Kapitány Balázs demográfus a Kossuth Rádió krónikájának elmondta, 5 év alatt már a 24%-kal mérséklődött az évenkénti születések száma.
8: Ezenek sajnos ténylegesen olyan negatív következményei lesznek, amire érdemes előre felkészülni. Látványos példát. Mondjuk most jelenleg 50 éves ember Magyarországon él körülbelül 180 ezer. És feltételezzük, hogy 20 év múlva úgy ítélik meg, hogy ők szeretnének nyugdíjba menni. A mostani 180 ezerből nem mindenki fogja megélni ezt a 70 éves kort. Mondjuk, hogy megéli 170 ezer. És lesz körülbelül 70 ezer ember, aki 20 éves lesz, tehát belépne a munkaerőpiacra. Nagyon távolban tűnik ez a dolog, de hát ez a hiány ez végig fog görtülni. Ugye először a bölcsidékben kezdődik, aztán az óvodákban, iskolákban, és amikor elér a munkaerőpiacra, annak hát nem lesznek könnyű következményei, ez biztos.
3: Asztalos Péter lett a Kopp Mária Intézet, a népesedésért és családokért új elnöke. Nyílt pályázati eljárásban 6 jelölt közül választották ki a szervezet élére. Asztalos Péter közgazdász korábban a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi elemzőjeként dolgozott. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a kincs a szaktárca kutatói háttérintézményeként működik tovább. A jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a szociálpolitikai kutatások, az idős politika, a társadalmi esélyteremtés, a mély szegénység és a roma társadalom helyzetének vizsgálata. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A jövő héten kezdődő akcióban minden online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók. Idehaza évente átlagosan több mint 200 kiló élelmiszert dob ki egy 4 tagú család. A hulladék egyharmada azonban több odafigyeléssel elkerülhető lenne.
2: Te
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben is folytatódik a napos, száraz, késő nyári idő, időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójában második csoportmérkőzésén gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írország vendégeként. A kvartett másik találkozóján Tbilisiben Georgia-Ukrajna 0-0. Két kör után az első két helyen a csoportban Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. Folytatás pénteken a mieink a grúzokat, míg az ukránok az északíreket fogadják. A férfi kézilabda NB1-ben a Szeged hazai pályán 36-27-re legyőzte a Gyöngyös csapatát. A vendégek kezdték jobban a találkozót, ám a szünetben már 4 találat volt a tiszapartiak előnye, akik a fordulás után fölényessé tették sikerüket. Ebből Mikler Roland 10 védéssel vette ki részét, Sebastian Frimmel pedig mind a 12 lövését gólra váltva lett a mezőny legeredményesebbje. A magyar bajnok Budapesti Jégkorong Akadémia HC 5-2-re győzött a pont nélküli Feha 19 otthonában az Erste Liga egyetlen hétfői mérkőzésén. A fővárosiak győzelmükkel 8-ak, még a fehérváriak sereghajtók. A Magyar Úszószövetség beadvánnyal fordul a vízesportokat tömörítő európai szervezethez azért, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina visszakapják érmeiket, melyektől a nyíltvízi úszók hétvégi Európa Kupa fordulójában nem megfelelő sapka használat miatt fosztották meg őket. Betlehem a férfiak mezőnyében a harmadik, míg Fábián a nőknél második helyen végzett 10 kilométeren a horvátországi Rázanyácban. Köszönöm figyelmüket!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Mihályok. Induljon rutinból, jól a napot!
1: Jó reggelt kívánok a Mihályoknak, boldog névnapot, Szent Mihály napja a mai, a magyar kultúrában kiemelt jelentőségű az egyházi ünnep mellett. A paraszti gazdálkodás egyik legfontosabb őszi fordulópontját jelentette ez a nap. Ekkor hajtották be a legelőkről a jószágokat, ekkor történt meg a pásztorok, juhászok elszámoltatása, a cselédek felfogadása, és ekkor kezdődtek meg a híres őszi vásárok is. És szeptember 29-től Katalin napjáig, azaz november 25-ig tartott a kisfarsang, amely az őszi lakodalmak, bálok és mulatságok időszak volt a téli adventi böjt előtt. Ezen a napon szigorú női munkatilalom volt érvényben, például tilos volt mosni vagy tésztát dagasztani, mert a hiedelem szerint a munka szerencsétlenséget hozott. És az időjárásból is jósoltak, hogyha a Mihály éjszakáján összefeküdtek az állatok, kemény telet vártak. Hogy időjárás szempontjából ma mire számíthatunk, azt már is meghallgathatjuk. Ami biztos, hogy a magas egy underground és Beck Zoli árnyékokat csempész a kedreggelünkbe, mindjárt hét után itt a Petőfi.
2: Hogy egyszer majd látom az árnyékom úgy lép elém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Egyszer volt, hol nem volt.
5: Még az óperenciás tengeren is túl.
6: A mese tanít.
5: Még veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
6: Megnevettet.
7: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
6: Ám végül mindig győz az igazság.
5: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
6: A Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
3: A műsorajánló után...
0: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a kellemes őszi idő. Őrizetbe vették Sesták Miklóst és Hankó Balázs volt minisztereket. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Kigyulladt egy kamion kereke az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Siófok térségében. A 103-as kilométernél a külső sávot lezárták. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende térségétől, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnapi rendkívüli ülésen függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlenkezelés miatt nyomoz ellene az NKA ügyben. Tegnap emellett őrizetbe vették Sesták Miklós, volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta. Költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást a Rákai Filip féle Petőfi film állami támogatásai miatt a NAV. Az adóhatóság megerősítette, hogy múlt csütörtökön büntető eljárást indított a Most vagy Soha finanszírozása ügyében. A történelmi kalandfilm eredetileg 4,5 milliárd forintos állami támogatásból valósult meg, ezt később további 200 millió forinttal bővítették. Korlátozásokkal újraindult a közlekedés Rákos állomáson, ahol korábban felborult egy petróleumot szállító tehervonat 3 tartálykocsija. A szerelvény elszállítása, illetve a szakasz teljes helyreállítása hosszabb időt vesz igénybe. Változásokra kell számítani a Miskolci, a Békéscsabai, illetve a Pilis-Vörösvári vonalon. A Tokaji és Nyírség Intercity Cegléd felé közlekednek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Országszerte derült az ég, napközben is folytatódik a napos, száraz, késő nyári idő, időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Kívánok, elmúlt 7 óra, ez a Halló Magyarok, 2026. szeptember 29-én, kedden. Remélem csodálatos a reggeli indítás, árnyékok is társulnak a reggeli napsütéshez, méghozzá Magashegyi Underground és Beck Zoli társaságában.
0: Itt egy újabb óra,
4: kizárólag magyar zenékkel.

0: az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt, jó utat kívánok, fiatal zenészek, figyelem, már lehet pályázni. A Szörényi Szabolcs zenei örökség előtt tisztelgő Moha Emlék Alapítvány új hangok, örökölt dallamok pályázatára, melynek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. Szörényi Szabolcs az Élés és Fonográf basszusgitárosa, az István a Király rockopera és más neves művek zenei producere, a magyar könnyűzen egyik meghatározó alakja volt. Na, a fiatal zenekarok pedig úgy kapcsolódhatnak-e meghatározó magyar zenei örökséghez, hogy közben saját hangzásvilágukat és kreativitásukat is megmutathatják. Olyan 18 év alatti tagokból álló zenekarok jelentkezését várják, amelyek feldolgoznak 3 illés dalt saját zenei felfogásban, a pályázat nyertese pedig 1 millió forintos támogatásban részesül, valamint átveheti a Moha emlékdíjat. A pályázatokat Szörényi Levente, Bródi János, Novák Péter, valamint az Illés Klub tagjai és a közönség értékeli online. Az alapos munkára pedig van idő, hiszen 2027. június 20-áig lehet jelentkezni, a részleteket a neten megtalálod. Úgyhogy tényleg van idő összerakni, még akár most összeállni, így a tanév elején, és összerakni 3 szuper dalt. Illésvég helyett ezúttal a Mesimáhuzzal megyünk tovább, fenn a csúcson, itt a Petőfi.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Jó reggelt kívánok! Úton az iskola felé egy kis segítség történelemből szeptember 29-e kapcsán. 1848. szeptember 29-én Sukoró és Pákoszt között a Móga altábornagy vezette túlnyomó részt újoncokból álló magyar sereg megütközött a Jelasics parancsnoksága alatt álló császári erőkkel, a magyar seregek pedig győzelmet arattak a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok felett. Jelasics Bécs irányában menekülve hagyta el az országot. Erre az eseményre a pákozdi csataként emlékezhetünk. No, a rendhagyó történelmi kitérő után jönnek a legfrissebb hírek, információk, hiszen 7:30, aztán pedig Adri énekel nekünk Szinglik éjszakája itt a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz idő lesz ma is. Őrizetbe vették az Orbán kormány két miniszterét. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kigyulladt egy kamion kereke az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Siófok térségében. A műszaki mentés idejére a 103-as kilométernél a külső sávot lezárták. Motorost gázolt egy autó a 43-as főúton, Szeged belterületén, a Makai úton. A 6-os kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a szervízútra terelik át. Erősödik a forgalom a főváros felé, az M2-es, az M3-as, az M4-es autópályán, a 10-es, a 11-es, valamint a 31-es és az 51-es főúton. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Őrizetbe vették Hankó Balázst, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnapi rendkívüli ülésen függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene az NKA ügyben. Tegnap emellett őrizetbe vették Sesták Miklós, a volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norbertel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának több százmilliós ingatlanát. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg korábbi jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő megerősítette, hogy továbbra sem fog egyeztetni az ügyben a pártokkal. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszer hulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba veszik, miközben csak nem 1 milliárdan éheznek a világban.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben is folytatódik a napos, száraz, késő nyári idő, időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok lehetnek.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar zenékhez.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Elővigyázatosságból sem elég soha, ami a közlekedést illeti, például a vasúti átjárókba. Biztonságos utazást az intézmények felé ma reggel is. Ezúttal középiskolásoknak hirdetett vasútbiztonsági videópályázatot a MÁV csoport és az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottsága. A cél a vasúti átjárós balesetek megelőzése. Ezúttal a fiatalok előtt a lehetőség, hogy figyelemfelkeltő videókkal saját nyelvükön emlékeztessék, akár a szüleiket, társaikat, illetve a társadalmat a vasúti átjárók veszélyeire, no meg arra, hogy minden esetben a KRESZ betartásával fokozott figyelemmel kell közlekedni. Egyénileg vagy csoportban is lehet nevezni, maximum 90 másodperces videókkal, és ami nagyon fontos, hogy a felvételek készítése tilos vasúti területen, sínek közelében, vonaton, vasútállomásokon, úgyhogy olyan videókat várnak, amit akár otthon, az iskolában vagy egy parkban is elkészíthetsz. A kampány szlogenje: érj haza biztonságban. A pályázatra november 27-én 16 óráig lehet jelentkezni, a nyeremények között pedig értékes kamerák találnak gazdára, a további infókat megtalálod a MÁV csoport oldalán. Biztonságos haladás tehát mára, illetve a többi reggelre is. Böbe kísér ezúttal az úton. Kapjál, itt a Petőfi.
3: Sziasztok, Böbe vagyok, és ez az új dalom, a Kapjál, a Petőfi Rádióban.

0: Magyar Zsédát hallgattuk az elmúlt percekben, ez volt a Motel 758, a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Közeledik a karácsonyi időszak, és természetesen Zsédára idén is számíthatunk ünnepi koncertekkel. Hogyha a fővárosban közlekedsz, akkor pedig számíthatsz Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál némi sávlezárásra, hiszen felső vezetéket javítanak, légy türelmes. Jönnek a további infók, aztán pedig a tankcsapda nyitja majd a következő órát. Azt mondom, állj, mindjárt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Folytatódik a derült, száraz idő. Két volt minisztert is őrizetbe vettek tegnap. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Kigyulladt egy kamionkereke az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Siófok térségében. A műszaki mentés idejére a 103-as kilométernél a külső sávot lezárták. Motorost gázolt egy autó a 43-as főúton, Szeged belterületén, a Makai úton. A 6-os kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Baleset történt az 5-ös főúton Szeged közelében, az M43-as autópálya csomópontjához közel. A 162-es kilométernél félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát a tegnapi napon függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A fideszes képviselő mellett Hankó Balás korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Korábban őrizetbe vették Sesták Miklós, a volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZJA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyek legalább két éve jogerősen bejegyzettek. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatokat. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése mellett módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Országszerte derült az ég, napközben is folytatódik a napos, száraz, késő nyári idő, néhol megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok, elmúlt 8 óra, ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 29-én kedden. A lendületes napindításról ezúttal a tankcsapda gondoskodik. Kezdünk az Azt mondom ám.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: ja.
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Itt vagyok küszöbön, még hallom a hangod, úgy hajszolom érem,

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 18 perc a pontos idő. Kálisz Enders Andrást hallgattuk az elmúlt percekben. Tegnap pedig láthattuk a magyar labdarúgó válogatott mérkőzését. 0-0-ás döntetlen született Észak-Írországban a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A nemzeti együttes két kör után egy ponttal áll a csoportjában. A pénteki harmadik fordulóban pedig 20 óra 45-től Georgiát fogadja majd a Puskás Arénában. A találkozót természetesen élőben láthatod majd az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. Ami pedig a mai programot illeti, már tegnapra ígértem, de ma lesz 17-15-től a Kosárlabda magazin, és 18 órától a Box utca magazin, és az is biztos, hogy a Forma 1-es mezőny a hétvégén Malajziában köröz majd. Ami pedig a hazai közutakat illeti, Feri is megírta, hogy az M3-ason Vásáros-Namény felé Bagi és 60 között egy autó árokba hajtott, a 46-os kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Köszi az infót, és további jó utat kívánok. Az M7-esen Budapest felé Siófok térség egy kamion kereke kigyulladt, a 103-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot zárva tartják. A 43-ason Szeged belterületén a Makai úton egy autós motoros gázolt, a 6-os kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad, és baleset történt az 5-ösön Szeged közelében, közel az M43-as csomópontjához, de a 162-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Vigyázz magadra! Kísér a folytatásban a Quimby csapata. Ajajaj, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar az Animal Cannibal zenélt nekünk, ez volt a Budapest nyáron, se eső, se jég egyébként, ma is szinte nyárias időnk lesz, majd délután is, most is napsütésben úszik az ország. Az országos hőmérsékleti átlag jelenleg 12,9 Celsius fok. Most jönnek a legfrissebb hírek, információk, hiszen 8:30-hoz érkeztünk, aztán Kis Pálék zenélnek nekünk. Az életben mindjárt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egész héten kellemes, napos őszi idő lesz. Ismét rakéták csapódtak be Kijevben. Továbbra is korlátozások mellett közlekednek a vonatok Rákoson. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy autó az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Bag és 60 között. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már 4-5 kilométeres. Motorost gázolt egy autó a 43-as főúton, Szeged belterületén a Makai úton. A 6-os kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Baleset történt az 5-ös főúton Szeged közelében, az M43-as autópálya csomópontjánál. A 162-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A fideszes képviselő mellett Hankó Balás korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Korábban őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Ismét orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat. Kijev megyei Bucsai járásban pedig egy családi házba drón csapódott, két ember megsérült. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az országszerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert pedig őrizetbe vettek. A demonstrálók a tanárhiány és a romló oktatási körülmények miatt tiltakoznak. Idehaza még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény több tartálykocsija. A petróleum szivárgását már megszüntették. A szerelvény elszállítása, illetve a szakasz helyreállítása hosszabb időt vesz igénybe. Emiatt változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai, illetve a pilisvörösvári vonalon.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben is folytatódik a napos, száraz, késő nyári idő, néhol megélénkül a szél. Délután 22-25, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 8:43 a pontos idő, szép napot kívánok. A napokban még nyárias délutánoknak örülhetünk. Ma is akár 24-25 Celsius fokot is elérheti na, a hőmérséklet a délután folyamán az ország bizonyos pontjain, de azért igencsak közeleg a fűtési szezon, ami feladatokat, veszélyeket egyaránt rejthet magában. Érdemes a komolyabb hidegek előtt az otthonodban próbafűtést végezni, ennek során kiderülnek az esetleges hibák, és azokat még a fűtés megkezdése előtt van idő orvosolni. A fűtőeszközöket típustól, életkortól függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni, hiszen ezek hőtermelő, jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, a meghibásodásukból pedig lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. A fűtőeszközök mellett érdemes a kéményt is ellenőriztetni, hogyha családi házban élsz, akkor időpontot kell foglalnod az ingyenes kémény ellenőrzése. Ezt egyébként telefonon át 1818-as számon megteheted, online pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon az online ügyintézés időpont foglalás linken tudsz időpontot foglalni. A katasztrófavédelem weboldalán egyébként további fontos, hasznos tudnivalókat is találsz, úgyhogy érdemes ezeket is átolvasni. Ami pedig az utak fontos információit illeti, az M0-as autóton a déli szektorban az M1-es autópálya irányába a Dunaharaszti közelében korábban baleset volt, a 22-es kilométernél a torlódás azért lassan-lassan feloszlik majd. Az M3-ason Vásárosnamény felé Bag és 60 között egy autó az árukba hajtott a 46-os kilométernél, a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. Az M7-esen Budapest felé Siófok térségében egy kamionkereke kigyulladt a 103-as kőnél, az oltás műszaki mentés idejére a külső sávot zárva tartják. A 43-ason Szegeden a Makai úton egy autó motorost gázolt a 6-os kilométernél a forgalom egy sávon, irányonként váltakozva haladt. Baleset történt az 5-ösön Szeged közelében, közel az M43-as csomópontjánál. A 162-es kőnél félpályás korlátozás van érvényben, és többen ütköztek a 10-esen is, Stát és Nyerges Újfalu között a 48-as kőnél, na, a fél útpályát lezárták. Hát meglehetősen sok a baleset ma reggel, és a fővárosban is van még Csepelen a Tellerede úton befelé a Károli Gáspár utcánál, itt egy sáv járható, úgyhogy vigyázz magadra nagyon. Miközben kísérnek a magyar kedvencek, a folytatásban például Lábas Viki énekel nekünk, aki jövő hétvégén majd Veszprémben látható, hallható. Ez a 30-valahány itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az Anna and the Barbie-t hallgattuk. A Balaton víz hőmérséklete jelenleg 17 Celsius fokos, úgyhogy elég hűvös lenne most beugrani. A fővárosban pedig van egy baleset a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál, az Árpád híd felé, valamint Csepelen a Tellerede úton befelé a Károly Gáspár utcánál egy sávjárató. Vigyázz magadra, jönnek a továbbiak, aztán a következő órát majd Dániel fiék indítják a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy világ, ahol minden mozdulat nyomot hagy.
3: A rendszer rossz, egyszerűen önmagában sem bízik.
2: Kamerák, lehallgatók, titkos ügynökök.
4: A mi feladatunk, hogy kémeket szervezzünk be, és titkokat lopjunk.
2: És két férfi, akik az ellenkező oldalról ismerik a megfigyelés világát.
5: A túlélés akkor egyet jelentett az együttműködéssel.
2: Az egyikből megfigyelt lett.
5: Valaki bejelentést tett, hogy terrorista vagyok.
2: A másik évtizedeken át maga figyelt.
4: Terrorizmussal kapcsolatos volt a megbízás.
2: Hesznával a világ. Szerdán 23 óra 15 perckor a Dunavörðön.
6: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Félix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
9: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kap gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Menj, Kristóf vagyok a Földszintről.
12: Parancsoljon.
11: Bocsánat, ez régóta van így?
13: Régi.
12: Beázás, biztos, hogy nem.
14: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
15: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
16: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
17: A következő napokban is sok napsütésre számíthatunk. Két volt minisztert is őrizetbe vettek tegnap. Piac környékét ért légitámadás Myanmarban. Már is jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
17: Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Herceghalom és Biatorbágy között. A külső sávban több szakaszon csak lépésben haladnak a járművek. Baleset történt korábban az M0-as autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a torlódás már feloszlóban van. Árokba hajtott egy autó az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bag és 60 között. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már 4-5 kilométeres. Több jármű ütközött a 10-es főúton Tát és Nyergesújfalu között. A 48-as kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
17: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték, hogy ott folytassák le a gyanúsítotti kihallgatását. A fideszes képviselő mellett Hankó Balás korábbi államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Korábban őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnapi rendkívüli ülésén felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találni a problémák megoldásának módját. Egy piac környékét ért légitámadás Myanmarban. A hadsereg katonái 3 bombát dobtak le egy vadászgépről, egy zsúfolt térre és egy hídra. Csaknem 50-en meghaltak és legalább 60-an megsérültek. Myanmarban a helyi fegyveres erők 2021-ben ragadták magukhoz a hatalmat, azóta kaotikus a helyzet az országban.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
17: Országszerte derült az ég, napközben is folytatódik a napos, száraz, késő nyári idő. Néhol megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
7: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! 9 óra után járunk már. Ez a Halló Magyarok. Az idei szeptemberünk utolsó kedreggelén 2026. szeptember 29-én. A magyar kedvencek ezúttal is várnak. Mindjárt Ákos, előtte pedig Bagosék, Vakit a kék.
1: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Halló magyarok! Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon!
1: Az előttünk álló hétvégén irány Kelet-Magyarország, hiszen október 2 és 4 között rendezik a Tokaj hegyaljai szüreti napokat. Ingyenes koncertek, szüreti felvonulás, borudvar, kézműves és gasztronómiai forgatag, valamint két estén át különleges fényfestés vár a térség egyik legnagyobb őszi fesztiválján. A több mint 9 évtizedes múltra visszatekintő Tokaj hegyaljai szüreti napok Magyarország egyik legrégebbi szüreti rendezvénye, amely évről évre a borvidék hagyományait és kulturális sokszínűségét mutatja meg. Ezúttal pedig egy egyedi esti attrakcióval is készülnek. A Tokaj fénnyel mesél látványprogram pénteken és szombaton 20 órától kelti életre a megújult Kossuth teret. Az Európában is egyedülálló fényfestés mindkét este kiemelkedő eleme lesz a fesztivál programjának, különleges hangulatot teremtve Tokaj történelmi belvárosában. Mindemellett főszerepben a hagyományőrző események, vásári forgatag és a zene. Péntek délutántól várnak már a különféle történések, a fellépők között pedig többek között ott van az Anne and the Barbies, illetve Daniel fiék is. A folytatásban ők zenélnek nálunk, és itt a Mamma Mia, a Petőfi.

0: Ez a Halló Magyarok.
1: Kalandozz egész évben aktívan
0: Magyarországon.
2: Maradunk Kelet-Magyarországon, ahol az előttünk álló hétvégén számos kiváló eseményben lehet részed. A tokai születinapok után irány Szilvásvárad, ahol október 3-án, 4-én rendezik na nemzeti vágtát. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyéről van szó, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri össze tudását, akiket egy-egy hazai vagy határon túli település nevez. Az esemény első napján rendezik a huszárgyerek és a kis huszárvágtát, a fogatvágtát, valamint a nemzeti vágta előfutamait. Emellett lovas bemutatók és kísérő programok várnak. A második napon a középfutamok mellett sor kerül a kocsitoló versenyre, a fogatvágta döntőire, valamint a huszárgyerek, a kis huszár és a nemzeti vágta fináléjára. A rendezvény egy látványos lovas ünnep is, a helyszínen és a képernyők előtt egyaránt szórakozást nyújt, hiszen a Duna televíziós csatornáján láthatod is a hétvége eseményeit, hogyha személyesen nem is tudsz ott lenni. Az előttünk álló hétvégére a jelenlegi adatok napos őszi időt jósolnak, úgyhogy kiváló időben lehet részünk, bátran tervezheted a kirándulást. Bármerre indulsz, ne feledd, a Petőfi elkísér, határon innen vagy túl. Itt van Roy és Ádámmal, feketén a hófehér.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot, jó utat kívánok, Niki hívott, és az Útinform is megírta, hogy baleset történt az M0-as autóúton a keleti szektorban a Megyeri híd felé, a Kistarcsa Cinkot a csomópont után a 62-es kilométernél. A belső sávot lezárták, a torlódás 3-4 kilométeres. Niki, köszi az infót, és jó utat kívánok neked. 9:48 a pontos idő, mintegy 150 intézményben, csak nem 550 programmal készülnek a múzeumok őszi fesztiváljára, amelyet Maradjunk a tárgynál címmel rendeznek meg idén. Tegnap pedig meg is kezdődött a programok sorozat, ami november 15-ig tart országszerte. Tárlatvezetések, előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműves programok, séták, túrák, beszélgetések, koncertek és kulisszák mögötti programok kínálnak lehetőséget a múzeumi élmény szerzésre. Budapesten többek között a Néprajzi Múzeum is tartogat érdekességeket az ősz folyamán. Holnap például egy új időszaki kiállítás nyílik, Katonadolog, a sorkatonaság emlékezete címmel, amely a sorozott katonai szolgálatnak a magyar társadalomban megőrzött emlékével foglalkozik, és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatja be. A kiterjedt terepmunka után létrejövő tárlat izgalmas vizuális megoldással tárja elénk a korábban nem vizsgált tematikát. Nem a hadseregről és fegyvertörténetről szól, hanem arról, hogy mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából pedig októberben indul és egy éven át tart őrizetten emlékcímmel az a kampány, mely az október 23-i naphoz kötődő egyéni és magántörténeteket gyűjti össze. A október 28-án pedig a Hagyományok Házával közösen megvalósuló élő népművészet 18. országos népművészeti kiállítás című tárlat nyílik, mely az országszerte működő hagyományos kézműves mesterek válogatott munkáit mutatja be, úgyhogy a naptárba érdemes felírni egy vagy akár több kirándulást is, hiszen érdekességből nem lesz hiány. Nálunk pedig nincs hiány jó zenéből, ha már a múzeumok őszi fesztiválja szóba került, akkor idézze meg az őszt a Pilvaker is, itt a szeptember végén a Petőfin.

0: olyan rutinból jól a napot.
1: Egy perc múlva tizet mutatnak az időjelzők. Ma van a kávé világnapja, és hogy nekünk magyaroknak mi az extra kötődésünk, mindez a következő órában elmesélem majd. A kedreggeli feketét ragyogó időben szürcsölhetett, hiszen országszerte napsütés, de a hőmérséklet járnak kereken 18 Celsius fok, a naphoz tartozó meleg rekord pedig 32 fok, amit még 1932-ben szerepen mértek. A fővárosban egész jól lehet haladni, jönnek már is további útinfók az országutakról, aztán a Zanzibárral megyünk tovább 10 után. Ádám kereső Évát, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Séta? Gondoltam.
4: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre, de ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
5: Indulhatunk.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Országszerte süt a nap. Nagy a dugó az M0-as autóúton és az M3-as autópályán. Ma van az állattenyésztők napja, már is jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Árokba hajtott egy autó az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Bag és 60 között. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már 4-5 kilométeres. Mindkét irányban torlódik a forgalom az M5-ös autópályán. A Dabas Újhartyán csomópont környékén dolgoznak. A határ felé a 43-as kilométernél, Budapest felé a 41-es kilométernél csak egy sáv járható. Karbantartást végeznek az M6-os autópálya határ felé vezető oldalán, a 161-es és a 171-es kilométer között, a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át. Baleset történt az M0-as autóút keleti szektorában, a Kistarcsa Cinkota csomópont után. A 62-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás már csak nem 4 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Őrizetbe vették Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene. A volt minisztert Kecskemétre vitték kihallgatásra. A fideszes képviselő mellett egykori államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Közben őrizetbe vették Sesták Miklós, volt fejlesztési minisztert is, miután az országgyűlés az ő mentelmi jogát is felfüggesztette. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Az országgyűlés tegnap felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát is. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint 2024-ben egy szórakozó helyen elvette egy őt videózó férfi telefonját, majd a Dunába dobta a készüléket. A kormányfő az eseményekre közösségi oldalán azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZJA 1%-os felajánlásából. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Ma van Szent Mihály napja, amely a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem és időjárási megfigyelés is kapcsolódik ehhez a naphoz. A hagyományok szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját.
6: Te Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte derült az ég, folytatódik a száraz, késő nyári idő, néhol megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
6: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, elmúlt 10 óra, ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 29-én, kedden. A magyar kedvencek az utolsó 60 percünkben is kísérnek természetesen a mai napon. Mindjárt itt a Csak Neked Kislány, előtte pedig a Zanzibár, Ádám keresi Éva.
0: Itt egy újabb óra,
6: kizárólag magyar zenékkel és

0: vagyunk, oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömeg, nyomor szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszikátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszikátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Mi otolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy imád előbb valamit, kis angyalom. Vagy lenne kedved átmenni a titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom.

sör élmész. Hozzá már nekem is, itt van pénz. És hozzá egy traubit is, itt egy tízes. Sosis nálam kisebb, ezzel fizes. Mit ivott a Feri? Mit ivott a Feri? Két fél unikumot ivott a Feri. De mit ivott a Laci? Mit ivott

egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol tölcs vendégek, a Kós, meg a Fridi, meg a Gressis, Green és a Girls Aren't Pretty, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyorsan három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

0: Dinom-danom hegyek.
1: Zené vagy énekelj te is élőben.
2: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
1: Minden magyar.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szép napot, jó munkát kívánok. Délután mai stúdiókoncert vár ránk egy órától. Sergő Sára énekes dalszerző érkezik, aki Szentendrén a művészetek városában nőtt fel. Ezúttal szólóban játszik majd. Legfőképpen az egykor tanult magyar és délszláv népdalok, sanzonok és a kortárs magyar alternatív zene szövegei és dallamvilága, illetve a magyar beat korszak nagyjai hatnak rá alkotásaiban. Október 11-én tartja majd második lemezbemutatóját egy jótékonysági koncert keretében. Hát addig, hanem mindenről mesél majd délután egytől Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben láthatod is az előadását. Most pedig vár ránk a Carbon Fools dala, Sunset, itt a Petőfi.

0: zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Említettem reggel, hogy ma van a kávé világnapja. Nos, nekünk magyaroknak azért ehhez is van némi extra kötődésünk, hiszen a magyar származású Francesco Illi, azaz Illi Ferenc találta fel a frissen pörkölt kávé illatát és aromáját megőrző vákum, azaz légmentes csomagolást. De a már feltalálók 1899-ben ezen a napon született Bíró László József a golyóstól megalkotója, a magyar feltalálók világra szóló sikereinek egyik jelképes alakja. Találmányának első változatát az 1931-es budapesti nemzetközi vásáron mutatta be, úgyhogy ha ma golyóstollal írsz, jusson eszedbe. A golyóstól elvén működő adagolási mechanizmust később egyébként a kozmetikai iparban is kamatoztatta, így született meg a ma is használt golyós dezodor. No hát a mindennapi életünkben így vannak jelen egyes találmányok. A következőkben pedig Bay Alex érkezik, aki egy kiváló dallammenetet talált fel, amivel meg is nyerte a dalműsorát annak idején, és az Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselte Magyarországot. Itt a kedvesem, a Petőfi.
3: Az

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Let's let a good times roll.
1: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
2: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
3: Jó munkát kívánok, 11 után ma is Mákkata kísér majd programajánlatokkal, aztán 13 órától koncert, Sergő Sára érkezik Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, élőben nézheted is. A délután Szikora Tomi egészen hazáig kísér, 7-től 9-ig pedig kívánságműsorral vár. 9-től jön a Kultúrfitnessben, itt lesz Németh Kristóf színész, illetve Horváth Judi gasztroszakember, beszélget majd Szani Rodival, úgyhogy akkor is tarts velünk. 11-től pedig a Nemzeti Dalban Fekete Laci bemutatja a Zaporozset, Zságer Balázs, Déva, AKC Misi, Szájánói egy-egy újdonságát is, úgyhogy tarts velünk akkor is. A folytatásban pedig itt van a Girlhood és a csendháborítás a Petőfi.

0: hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Budapesten az FM 94.8-on.
1: Petőfi Rádió. Mi

0: mert műszakot indítani tudni kell.
1: A kedreggeli műszak jócskán elindítva, köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczky Mátét hallottad, a folytatásban jön Mák Kata, én pedig holnap hajnalban várlak ismét. Addig is ne feledd, bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
2: Még az óperenciás tengeren is túl.
3: A mese tanít.
2: Még veszélyeztek is valat, ilyen hiába valóságokat.
3: Megnevettet.
4: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
3: Ám végül mindig győz az igazság.
2: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
3: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Séta?
7: Gondoltam.
8: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség 4 lábon.
9: Indulhatunk.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bessenyei Márk.
12: Ez a Petőfi Rádió.
13: Kellemes, napos idő lesz egész héten. Kihallgatták Hankó Balázs volt minisztert. Ma van a Szívvilágnapja. Már is jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Két autó ütközött, két autó és egy kamion ütközött az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a terelt szakaszon, a Tatabánya Óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél áll a kocsisor, már több mint 5 kilométeres a dugó. A forgalmat leterelik, aki teheti, a 48-as Szárligeti csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kerüljön. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
13: Őrizetbe vették és kihallgatták Hankó Balást, az Orbán kormány kulturális és innovációs miniszterét. A képviselő mentelmi jogát tegnap függesztette fel az országgyűlés, miután a hatóság hűtlen kezelés miatt nyomoz ellene az NKÖ ügyben megítélt támogatások miatt. A fideszes képviselő mellett egykori államtitkárát, Varga Bajusz Veronikát is előállították. Korábban őrizetbe vették Sesták Miklós, volt fejlesztési minisztert is. A KDNP-s képviselő az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöldrendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól szűnik meg. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintméréseket tartanak, valamint a szívet kímélő egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet.
0: Petőfi Rádió. Sport.
14: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Gól nélküli döntetlent játszott a magyar labdarúgó válogatott tegnap este Belfastban az északírek vendégeként a Nemzetek Ligája B divíziójának második fordulójában. A négyes másik találkozóján, Tbilisiben, Georgia-Ukrajna, szintén 0-0. Két kör után a csoport első két helyén Ukrajna és Észak-Írország áll 4-4 ponttal, míg Magyarországnak és Georgiának 1-1 pontja van. A Nemzeti Együttes pénteken a harmadik fordulóban 20 óra 45 perctől Georgiát fogadja a Puskás Arénában. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Szintén a Nemzetek Ligájában az A-divízióban az olaszok 4-1-re nyertek a törökök vendégeként, míg a csoport másik találkozóján a franciák 1-0-ra győztek Belgiumban. A B-divízió 4-es csoportjában Svédország, Lengyelország 3-1 és Románia, Bosznia-Hercegovina 2-4. Érvényesült a papírforma a férfi kézilabda NB1 egyetlen tegnapi találkozóján. A Szeged ugyanis 9 góllal 36-27-re nyert otthon a Gyöngyös ellen. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte derült az ég, folytatódik a száraz, késő nyári idő, néhol megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Két nap maradt ebből a hónapból, és annál több program erre a hétre. Én mindig összegyűjtem az aktualitásokat, már is jönnek a részletek, indul az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója. Mihály nap van közben sok boldogságot minden névnaposnak, a nyári életérzés pedig hozzá van már.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

0: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Két nap múlva belépünk abba a hónapban, amikor jönnek a tökfaragós ünnepek. Itt a Petőfi mindig kiderül, hogy hol és milyen események várnak rád. Aktuálisan hozom az előttünk álló rendezvényeket. Úgyhogy kezdjük is akkor a János Somorjai Tökfesztivállal, hiszen ez a település egyik legkedveltebb őszi közösségi rendezvény, amely évről évre összehozza a családokat, a helyi közösségeket és a természet ajándékait kedvelőket. A nap majd egy kiemelt pillanata lesz a Virágos János Somorja 2026 díj átadása, aztán az izgalmas eredmény hirdetés után az is kiderül, ki termesztette a legnagyobb tököt, ki készítette a legötletesebb szalmabábut és a legfinomabb citromos süteményt, valamint hogy kinyeri a Társaskör Egyesület nyereményjátékában a legszebb János Somorjai őszi portát. Lesz töklámpás felvonulás is, varázslatos fényes zárása lesz majd ez a napnak. János Somorján, Győrmoson, Sopron megyében, tehát tökfesztivál vár hamarosan. Egyébként burgonyából és gesztenyéből készült finomságok is várnak rád más-más helyszíneken, más-más rendezvényen. Tarts velem, és mindent megtudhatsz a részletekről itt a Petőfi.

0: nálunk minden nap.
1: Szerencsére el vagyunk kényeztetve, annyi program vár ránk minket hétről hétre. Én összegyűjtöm a legjobbakat, és ilyenkor részletezem. Persze, ha valami kimaradna, akkor nyugodtan jelez, sőt, kérem is 06 30 30 33 180, ez az SMS és Viber számunk. Somogy megyébe viszlek most, Iharos Berény legnépszerűbb őszi rendezvénye ugyanis már készülődőben, a Gesztenye Fesztivál. Itt sportprogramok, kiállítások, kézműves vásár és persze gasztró élmények várnak. Gesztenyés sütemények, gesztenyes sütés, sőt, a helyi és környékbeli kulturális csoportok is bemutatkoznak majd a színpadon. A nap sportos nyitányát például a Berényi Bográcsos főzőverseny és a Gesztenye Kupa műfüves labdarúgó torna adja, aztán a kulturális programok között a Berényi Tánccsoport, a Berényi Kórus és a Gesztenye Virág óvodásainak műsora is helyet kap. A rendezvény látványos tűzijáték zárja, de előtte még többek közt Vassak Tamás is koncertezik. Somogy megyében Iharos Berényben lesz tehát a Gesztenye Fesztivál, és további érdekességek pedig már is itt a Petőfin, burgonyából készült ételek is hamarosan terítéken, hogy milyen rendezvény keretében, már is kiderült, tarts velem!
2: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfin.

0: Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
1: Mák Kata, aki aktuálisan mindig összegyűjtés részletezi, hogy hol is milyen programok várnak rád. Ugye mindjárt belépünk az októberbe, így a szüretet felváltják majd a tök faragó események, de gesztenyéből készült finomságok és burgonyás ételek is várnak, például Kiskunhalason a burgonya napokon. A rendezvény célja ugyanis, hogy összekapcsolja a burgonya termesztés szakmai tudásanyagát a helyi gasztronómiai hagyományokkal és a közösségi élménnyel, miközben minden korosztály majd megtalálhatja a maga programját. Az esemény a burgonya termesztés szakmai kérdéseit és a helyi hagyományokat egyaránt bemutatja, szakmai előadásoktól a főzőversenyig tehát. Így első nap a Nébik és több agrárcég szakértője megosztja majd tudását a burgonya termesztésről és védelemről. Másnap pedig majd zajlik a burgonyás ételek főzőversenye, a 2026 legnagyobb burgonyája verseny, valamint felép a Kolótánc együttes, a Halasi Népdalkör, a Szilai Citera zenekar és a Kiskun Tánc együttes, a gyerekeket pedig még ugrálóvár is várja. Kiskunhalason a Sostó csárdában burgonya napok, ne feledd, ezt is felír. És van még sok-sok egyéb lehetőség, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolhatsz a héten. Tarts velem itt a Petőfin, és ne feledd, hétköznaponként 11 és 1 óra között mindenki derül az előttünk álló programokról. Ez az Itthon Otthon, a programajánló műsorunk.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Déli 12 óra van, Márk meghozta a legfrissebb híreket. Majd folytatjuk a Heaven Street 7-nel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A tervezetnél két héttel később hoznák nyilvánosságra az ügynök aktákat. Csütörtökön lesz a zenevilágnapja, már is jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Véget ért a helyszínelés az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Tatabánya Óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél már minden sáv szabadon járható, de a kialakult 7-8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Hanság pihenőhely után. A 147-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ütlen kezelés bűncselekménye miatt kihallgatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbe vétele és a gyanúsítás ellen. A politikus az ügyészség szerint miniszterként és az NK elnökeként részt vett a szervezet vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap rajta kívül őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, aki az ügyészség szerint 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át a Volánbusz ügyben. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját, Kisbé Attillát. A kulturális miniszter bejelentette, szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a társulat tagjaitól. Tar Zoltán hangsúlyozta, minden intézmény esetében az átlátható és korrekt működés a cél, ehhez pedig elengedhetetlen a munkavállalók biztonsága. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a zenevilágnapját. A programok között szerepel a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hétben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok több vidéki városban, köztük Dorogon, Veszprémben és Szegeden is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, folytatódik a száraz, késő nyári idő, néhol megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sok-sok születi esemény után átléphetünk a tök faragó időszakba, hiszen októberrel együtt már jönnek az ehhez kapcsolódó rendezvények, de könyvek vagy finom ételek között is töltheted az időt, jön például az Országos Étterem Hét is. Folytatódik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: sosem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Számtalan lehetőség adott a kikapcsolódás, a feltöltődésre és például a finom falatokra. Hamarosan egységes, fixáros, háromfogásos ebéd és vacsora menők közül választhatsz. Ráadásul idén először Magyarország első Michelin csillagos éttermével egészül ki az országos étteremhét. Ugye ez minden évben egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy a vendégek mikor kedvező áron kötöttségek nélkül ismerjék meg az ország legkiemelkedőbb gasztronómiai helyeit. Célja ugyanis az eseménynek, hogy a hazai éttermi kultúra sokszínűségét és minőségét minél szélesebb közönséghez eljutassa, prémium színvonalú, mindenki számára elérhető áron kínált menükkel. Az esemény évről évre bővül, és a legjobb budapesti, valamint vidéki éttermek kínálatát fogja egy platformba, megkönnyítve a válogatást és a foglalást. Több mint 160 budapesti és közel 70 vidéki toppétteremmel bővül ezúttal a kínálat. Számos olyan helyi elmely a hazai gasztró szaklapok szerint az ország 100 legjobb étterme közé tartozik, illetve Michelin ajánlással vagy Bib Gourmand minőséggel büszkélkedhet. Ne feledd tehát, hamarosan indul az országos étteremhét, és sok egyéb más program is vár, könyvek között is töltheted az időt, illetve jönnek a tök faragó események, és erről is mindjárt szó lesz itt a Petőfi.

0: is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hamarosan indul Magyarország legnagyobb könyves rendezvénye, amelynek célja az olvasás népszerűsítése, ahol a könyvkedvelők találkozhatnak a kedvenc íróikkal, felfedezhetik az új kiadványokat, megismerkedhetnek a hazai és nemzetközi irodalom legfrissebb alkotásaival, illetve színes kulturális programokon vehetnek részt. A könyvfesztivál a budapesti Hung Expo kongresszusi központban várja majd az érkezőket, rengeteg izgalmas programmal készülnek, közöttük lesznek író-olvasó találkozók, felolvasások, dedikálások, irodalmi estek, könyvpremierek, művészkönyv bemutatók, kerekasztal beszélgetések, koncertek, színházi bemutatók, kiállítások és filmvetítések is. Idén a német nyelvű irodalmat állítja a középpontban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, a díszvendég országok, így Németország, Ausztria és Svájc, illetve a frankfurti könyvmásár is csatlakozik a programhoz. A fesztivál díszvendége pedig az az író lesz, a Budapest nagydíj jelöltje, akinek a Varázsló című Thomas Mann életét feldolgozó regénye a fesztiválra jelenik meg magyarul, Kada Júlia fordításában. Az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok 50. évfordulója miatt további kortárs írszerzők is érkeznek, és idén először megnyílik majd a különleges gyermekvilág is, ahol egésznapos programokkal készülnek, itt lesznek kézműves foglalkozások, diafilmvetítések, interaktív előadások, workshopok és élményszerű fejlesztő programok gyerekeknek, illetve szülői előadások a neurodiverzitásról, az autizmusról, az ADHD-ról, a szenzorosságról, a mentális egészségről és a meseterápiás szerepéről. Ezen kívül a háromnapos Visegrádi Pódium 21 eseménnyel bemutatja a szlovák, cseh, lengyel és ukrán irodalmat, Kerekes Vicca színművésznő felolvasásaival. Ne feledd tehát, hamarosan indul a könyvfesztivál Budapesten a Hung Expo kongresszusi központban.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, aki részletes beszámolót ad mindig aktuálisan az előttünk álló programokról, te csak figyelj, jegyzetelj, aztán majd várom az élménybeszámolókat, illetve egy-egy jó programötletet tőled is, ha valami kimaradna. 0630 30 33 180 a számunk, SMS-ben és Viberen is lehet küldeni a részleteket. Készülődőben például egy olyan esemény, ami szeretném megmutatni és egyben életben tartani a régi paraszti élet tréfás népi játékait, illetve tökös hagyományait, miközben zenés, táncos műsorokkal, gasztronómiai kínálattal és kézműves programokkal is szeretné szórakoztatni a Fertőpart lakóit és vendégeit. Győrmoson Sopron megyében Fertő Széklapon tartják majd a Tök Fesztivált, ahol helyi iskolákat, óvodákat, civil szervezeteket is bevonnak ilyenkor. A programban pedig a Tökös Olimpia tréfás népa játékai várnak, így a bálagurítás, talicskaváltó, biciklitolás, létrafutás, bálahordás vasvillával, tojásdobálás, traktorkerékforgatás, tökdobálás kosárba, valamint kincskeresés szalmabálában, gumicsizmadobás és szörpívás szívószállal. Tökfélkolvató is lesz, és sok-sok egyéb érdekesség még a Tökfesztiválon Fertő szép lakom. És ez csak egy a sok közül, ami a programokat illeti. Ne fele 11 és 1 óra között hétköznaponként mindig részletezem az aktuális programokat itt a Petőfi.
2: Esküszöm, hogy nem fogok hányni, mondtam a taxisnak az a sztórián.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Hamarosan pedig élő stúdió koncert egy énekes dalszerzővel, aki imád történeteket mesélni. Hogy merre visz minket, ez nem sokára kiderül, hamarosan láthatod is. Petőfi Rádió Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján. Egytől tehát, hajrá magyarok, élő stúdió koncert ma Sergő Sárával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski,
6: megsebesült?
5: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
7: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
8: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
9: Egyszer volt, hol nem volt.
10: Még az óperenciás tengeren is túl.
11: A mese tanít.
12: Még veszélyeztek is valat.
13: Ilyen hiába valóságokat.
11: Megnevetted.
14: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
11: Ám végül mindig győz az igazság.
15: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
11: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Félix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
17: Anya, kapar a torkom!
18: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
19: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torok fáj.

0: utazás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Menj, Kristóf, vagyok a Földszintről.
3: Parancsoljon.
2: Bocsánat, ez régóta van így?
4: Régi.
3: Beázás, biztos, hogy nem.
5: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Bessenyei Márk.
6: Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a napos, száraz idő. November 4-én hozhatják nyilvánosságra az ügynök aktákat. Halálos késelés volt egy szlovákiai általános iskolában. Már is jönnek a részletek.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Dolgoznak az M5-ös autópályán a Dabas Újhartyán csomópont környékén. A 41-es kilométernél egy sávot lezártak, torlódik a forgalom. Karbantartást végeznek az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán. A 161-es és a 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3033 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Hűtlen kezelés miatt kihallgatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbevétele és a gyanúsítás ellen. A politikus az ügyészség szerint miniszterként és NKA elnökként részt vett a szervezet vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap ugyancsak őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, aki az ügyészség szerint 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át a Volánbusz ügyben. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy nyolcadikos fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Folytatódik a száraz, késő nyári idő, néhol megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Hírekkel legközelebb 14 órakor Novák József érkezik majd. További jó rádiózást!
7: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Csodás délutánt! Ne feledd, már is benézhetsz hozzánk a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján, hiszen egy óra elmúlt indul az élő stúdió koncert, azzal az énekes dalszerzővel, aki jótékonysági koncertre készül. A részleteket is mindjárt megtudhatod a stúdióban Sergős

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Sergő Sárával, akit már te is látsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Szia!
2: Hello, szia Kata!
1: Szavesz itt mindent összefoglalt nekem, úgyhogy hátra is dőlök, és akkor elkezdem olvasni. Kedves Sára, harmadjára vagy vendég. Legutóbb jó régen már 694 napja voltál, ezt is kiszámolt, az 2024-ben volt egyébként közelebben az időben. Akkor az volt a cél, hogy minél több dalt írj, minél többet gyakorolj, a jövőben pedig, hogy új zenekarral szeretnél együttműködni. Aztán először Billentyűn hallhattunk tőled dalt, egy újdonságot, egy kiadatlan dalt, végül megtudhattuk, hogy annó fél évet jártál Angliában, ahol belekóstoltál a zeneterápia csodálatos hatásába, és itthon is szeretnél ezzel foglalkozni. Tervben van-e még? Érdeklődik a szabesz, mert ő ugye figyelt.
2: Ja, hát folyamatos, igazából szinte csak az a terápia, a zene, de most legfőképpen magam felé. De egyébként nyilván most fejeztem be egy képzést, tehát nem hiszem, hogy most hirtelen beugrom egy újabb képzésre, de ez a cél, hogy egyszer majd talán. De remélem, hogy így is a színpadon is terápia tud lenni a nézőknek.
1: Hát meg most itt ebben az órában.
2: Mindenképp.
1: Na hát mindjárt kezdjük is akkor az első dalt, ami azért szeretnék így gyorsan belemenni, mert hogy balatoni gyerekkori emlékekből és életérzésekből táplálkozik. Melyik? Északi-déli part?
2: Déli, de a férjem részéről már egy ideje északi is vagyok, de déli.
1: Északi, de déli.
2: Igen.
1: És hát a mostani balatoni látvány azért soknak szívfájdalom.
2: Igen, én nem is akarok belegondolni, nem is nézem meg ezeket a videókat, meg ilyesmi. Reménykedek.
1: Gyerekkorodban sok időt töltöttél akkor ott, volt nyaralótok?
2: Igen, egy 90 éves telek van, most sok rokonom hallgatja, remélem. És ez egy nagy ajándék még a dédszüleink óta lehetünk ott, apukám is, nagypapám is ott nőttek föl, ezért a nyarainkat ott tölthettük.
1: Ó, de szuper.
2: Igen.
1: És akkor mi az, amit ilyenkor mindenképp szoktatok csinálni? Van valamilyen hagyomány?
2: Hát régen az, annyira sokan vagyunk, hogy régen azt hitték, hogy kemping vagyunk, mert ez akkor a területi több házon, meg ilyesmi, de egy ilyen nátkunyhóval indult az egész, tehát nem egy ilyen birodalomra kell gondolni, de ha jól értelmezem a kérdésre, tehát mindig lementünk iskola után, és hazajöttünk iskola előtt, és ez most tök jó, hogy a saját gyerekeimmel is ez hasonlóképpen ingázva meg lehet oldani.
1: És akkor számodra mi a Balaton? Mert én is rengeteg időt töltöttem gyerekkoromban a Balatonnál, tehát nekem abszolút így hozzátartozik az életemhez, és hozzá is fog. Nekem is van egy képem, nyilván hát a gyerekkori emlékek. Neked mit jelent a Balaton?
2: Hát, hogy sokan vagyunk, és ez lehet ez abszolút pozitív is, de lehet néha kicsit...
1: Túlhangos?
2: Igen, egy ilyen olaszosan erős családnak mondanám a családunkat, de mondjuk stégről szeretek beugrani, mondjuk most nagyon sokat kell egy gyalogolni, hogy beleugrunk.
1: Igen, azzal most óvatosan, igen.
2: Igen. Kertmozi.
1: Kertmozi, igen.
2: Hát és még ezek a klasszikus dolgok.
1: Az ilyen... vízibicikli, tollasozás, hát, vagy pingpong, ilyesmi?
2: Pingpong, persze. Napnyugta, naplementék, igen. Kompozás a déli északiakhoz.
1: Déli part, akkor egy kicsit pontosítsunk, hogy hol is történik minden.
2: Zamárdi. Igen, gyönyörű.
1: Szuper. Igen. Na hát teljesen oda vagyok, ez lett a dal címe, ami a balatoni életérzést visszahozza most itt a Petőfin, Sergő Sára, akit élőben láthatsz és hallhatsz, és figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Sergő Sárával, hát tábortűz, kempingágy, volt itt minden. Még
1: a tábortűz kihagytam.
0: Igen, még fűben rohangálás és belelépés például egy darázsban, nekem még ilyen emlékeim is vannak a tollasozás közben. Hát kinek mit jelent a Balaton, bizonyára rengeteg emlék sokaknál a hallgatók közül, úgyhogy ezeket akár meg is lehet nekünk írni a 0630303380-as számra, SMS-ben Viberen vagy akár itt a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ahol mindig láthatóak is vagyunk ilyenkor az élő stúdió koncert alkalmával. Nagyon jó az idő, ugye visszatért most a nyár, tehát vénasszonyok nyarának mondják ezt ilyenkor ősszel. Hát a fürdés azért már kicsit csípős lehet, 17 fokos egyébként a Balaton, ha már így szóba jött, akkor gondoltam. Vegyük át ezt is. Sergő Sárával pedig már is folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet, tarts velünk!
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Hurrá magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: Sergő Sári, akit látod te is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, és egy kis balatoni életérzés visszahozott nekünk Sára, most, hogy itt van a vénasszonyok nyara. A boszi lányok is beindultak, tábor, tűz, balcsi. Sára, jövünk veled, fülbe mászódal, imádtuk, úgyhogy 10 aranycsillagot már is megkapsz tőle. És akkor itt van Mátyás üzenete is, egy téli élmény a Balatonról. Akkoriban kamaszként többen voltunk lent Csiófokon és télen is befagyott jégre a parttól kb. 100 méterrel bevittünk egy olyan igazi nagy kék strandlépcsőt, amolyan gyerekcsinkét, de hát azokat összegyűjtik, az, hol találtátok?
2: Amúgy csomószor így kirakják szerintem.
1: Ja, csak oda rakják parkolópályára. Igen. Na ez az, hogy a téli Balatont én nem is annyira ismerem, bár én is voltam annó korcsolyázni, mikor igen, még lehetett, és tényleg olyan jó, nagyra dagadt a jég tömeg, hogy fantasztikus volt, hát ez már jó régen volt. Azt a de rosszak voltatok, Mátyás. Na, hát várjuk a balatoni élményeket továbbra is, kinek mi. Ugye 0630303380 számon is lehet üzenni, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. És akkor menjünk egy kicsit a dalköltő képzésekre, mert hogy neked volt ilyenben is részed az ELTÉ-n.
2: Volt, igen. Most végeztünk, mi voltunk az első évfolyam, amikor legutóbb itt voltam, akkor kezdődött még az egész. És akkor még így írottak az első dalok, a balladák. Hát ez egy nagy élmény volt, nagyon jó társaságunk van, mai napig megmaradtunk, mi tovább költjük a dalokat, vagyis hát szerezzük, szóval szerezzük.
1: Hogy indul egy ilyen projekt? Tehát mi alapján van az indulás? Meg először is a műfaj meghatározás, vagy hogy képzeljük
2: a el? A dalírás, vagy a...
1: Igen, igen.
2: Hát most, amiben így benne vagyunk, vagy tovább is így találkozunk, vagy reméljük ez így kitart, ez egy mindenkihoz történetet, aztán így elindulunk, most nagyon aktívak vagyunk, hogy heti szinten újra összegyűlünk, és akkor...
1: De tulajdonképpen ez ilyen brainstorming, hogy mindenki elmondja a kis ötleteit, és akkor ebből majd lesz valami, mint amikor bemennek a zenészek, és elkezdenek jamelni egy stúdióba?
2: Igen, itt inkább a szöveg, meg a történet, az ugye eleve a képzésnek ez volt a hangsúlyos része, és itt mivel össze voltunk két évig zárva, vagy hogy mondják, tehát itt ez ilyen adott, hogy itt meg tudjuk így osztani ezeket a dolgokat, és akkor most éppen még nagyon friss ez az fél év, tehát most éppen még hozzuk a történetet, hogy miből fogunk dalt írni, és megbeszéljük, segítünk egymásnak ilyesmi.
1: Hát a következő dal is ugye ehhez kapcsolódik, kislemezt kellett alkotni, és te ezt a férjednek címezted.
2: Igen, igen, abszolút, mert ő így teljesen itt van velem mindig, akár a színpadon volt már velem, akár a háttérben, most ő nyomtatta nekem ki ilyen méretben a papírt, hogy lássam a kottát, köszönöm szépen. Tehát ő támogat sok mindenben, meg ő van most a kislányunk alattan.
1: És honnan próbáltad megközelíteni
2: ezt a dalt?
1: Az, igen, ez egyébként meg a történetet. Igen.
2: Ja, egyébként ez pont úgy alakult a dalköltő szakon, hogy mindenki hozott egy-egy akár kortárs, akár bármilyen szerelmes dalt, és azokból kellett, abból kaptunk szavakat, és akkor azokból kellett egy új verset írnunk. Egy olyan szerelmes dal volt a cél, ami nem olyan nyálas, meg ilyesmi, nem tudom, hogy mennyire lett ilyen a célnak megfelelő.
1: Hát csak ki dönti el ezt, hogy nyálas vagy nem? Hol van a határ? Hát nem? Tehát a szerelem eleve az.
2: Ne, hát igen, így egymást oltjuk, vagy ilyesmi valószínű. Vagy a hallgató. De, és aztán nekem az már ilyen, már a kislemez készítés volt ugye a diploma munka, és akkor ott nekem már megvolt az, hogy visszatérek kicsit a folkos irányomhoz, és egy dal hiányzott, és akkor gondoltam, hogy ez már ilyen folkos legyen akkor ez is, és akkor így született ez a szerelmes dal.
1: És ez az első, amit írtál neki, vagy van már több is?
2: Van a Fülbevalós Angyolok című dalom is az, ami róla szól, vagy hát rólunk.
1: Na de amit elhoztál most nekünk, az az Akkor jó.
2: Igen.
1: Úgyhogy ezt hallatjuk élőben itt a Petőfin Sergő Sárától.
0: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Akkor jó, itt a Petőfin ezt alatt a Csergő Sárától, és hát bizonyítva, hogy ez élőben megy, egy kicsit bele köhögtél, úgyhogy ez tök jó, mert legalább a hallgató tudja, hogy tényleg élőben megy, és nem csak benyomjuk a gombot, aztán úgy csinálunk, mintha minden látható egyébként a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, úgyhogy nézd be hozzánk, és lehet üzenni, te is tudsz kérdezni ilyenkor. Gino vagyok, a traktoros kocsola, nagyon ügyes vagy, jó a zenén.
1: Köszi! Traktor, ez menő!
0: Na hát így, köszönjük szépen, várjuk a további visszajelzéseket itt a Petőfin, Sergő Sára pedig már is folytatja az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyarok. Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
1: Sergő Sára, aki te is látod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Na hát, voltunk már a Balatonon, volt itt szerelmes dal, egy őszinte vallomás, és hát most megint egy nagyon fontos téma, amiről írtál egy dalt, és ez saját sztori alapján született tulajdonképpen. Ugye neked, ahogy mesélted itt adáson kívül is, hogy nemrég született a második kisbabád, és hát nem volt annyira könnyű. Ugye sok időt töltöttetek a kórházban, de mesélj szerintem inkább te.
2: Hát, hogy így most hát nem kezdünk háttal mondatot. Annyi, hogy igen, több időt kellett az intenzív osztályon töltenünk, és az egész alatt kérdezték is az előbb, hogy mikor éreztem magamat igazán zenésznek, vagy nem tudom, valami ilyesmi, hogy valahogy az ilyen élethelyzetekben azt érzi az ember, hogy ha ezen túl vagyunk, akkor ígérem, megcsinálok mindent rendben, és a helyemen leszek, és jó zenész leszek. Nem az, hogy jó zenész, csak hogy tudom, hogy mi a dolgom, de hogy csak legyünk túl ezen a nehéz időszakon.
1: Tüdőgyulladást kapott a kislányon, ugye ezért maradtatok kórházban, és hát ott nagyon sok mindent láttál is ez alatt az idő alatt, amíg bent voltatok. Ennek kapcsán lesz majd egy jótékonysági koncerted.
2: Igen, október, ezeket bemondhatom, ugye? Október 11-én lesz egy jótékonysági koncertünk, amikor a jegyeknek a bevételét kettő helyre fogjuk osztani, a Honvéd Kórháznak a PIC osztályára, ami az intenzív babáknak a helyszíne, helye. Az intenzív babákat gyógyítják ott, meg a intenzív, na bocsánat, a koraszülötteket, és a János Kórháznak is fogunk gyűjteni, mert sajnos ott is jártunk itt a pár hónap alatt, amíg a kisbabánk megszületett.
1: Miért érzed azt, hogy vissza kell adnod tulajdonképpen ezzel neked oda valamit?
2: Mert nagyon nehéz helyzet, amiben ők vannak, akár ott az édesanyák minél jobb eszközökkel tudják gyógyítani a babákat, akár a munkások, vagy a munkatársaknak a felszereltség, a hangulat, akár ilyesmik szeretném meghálálni.
1: Igen, hát ugye ott nagyon-nagyon kell tartani, azt gondolom, mindenkiben a lelket, az erőt, és tényleg erőn felül teljesítenek, ahogy én hallottam jó pár visszajelzést már ezekről a helyekről. És egyébként ennyire személyes és fájdalmas élményből hogy lehet dalt írni? Tehát ez egyfajta ilyen terápia ilyenkor, vagy szeretnél másnak segíteni? Milyen indítatással született ebből dal?
2: Abszolút terápia. Szerintem egyébként sok alkotó alapból azért zenél, mert terápiának is használja. Aztán, hogyha például nyáron volt egy koncertünk Szigligeten, vagy koncertem, és ott is kaptam olyan visszajelzéseket, hogy nagyon megérintette őket ez a dal, ez a ballada. Nekem ez egyre fontosabb, ez a ballada vonal. Igyekszem nem csak balladákat írni most már az életemről, de azt hiszem, hogy ez segítség lehet esetleg, ha valaki hasonlót élt át.
1: És nyilván a dalban azért sok mindenről fogsz beszélni, de van, amit kifejezetten szeretnél üzenni mondjuk ezúton édesanyáknak, édesapáknak, nagyszülőknek, bárkinek?
2: Az, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek, akár egy inkubátor mellett, akár egy beteg baba mellett, vagy egy beteg ember mellett vannak, akkor ne gondolják azt, hogy a hangjuk az nem elég, akkor is, hogyha azt gondolják, hogy nem jól énekelnek, vagy ilyesmi, mert ezzel tudnak ők is gyógyítani a saját hangjukkal. Ez abszolút saját tapasztalat.
1: Na hát, és akkor most dalban is hallatjuk, amiről eddig beszéltünk, Kis doboz, ez lett a címe, itt a Petőfin élőben, Sergő Sára.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: életben.
1: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Sergő Sárával, ez volt a Kis Doboz című dal személyes történet alapján, október 11-én pedig jótékonysági lemezbemutatóra készülsz, aminek a bevételével koraszülött babákat és családjaikat segítő alapítványokat lehet támogatni. Az oldalaidon ezzel kapcsolatban megtaláljuk az információkat?
0: Igen, abszolút támogató jegyet lehet venni rá. A Múzeum körúton lesz egyébként a Vinikli nevű helyen, tehát abszolút központi helyen, és szeretettel várjuk minden kedves érdeklődőt.
1: Ez gyönyörű szám volt, Morcos írja közben 06303030380, ugye ide lehet írni az üzeneteket, kérdéseket, a Petőfi Rádió Facebook oldalán pedig szintén ott látható is az élő stúdiókoncert mindig 1 és 2 között itt a Petőfi, Sergő Sárával, már is folytatjuk tovább.
2: Hajrá, magyarok!

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Sergő Sára, akit már nagyon korán beszippantott mondhatni a zene és a színpad világa. 4-5 éves voltál, ugye?
2: Hát igen, végül is, igen. Már nem is emlékszem.
1: Nem emlékszel? Amiből. Pedig ezt akartam megkérdezni, hogy emlékszel az első fellépésedre, vagy az
2: fellépés,
1: első?
2: De amikor ilyen nagy színpadon voltam először, a nővéremnek volt egy zenekara, és akkor mindig felmentem a végére, és akkor beállították így a mikrofont, és akkor lehetett ilyen játszani, meg ilyesmi.
1: Gondoltad volna akkor, hogy tényleg ez lesz a majd a pályád?
2: Én mindig akartam ezt. Tervem volt, igen. Szerintem ezt az ember tudja úgy picikorától kezdve, sokszor.
1: Hát, vagy legalábbis igen, gondol valamit, aztán lehet, hogy megpróbálnak terelgetni minket ide-oda, amoda, és akkor... Hát aztán az később derül ki, hogy hova is lyukadunk ki valójában, és mi az, ami a hivatásunk lesz.
2: Igen.
1: Na hát mély témákat hoztál nekünk a mai koncertre. Az ELT dalköltő szakon készült a következő dal is, és én úgy tudom, hogy az első fél évben egy családi történetből kellett balladát írni. Uh-huh. Hát sajnos ez nem annyira... jó történet. Hát
2: igen,
1: most,
2: igen.
1: Bocsánat a megfogalmazásért, nem ezt akartam mondani, csak igazából ezt nehéz is megfogalmazni, hogyha valakit elveszítünk, akkor az a nagyon nagy mélység.
2: Igen, de azt hiszem, hogy itt szintén szóba jön a zeneterápia, hogy azt hiszem, hogy nekem ez volt ez a megoldás, hogy tudtam róla dalt írni. Ez nekem óriási ajándék volt, hogy ezzel kellett foglalkozni. Visszamentem, hazamentem Szentendrére, sokat töltöttem ott időt, hogy úgymond visszakapcsolódjak a családhoz, a hangulathoz, a bátyámnak, a bátyámat vesztettem el, erről fog szólni a dal, és azt hiszem, hogy valahogy így együtt írtam vele, vagy valami.
1: Éreztél egyfajta erőt?
2: Igen, igen.
1: Hány éves voltál, amikor elvesztetted őt?
2: Ez pár éve volt, 22-ben. Igen. És aztán 24-ben jött ez a feladat, és akkor ez így nagyon... nagyon-nagyon jó volt, hogy ezt megírhattam, meg hogy segítettek. Sokat köszönhetek a Kollár Klemenc Lászlónak, a Ballagergőnek, Platon Karatevből, a Mizsúr Daninak, az ELTE VTK szakról, mindenki, aki ott tanított minket. Igazából ezzel éltünk az első fél évben, hogy alkottuk a balladáinkat. Teljesen ismeretlenül bedobtak minket ebbe a mély vízbe, hogy ott voltunk, és akkor írjunk egy balladát saját magunkról, vagy a családunkról. De köszönhetek sok embernek sok mindent, ami most így lesz ebben a dalban.
1: Amikor írtad ezt a dalt, mondtad ugye, hogy hazamentél. Mit képzeltél el, vagy nyilván láttad magad előtt, hogy fogtál neki a dalírásnak?
2: Elmentem a könyvtárba, a PMK-ba. Én nagyon sok időt töltöttem ott a Szentendrei könyvtárban. Egyébként főleg azért is, mert talán a bátyám vitt oda sokszor gyerekként, és valahogy ott tudtam elkezdeni egyáltalán dolgozni. Ott a nagy teremben, ahol tanultunk régen a barátnőimmel. Aztán igazából ez így nyilván hosszú idő, de hogy valahogy az nagyon fontos volt, hogy ott kezdjem el.
1: Mm. És gondolom ott egyszerűen csak kitárod a szíved, és egyébként jönnek a gondolatok, tehát nem
2: igen,
1: hiszem, hogy sokat kell
2: persze.
1: agyalni azon, hogy most akkor mit is szeretnél.
2: Igen, ugye? Meg egy különleges technikát tanultunk Gergőtől, a Ballagergőtől, egy ilyen automatikus írás folyamatot, ami nagyon sokat segített.
1: Ez mit jelent?
2: Az, hogy írsz, mindenféleképpen mondjuk először nagyon leegyszerűsítve mondjuk írsz először nagybetűkkel mindent, ami így van a fejedben. Ugye, amikor csak így vagy, akkor így vannak gondolatok, és mindent leírsz. Uh-huh. Aztán csak ékezetek nélkül, mindenféle ilyen módszer körbe-körbe, és akkor a legvégén már olyan dolgok jönnek ki belőled, amire nem is gondolsz. És én úgy emlékszem, hogy ez a például a refrén része úgy fog hangozni, hogy levegő, de nagyon fontos volt a történetben a levegő, uh-huh. és a levegővétel. És azt hiszem, hogy ez a része a dalnak, ez így alakult ezzel az automatikus írás, hogy ami legbelül van bennünk, az így kijön valahogy írás által. És nagyon fontos, hogy kézírás. Én uh-huh. egyébként sajnos egyre kevesebbet írok kézzel, van füzetem, meg vannak, amiben tudok így jegyzetelni, és szerintem nagyon fontos úgy alkotni, hogy kézzel írjál. Uh-huh.
1: Na hát ezt akkor ajánljuk mindenki figyelmébe, és aki esetleg ezt megcsinálja, akkor majd a visszajelzést is várjuk mindenképpen, akár a Facebook oldalunkon, majd a stúdiókoncertek alkalmával, vagy a 0-30-30-30-380 as számon. Az említett dal címe Ballada, és élőben hallhatjuk itt a Petőfin Sergő Sárától.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban Sergő Sárával, ez volt a ballada, hogy a személyes történeteket formálsz dalba, és bizony ez nem könnyű. A testvéred elvesztéséről, a búcsú pillanatáról szólt ez az alkotás. Úgy nagyon megható, így, hogy tudjuk a történetet. 2023-ban éltem át ezt édesanyámmal, írja Balú. Szia drága Katám, kedves Sára, lenyűgözően csodálatos és nagyon különleges, amiket alkotsz, míg a hajó is elkezdett ringatózni, gratulálok, és Stúdió Robbantó címmel jutalmaználak, írja Szabesz. Gyönyörű hangod van, Sára, gyógyító hang, jött egy másik üzenetben, és várjuk a további visszajelzéseket, kérdéseket Facebook oldalunkon, illetve 06 30 30 30 380 as számon is.
1: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: az énekes dalszerző Sergő Sára, aki személyes történeteket formál dalba, ugye volt kislánya születésével kapcsolatos, amihez egy jótékonysági lemez bemutató is kapcsolódik október 11-én itt a bevétel majd koraszülött babákat és családjaikat segítő alapítványok támogatására lehet fordítani. Ezzel kapcsolatban

0: a kórházban kaptam egy segítséget pszichológus tanácsadására, hogy, van, hogy volt egy ilyen könyv, valami ilyesmi, hogy így, most nem tudom hirtelen, hogy valahogy van az a szál, ami összeköt minket a babával, vagy az otthon lévő babával, akivel, vagy gyerekkel, akivel nem tudsz találkozni. Van egy ilyen mesekönyv. És hogyha vagy az elhunyt rokonoddal. Az a lényeg, hogy én erre akartam az albumot fölhúzni, hogy össze vagyunk kötve. Valamilyen féleképpen mindenki egyébként össze van kötve a másikkal, és mindig van oka, hogy kivel találkozol, mikor, össze vagyunk kötve. És valamiért, én ismertem a Zsuzsit már régóta, Gészabó Zsuzsanna, és valamiért akkor, amikor ez bennem ott volt, akkor földobta újra a munkáit, vagy nem tudom, akkor kezdte újra, ő is három gyerekes édesanyja, vagy én nem vagyok három gyerekes, de ő az, és vele végül újra felvettem a kapcsolatot, és akkor az ő munkája a borítóképem. És azért is különleges most, hogy itt ecsetelem ezt a dolgot, mert a koncerten az ő installációja is látható majd a díszletként. És nagyon kíváncsi vagyok, mert baromira tetszik, és hogy remélem, hogy fogunk többet dolgozni majd együtt még.
1: És akkor hogy néz ki ez a borító, ha már ennyit beszéltél róla? Most egy kicsit hadd képzeljük magunk elé.
0: Hát egy ilyen kötött anyag. Aha. Igazából. Ez a Női Munka című munkájuk. Ez azt hiszem, ha jól mondom, akkor ez egy élő produkció volt, vagy hát produkció a zenész szemmel. Egy performance volt több alkotótársával, hogy kötöttek női munka, és egy ilyen hosszú nagy teremben voltak, és egy ilyen rózsaszín nagy anyagot kötöttek össze a lányok együtt, és ebből egy részletet szedtem ki, és akkor ez az anyag, ez majd megtalálható lehet, vagy nem is tudjuk, hogy lesz. Még meglepi.
1: Na, meglepi, oké, hamarosan igen. Akkor mindenre fény derül, és hát elvittél minket a műsor elején a Balatonra is, hiszen ugye rengeteg élményed oda kötődik gyerekkorból, felnőttkorból egyaránt, generációs balatoni kötődésed van, hát egyrészt ugye a déli parthoz, de most már a férjed által az északi parthoz is, és akkor most visszakanyarodunk a Balatonhoz, de egy versenydolgozást fogunk hallani. Imre András Régi Nyarakon című versének átdolgozása és megzenésítése szól most végül, de nem utolsó sorban itt a Petőfi Régi Nyarakon, tehát Sergő Sárától figyelj!
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Sergő Sára élőben itt a Petőfi Rádióban, aki mindig meglep minket. Tehát duóval, zenekarral, most szólóban érkeztél, ugye ez most már a többszöri vendég, vagyis érkezésed ide a Petőfi Rádióban, ez pedig egy versfeldolgozás volt, Imre András Régi Nyarakon című versének átdolgozása. Október 11-én pedig, azaz nem sokára, hogy már sokszor említettük, jótékonysági lemezbemutatód lesz, a lemez borítójáról is beszéltél, úgyhogy kíváncsian várjuk. Ugye a lemezbemutató bevételével a koraszülött babákat és családjaikat segítő alapítványokat lehet támogatni, ezzel kapcsolatban további információkat Sergő Sára oldalán megtalálsz. Nagyon szépen köszönjük ezt az órát.
1: Köszönjük, Kata.
0: És sikeres további munkákat neked, a folytatásban pedig a 30Y is velünk lesz.
2: Felhő vagy te olyan, felhő, mint a felhő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a napos, száraz idő. A tervezetnél 2 héttel később hozhatják nyilvánosságra az ügynök aktákat. Halálos késelés volt egy szlovákiai általános iskolában.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Dolgoznak az M5-ösön a Dabas Újhartyán csomópont környékén. A 41-es kilométernél egy sávot lezártak, torlódik a forgalom. Karbantartást végeznek az M6-os határ felé vezető oldalán. A 161-es és a 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik. Lerobbant egy kamion az M7-es Budapest felé vezető oldalán Siófok térségében. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot zárva tartják. Műszaki hibás kamion vesztek el a 2-es főúton Hont határában. A 75-ös kilométernél a félút pályát lezárták. 3 autó ütközött az 53-as főúton Pirtó közelében. A 47-es kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: Hűtlen kezelés gyanúja miatt hallgatták ki Hankó Balázs volt kultúráért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbevétele és a gyanúsítás ellen. Az ügyészség szerint a politikus a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak az alapnál történt kifizetésekkel. 2 héttel elhalasztják az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát. Október 20-a helyett így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. A Tisza párt azért kezdeményezte a halasztást, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját, Kisbé Attilát. A kulturális miniszter szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a társulat tagjaitól. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak. Összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Halálos áldozata is van a reggel történt iskolai késelésnek Szlovákiában. Szaniszló falván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és diáktársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Folytatódik a száraz, késő nyári idő, néhol megélénkül a szél. Késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok lehetnek.
4: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodás délután továbbra is változatos magyar zenei kínálattal és a szülinapos Juhász Mártonnal, azaz Jude Law-val, aki ezen a napon született Miskolcon, aztán egy borsodi kisfaluban Mezőzomboron nőtt fel, most pedig dupla koncertre készül, mindjárt jönnek a részletek is, előtte pedig még jön a 30
3: Y. Egy újabb óra.
4: Kizárólag

0: Petőfi Rádió, minden magyar, és ilyen szuper időjárásunk lesz egész héten, még a hétvégén is, úgyhogy lehet tervezni a szabadtéri programokat, akár egy jó túrázást, vagy egy jó sételt, és közben ugye, ha figyelünk, leskelődünk, akkor az igen, sokszor láthatunk kőröző, ragadozó madarakat. És ezúttal kérik a lakosság segítségét, hiszen az ő bevonásukkal minél több adatot szeretnének összegyűjteni az őszi madárvonulásról. Ebbe bárki bekapcsolódhat, akár a saját kertedből, vagy közeli parkból, az utcáról is. Fel kell jegyezni a megfigyelés helyszínét, ez fontos, a résztvevők számát, a látott madarak összlétszámát, valamint lehetőség szerint a három leggyakoribb faj nevét és példányszámát. Na persze, ha nem ismered fel a fajokat, akkor elegendő csak a madarak számát rögzíteni. Az adatokat pedig október 4-én délután 4-ig lehet elküldeni az MME elektronikus űrlapján. Magyarország egyébként rendszeresen az élmezőnyben szerepel, tavaly például a rendezvények és a résztvevők számában is elsők lettünk, a megfigyelt madarak mennyiségét tekintve pedig az 5. helyen végeztünk. Az Európai Madár Megfigyelő Napok programot egyébként a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította még 1993-ban, és az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így tehát a hagyományosan október 1. hétvégére meghirdetett rendezvény már két kontinens őszi madár vonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Országszerte 19 megyében és Budapesten 59 helyszínen várják az érdeklődőket a hétvégén. A játékos versenyek tehát az országok között zajlanak, a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dől el a virtuális dobogós helyezés. Jó madár megfigyelést, itt a Petőfin, pedig jó zenehallgatást! Rúzsa Magdi és Szakás Gergő érkeznek!
1: Hogy kéne

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Holnap pedig a magyar népmese napja, ne felejtsük. Ezt Benedek Elek születésnapján ünnepelhetjük minden évben, és ilyenkor az ország számos pontján tartanak hozzá kapcsolódó rendezvényeket. A Sóstói Múzeum falu például ma és holnap is interaktív mesés programokkal, nyomozással és játékos feladatokkal várja az érkezőket. Siófokon pedig még mindig tart a magyar népmese hete, úgyhogy ez is kapcsolódnak programok, illetve a Csukás Mese Rádió majd holnap egésznapos tematikus műsor folyammal, hazai népmesékkel és népdalokkal várja a hallgatókat. De természetesen a közmédia csatornáin máshol is készülnek. Az M2 Mese TV például már reggel 5 óra 5-kor Benedek Elek mesei című sorozatát Mátyás királlyal és az Öreg számtóvető című epizóddal várja. A Csukás Mese Rádió, ahogy említettem, szintén különleges kínálattal készül. A Duna napi magazin műsorai Csak ugyan a családbarát és a családi kör is foglalkoznak a jeles nappal. A Duna World pedig szintén csatlakozik majd a tematikus naphoz. 7:35-től már reggel a magyar népmesék sorozatból az égigérő passzúj lesz látható, este pedig dokumentumfilm idézi meg a nagy mesemondó alakját, az Istenke bicskája című 2020-ban készült alkotás Benedek Elek páratlan életútját mutatja majd be. A filmből meg lehet ismerni a határozott tollú publicistát, a hazafia szellemű, társadalmi igazságtalanságokra érzékeny regényírót, a korszerű oktatás elkötelezett képviselőjét, aki országgyűlési munkája mellett a magyar gyermek és ifjúság irodalom egyik megteremtője és művelője, számos lap szerkesztője, Trianon után pedig az erdélyi magyar irodalom közélet egyik fontos szervezője volt. Mindemellett egy szinte mesébe illő szerelem főhőse is, aki műveivel, közéleti tevékenységével és egész életével példát mutatott az utókor számára. Ne feledd tehát, holnap lesz a magyar népmese napja Benedek Elek születésnapján. Itt a Petőfin pedig most Szájánoé folytatja.
1: Sziasztok, Szájánoé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar, és egy-két zenei érdekesség a nagyvilágból. Világszerte több mint 100 millió eladott albummal büszkélkedhet a minden idők legsikeresebb énekesei között számon tartott Rod Stewart, aki utolsó turnéjára indul, bár azt mondja, nyugdíjba azért még nem vonul, viszont jó hír, hogy Magyarország sem marad ki az állomások közül, úgyhogy hamarosan Budapesten is fellép majd a Grammy-díjas énekes Rod Stewart. És akkor evezünk hazai vizekre is, és egyben ünnepeljük Dénagy Lajost, aki ma ünnepli a születésnapját, csak úgy, mint Jude Law, aki pedig szintén ezen a napon látta meg a napvilágot Miskolcon, majd aztán egy borsodi kisfaluban Mezőzomboron nőtt fel, és hát nagy buli lesz, azt hiszem, itt a szülinap alkalmából, hiszen Jude Law a Budapest Parkban dupla, ez nálunk pedig Bertalámival érkezik.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ha van kedved, dúdolhatsz, hangosan is énekelhetsz a folytatásban, sőt, Majka perdít minket hamarosan táncra a hírek után.
1: A 90-es években mindenki táncolt, és micsoda táncolt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: A Himalájában élő tibeti szerzetesek ma már minden pénzüket a legújabb okostelefonokra és tabletekre költik. De hogyan egyeztethető össze az applikációk állandóan vibráló világa és a meditáció, az elme lecsendesítése? A Prima Primissima és Pulitzer emlékdíjas Cseke Eszter és Estakács András kérdéseikkel egészen a Dalai Lámáig jutottak. On the spot, okos világ. Ma 23 óra 5 perctől a

0: Dunán.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos, száraz idő, a tervezetnél két héttel később hozhatják nyilvánosságra az ügynökaktákat. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az Iváncsai akugyárat.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az M5-ösön a Dabas-Újhartyán csomópont környékén. A 41-es kilométernél egy sávot lezártak, torlódik a forgalom. Lerobbant egy kamion az M7-es Budapest felé vezető oldalán Siófok térségében. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot zárva tartják. Műszaki hibás kamion veszteg el a 2-es főúton Hont határában. A 75-ös kilométernél a félút pályát lezárták. Három autó ütközött az 53-as főúton Pirtó közelében. A 47-es kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Hűtlenkezelés gyanúja miatt hallgatták ki Hankó Balázs volt kultúráért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal ért az őrizetbevétele és a gyanúsítás ellen. Az ügyészség szerint a politikus miniszterként és a nemzeti kulturális alapelnökeként több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak az alapnál történt kifizetésekkel. Két héttel elhalasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Október 20-a helyett így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. A Tisza párt azért kezdeményezte a halasztást, mert a tervezetnél több időt vesz igénybe az iratanyag előkészítése. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az Iváncsai akugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel a gyár közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Rövid időn belül ez már a második 100 milliós bírság, amelyet kiszabtak az SK-on Hungary akugyárra. Augusztusban a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt kaptak büntetést.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. Zúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúz a magyar labdarúgó válogatott játékosa. A tegnap északírek elleni Nemzetek Ligája találkozó megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken nem léphet pályára. Az MTK labdarúgó csapata korábbi kapusával, Varga Bencével pótolja Demjén Patrikot, akit múlt héten megtámadtak a lakóházának lépcsőházában és súlyosan megsérült. A mai bejelentés szerint a 30 éves Varga, aki azonnal bevethető, a szezon végéig szóló szerződést írt alá. Térdműtéten esett át Veronika Krisztiánzen, a Győri Eto olimpiai világ és Európa bajnok kézilabdázója, akire legalább fél éves kihagyás vár. A 36 éves norvég játékos 2018 óta erősíti a Győrt, amellyel többek között három bajnokok ligáját nyert. Egy évvel meghosszabbította a szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin csapat színeiben Fernando Alonso, kétszeres Formula 1-es világbajnok. Az istáló mai bejelentése szerint a 45 éves spanyol sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad a csapatnál a 2027-es szezonra. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a száraz, késő nyári idő, néhol megélénkül a szél. Késő este 7-15 fok valószínű. Hasonlóan szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok lehetnek.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szuperjó délután, 3 óra elmúlt, 22-28 fok az országban, hát van az ősznek egy ilyen különleges időszaka, indián nyárnak, vénasszonyok nyarának is mondjuk, amikor ilyen fantasztikus hőmérsékletek várnak ránk, és egyébként egész héten erre számíthatunk, és egy kis táncra a majkától.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról

Petőfi Rádióban. Minden magyar.

Fekete felhő, ezt hallottuk, és akkor jön egy kis fekete kávé, hiszen a kávé világnapja van ma Magyarországon. A víz után talán ez a leggyakrabban fogyasztott ital a világon, úgyhogy joggal érdemel ki egy saját világnapot. Még a 80-as években Japánból indult egyébként a kezdeményezés, hogy minden év szeptember 29-én ünnepeljük a kávékultúrát. Hivatalosan azonban csak 2009 óta ünnepelhetjük. Sokak által ugye ez egy nagyon szeretett ital. Magyarországon nagy valószínűséggel a törökök 150 éves megszállása alatt terjedt az idézőjeles fekete leves. Széles körben azonban csak Buda visszafoglalása után ismerték az országban. Az első magyar kávéház pedig 1714-ben nyílt meg, és rövid időn belül számuk megsokszorozódott, a kávéházak pedig ugye tanul szellemi és művész világ központjává váltak. Van, aki már túl van, egy-kettő, talán a harmadikon is, nem tudom, hogy délután még szoktál leinni, mennyi a maximum, mennyi a minimum, amit elfogyasztasz kávéból egy nap, megosztatod velünk a 0-30-30-30-380-as számon, míg itt a Petőfinek is időutazást köszönhetünk SP-nek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ma és holnap még szeptember, aztán jön egy újabb hónap, és egyből az elején, október 1-én ünnepelhetjük a Zene Világnapját, amit országszerte ünnepelnek koncertekkel. A programok között szerepel például a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hétben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok több vidéki városban, köztük Dorogon, Veszprémben és Szegeden is. Nálunk pedig továbbra is változatos műfaji kínálattal itt a Petőfi, és ezúttal az Imágó Mondi.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar. Tegnap indult a Múzeumok őszi fesztiválja. Maradjunk a tárgynál mottóval, közel 150 program szervező, több mint 500 programmal csatlakozott hozzá. Ebben az évben a fesztivál a határokat is rendesül átlépi, ugyanis hagyományteremtő jelleggel több határon túli intézmény is készül programokkal. Az országos rendezvénysorozat ezúttal a mesterséges intelligencia növekvő térhódítására reflektálva a valóság és az illúzió között húzódó és egyre elmosódóbb határt állítja a figyelem középpontjába, és a napjainkat jellemző információ dömpingben és digitális zajban a múzeumok mint hiteles források szerepének a felértékelődésére helyezi a hangsúlyt. És hogy még egy párat említsek, a sok közül az Óbudai Múzeum például városnéző sétával csábít, hiszen számos olyan település van, mely hangulata miatt közkedvelt filmforgatási helyszín. Óbuda is ezek közé tartozik, hiszen változatos arculata mindig is vonzotta a filmes világot. De egykori barlang és pincelakások is felfedezhetők lesznek, valamint szecessziós ékszerekből inspirálódva lehet készíteni samponos flakonokból, kávé kapszulákból egyedi nyakláncot és fülbevalót az Iparművészeti Múzeum Rád György villájában. Szolnokon pedig többek közt találkozhatsz a Kincsvadászok című műsor műtárgy szakértőjével. Valóság és illúziók, születésnap és szüret, hangok és színek, mindez tehát, és még sok olyan minden vár a fesztivál első hetében, a vidéki program helyszíneken is, amit érdemes felfedezni. A Múzeumok őszi fesztiválja egyébként egészen november 15-ig várja a látogatókat országszerte. A 7 héten áttartó programsorozatban még tárlatvezetések, különféle előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműves programok, séták, túrák, beszélgetések, koncertek és kulisszák mögötti programok kínálnak lehetőséget a múzeumi élményszerzésre. A részletes program kínálat a fesztivál honlapján érhető el, érdemes átböngészni.

Szoller után a Petőfin, a folytatás már Szikora Tominál lesz, 4-től a Petőfi csúcsban. Készülj játékra, a Petőfis ajándékcsomagért lehet ismét versenybe szállni. A részleteket hamarosan mondja, számunk pedig változatlanul 0630 30 30 380, ha üzennél SMS-ben és Viberen. Én búcsúzom, további szép délutánt, a hírek után pedig mindjárt itt az Amigold.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos későnyári idő. Újabb 100 milliós bírsággal sújtják az Iváncsai akkugyárat. További támogatást ígért Ukrajnának a NATO főtitkára.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Dolgoznak az M5-ösön a Dabas Újhartyán csomópont környékén. A 41-es kilométernél egy sávot lezártak, torlódik a forgalom. Lerobbant egy kamion az M7-es Budapest felé vezető oldalán Siófok térségében. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot zárva tartják. Műszaki hibás kamion vesztegel a 2-es főúton Hont határában. A 75-ös kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Főst Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, így mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének, de nem indult eljárás az ügyben. Reagált a nyílt levélre a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításainak Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvédi iroda szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyében. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az Iváncsai akkugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvíz szennyezést tárt fel az üzem közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező vezetékek elzárását. Augusztusban a munkavállalók egészségét veszélyeztető szabálytalanságok miatt kapott büntetést az Iváncsai akkumulátorgyár. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról, és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is. Hajnalra a foltokban köd képződhet. Megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 4 óra után is napsütésben szólnak a legnagyobb magyar kedvencek a Petőfi Rádióban, és hogy még jobb legyen a hangulat, nem sokára játék következik, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhetsz. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, itt a kezdésben az Amigo dala, a Hősöld, ezzel nyitunk.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Itt a semmi és a telefonhívás. Petőfi Rádió minden magyar. Hívásban is várom a közlekedési infókat. 061-759-6060. Ez a forró drót.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, a 2-es főúton Hont határában egy műszakhibás kamion veszteg el a 75-ös kilométernél, csak egy sávon megy a forgalom. Mindezt át a 2-es főúton Hont határában a 75-ös kilométernél. Munkavégzés miatt van torlódás az M5-ösön Budapest felé a Dabas Újhartyán csomópont közelében a 41-es kilométernél. Egy sávot lezártak, mindezt át az M5-ösön, ahol torlódik a forgalom Budapest felé a 41-es kilométernél, a Dabas Újhartyán csomópont közelében. Budapesten baleset van a Mester utcában kifelé, a Kölymes Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodósában, mindezt tehát a 9. kerületben a Mester utcában kifelé a Kölymes Kálmán körút előtt, illetve tart a helyszínelés a Róbert Károly körúton a Rákóczi út felé az állatkerti felüljárón a külső sávban, mert itt is baleset történt, tehát emiatt van torlódás a Róbert Károly körúton a Rákóczi út felé az állatkerti felüljárón a külső sávban. De merre vezetsz éppen, merre tartasz? Számítok rád, baleset, fennakadás, lámpahiba, bármit tapasztalsz, szólj nekünk, az egész ország híreire számítok. Tiszavasváriból, Vácról, Kőszárhegyről, hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Figyelem, hamarosan játék következik Petőfi Rádiós ajándékcsomagért, addig itt a B-terv, menjek vagy maradjak.
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen, menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tria pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
3: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, ne fogd a rend.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Lábas Viki és a 30 valahány szólt nálunk. Figyelem, hamarosan játék indul. Remélem, hogy mindenki tudja a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
2: Petőfi Rádió minden magyar.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Ők már tudják, hiszen nyertek nálunk Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, és ma te is lehetsz a szerencsés. Figyeld a játék felhívást a zenék között. Amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630 30 30 380-on SMS-ben. Írd meg az óra előadóját és a szám címét, ha gyors vagy visszahívlak, mondd a szlogent és vidd a nyeremét. Ilyen egyszerű, figyelem, a játék,

0: Ez az Óra Magyar Zenéje.
1: Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Tankcsapda, Mennyország Turiszt a Petőfi Rádióban minden magyar. Igen, ez volt a délután nyerő zenéje, amely a leggyorsabb üzenet küldőnek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Remélem, hogy hamarosan téged hívlak vissza. Ha jelentkeztél a 0630303380-on, elküldted nekünk az óra előadóját és a szám címét, akkor játékban vagy. Sok sikert!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Első kézből mondjuk a délutáni csúcsforgalomban az aktuális közlekedési infókat neked. Figyelem az M7-esen Budapest felé Siófok térségében a 103-as kilométernél csak egy sávjárató. Korábban egy kamion kereke kigyulladt, a műszaki mentés végéig zárva tartják, tehát a külső sávot az M7-esen Budapest felé Siófok térségében a 103-as kilométernél. A 2-es főúton Hont határában egy műszakibás kamion vesztegel, a 75-ös kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát mindez a 2-es főúton Hont határában a 75-ös kilométernél, ahol csak egy sávjárató. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi út felé, az állatkerti felüljárón a külső sávban, tehát mindez a Róbert Károly körúton a Rákóczi út felé, az állatkerti felüljárónál, illetve a 9. kerületben a Mester utcában kifelé, a Könyves-Kálmán körút előtt szintén baleset miatt van fennakadás, ezért készülj a környéken nagyobb dugóra, tehát a Mester utcában kifelé, a Könyves-Kálmán körút előtt. És te merre vezetsz éppen, mi az úti célod? Én úti társad vagyok, és várom az aktuális közlekedési infokat tényleg mindenhonnan. Komlóról, Kőszegről, Újszilvásról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Tudom, mindenki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Erre pedig megadjuk az esélyt minden munkanap délután 4 és 5 között. De, mint hogy mindig, ma is a leggyorsabb üzenet küldő kaphatja a nyereményt. Akkor, hogyha tudja a Petőfi Rádió szlogenjét.
1: Hello!
0: Halló, szia! Én a Petőfi Rádióból csörgetlek. Szikora Tamás vagyok. Igen.
1: Helyes. Tomikám, hát úgy éreztem, hogy nem lesz egy gyors, mert egy kézzel írtam az SMS, de akkor halleluja.
0: Halleluja. De gyors voltál, első voltál, és mindenkit megelőztél. Még egy kézzel is sikerült, látod?
1: Na, ugye?
0: És én kivel játszom?
1: Csabi vagyok, a kamionról szoktam küldeni, infókat is, közlekedési infót, hogy most hál' Istennek, akkor még célba értek a dolgaim.
0: Így van, most akkor végre meghálálhatjuk neked a sok-sok közlekedési infót egy Petőfi Rádiós ajándékcsomaggal, mert gyors voltál, úgyhogy mondd el nekem kérlek, hogy melyik számhoz neked szerencsét, Csabi.
1: Tankcsapda, Mennyország turist.
0: Tökéletes, és hát akkor Csabi biztos tudja a Petőfi Rádió szlogenjét, ugye?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Tökéletes, Csabi, te vagy ma akkor a nyertesünk, gratulálok!
1: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Most is útközben vagy? Most is utazás közben hallgatsz minket?
1: Mindjárt megállok, mert itt vagyok már a lelapon, és útközben nem csak ebben számon vettem a fincs, hogy most le kellett vennem, de mindegy, ennyit megért.
0: Ennyit megért, mert majd még lejátszom majd neked ezt a kívánság műsorba, jó?
1: Köszönöm.
0: Szóval lerakod szépen, vagy mit csinálsz, mit mondtál?
1: Igen, majd most fogok majd lelakodni, Szombathelyen, bocsánat.
0: Aha, mit szállítasz egyébként?
1: Építőanyag.
0: Általában belföldön, vagy külföldön is mozogsz?
1: Hát külföldre szoktam még kiállni, Szementén, Szlovákiában, ennyi a külföldi nagy történet.
0: Hétvégéig azok szabadok?
1: Azok igen, azok szabadok.
0: Na, örülök neki, hogy akkor van egy kis időd magadra, meg mindenkire, aki fontos számodra, mert remélem, hogy lesz kivel osztozni a nyereményen. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyertél, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez megy majd neked postára, jó?
1: Jó, azt szoktam hallani, hogy örülök neki, úgyhogy nem tudom címet, majd most adom,
0: vagy... Ah, mindjárt mondhatod, de elő viszont indítok neked egy dalt, ABS Viszlát nyár, ez lesz most a tiéd a Petőfi Rádióban, jó?
1: Nem szépen, megszólja mindenkinek, aki szereti.
0: Meg annak is, aki nem. Játék holnap délután is lesz a menetrend szerint 4 és 5 óra között.

0: jó minden magyar. Nóri üzenete futott be Viberen, hogy Tomi, én mindig csak a nyerteseket hallom, hogyan lehet játékba kerülni? Nóri, egy nagyon picit hallgass korábban is az adást, mert a játék felhívás 4:45 és 5:30 között történik minden munkanap délután. Akkor szerezhetsz esélyt holnap délután is, hogy nyerj egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Én a folytatásban is számítok rád, mindjárt a Brains dala diktálja az ütemet napsütésben, itt a Balance.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon. A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
2: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a napos késő nyári idő. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó az orosz távol-keleten. Több mint 1 millió használt mobiltelefont adhattak el újként Európában.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Lerobbant egy kamion az M7-es Budapest felé vezető oldalán Siófok térségében. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot zárva tartják. Műszaki hibás kamion vesztegel a 2-es főúton Hont határában. A 75-ös kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Főstpán nyílt levélben azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. Reagált a levélre a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvédi iroda szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az

0: aranykonvoj ügyében. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető politikusi nyilatkozatokat. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeli munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Az elmúlt hetekben a miniszterelnök hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője pedig a nyomozások akadályozásával és befolyásolásával vádolta a legfőbb ügyészséget. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó az orosz távol-keleten. A legénység 6 tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek. A gép gyakorló repülés közben lakatlan területre zuhant az Amuri régióban. A Tu-95-ös nem szállított fegyverzetet. Több mint 1 millió használt mobiltelefont adhatott el újként egy bűnszervezet Európában. A készülékeket az interneten árusították. Az Európai Ügyészség szerint átszámítva összesen több mint 130 milliárd forinttal károsították meg a vevőket. A csoport felszámolására indított akcióban 19 országban 160 helyszínen tartottak házkutatást. 7 embert őrizetbe vettek, köztük a bűnszervezet 2 feltételezett vezetőjét.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet. Megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 5 óra van, munka után is társad leszek itt a Petőfi Rádióban, és bízom benne, hogy mindenki töltődik D-vitaminnal ebben a napsütésben. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Vezetéshez, tanuláshoz, lazításhoz már is a Brains dala diktálja az ütemet. Itt a Balázs.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 2026 egyik nagy felfedezettje, Csinszka és a Fata Morgana szólt nálunk.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged az utakról. Figyelem, a 2-es főúton Hont határában egy műszakhívás kamion vesztegel, így a 75-ös kilométernél csak egy sávon megy a forgalom, tehát mindez a 2-es főúton Hont határában, ahol egy műszakhívás kamion vesztegel a 75-ös kilométernél. Az M7-esen Budapest felé Siófok térségében korábban egy kamion kereke kigyulladt, tart a műszaki mentés a 103-as kilométernél, ezért le van zárva a külső sáv. Mindez tehát az M7-esen Budapest felé, Siófok térségében a 103-as kilométernél. Budapesten pedig baleset okoz fennakadást az Erzsébet híd Pesti hídfőjében, a Szabad Sajtó út felé a külső buszában. Ezért van a környéken nagyobb dugó, tehát baleset az Erzsébet híd Pesti hídfőjében, a Szabad Sajtó út felé a külső buszában. És te merre vezetsz éppen, merre tartasz? Az egész ország híreit várom. Baleset lámpaiba bármit tapasztalsz, szólj nekünk Nyéklátházáról, Vácról, Széchenyből. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Jó, jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros deszkásunk,
3: szevasztok!
2: Kemping bringásunk,
3: szevasztok!
2: Meg a lemez lovász.
4: Hello!
2: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
2: Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott.

Petőfi Rádió minden magyar. Szeptember 29-e Mihály névnap. Isten éltesse az ünnepelteket! De gondoltam, hogy szenteljünk egy percet a születésnaposokra is. Állítólag, akik 29-én születtek, ők nagyon jó emberismerőek, mindig erősek a megérzéseik, és ezek be is jönnek. Ugyanakkor hajlamosak a bizonytalanságra, az érzelmi hullámvölgyekre, és néha túlzottan aggódnak. Szóval, kedves születésnaposok, tessék lazítani! Már ezen a nagy napon a következő dal most az ünnepelteké, Carbon Fools, Birthday a Petőfi Rádióban.

0: Finna vagyok, és ez az újdonság tőlem a Vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Magyar zene.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Na ez szerintem szeptemberi nyár volt a mai nap a javából, bár a napi melegrekord még 1932-es, akkor 32 fok volt szerepen. Azért a mai napi csúcsérték is kellemes 26-28 fok volt, és ahogyan nézem az előrejelzéseket, konkrétan egész héten ez vár ránk, tehát az október is napsütéssel 26-28 fokkal indul majd. Lazán tervezhetünk kirándulást erre a hétvégére is majd.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Közlekedési infók hallgatóinktól, hallgatóinknak. Csabi jelezte nekünk, hogy az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál le van zárva a belső sáv munkavégzés miatt. Szabadbattyánytól arra szól a kocsisor, 4-5 kilométeres torlódás van. Mindez tehát az M7-esen Budapest felé Székesfehérvárnál, ahol munkavégzés miatt 4-5 kilométeres a torlódás. Gary Weiberen írt, hello, a Nagy-Duna hídon baleset van Szeged felé a belső és a középső sáv elfoglalva. Mindez az M0-áson, tehát baleset a Nagy-Duna hídon, az M5-ös felé vezető oldalon, ahol a belső és a középső sáv foglalt. Köszönjük szépen! Én a további közlekedési infokra is számítok, nem csak innen, hanem az egész országból. Kazincbarcikáról, Oroszlányból, Kiskörösről, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A délutáni kóklub nyomogatáshoz mindjárt Morion ez dala szól, a kutatom az ében, előbb viszont váltunk az Intim Torna illegára, a Mennyország kapujában itt a Pető.

Petőfi Rádió, minden magyar. Már csak egy óra is kezdődik az élő kívánság műsor, ahová várom, gyűjtöm az üzeneteket, lepjük meg a névnapos Mihályokat vagy a születésnaposokat egy dallal. Írja 0 30 30 30 380-ra. Addig mindjárt felrász minket ez a dal. Kelemen

0: 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
3: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
6: Parancsoljon.
5: Bocsánat, ez régóta van így?
7: Régi.
6: Beázás, biztos, hogy nem.
8: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
9: Folytatódik a napos késő nyári idő. Elfogadhatatlannak nevezte az ügyészek fenyegetését a legfőbb ügyészség. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M0-áson az M5-ös felé a Nagy-Duna-hídon több jármű ütközött, a 15-ös kilométernél a két belső sávot lezárták, a kialakult a dugó 3-4 kilométeres. Kis teherautóval ütközött egy autó a 6-os főúton Pécsen, a Zsolnai Vilmos utcában. A 194-es kilométernél a Puskin tér felé balra kanyarodó sávot lezárták. Műszaki hibás kamion vesztegel a 2-es főúton Hont határában. A 75-ös kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 303380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
9: Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője Dajcs Tamás és Gál Kinga, a delegáció elnöke. Szerintük a kormányzat koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázs tegnap este vették őrizetbe, majd ma gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen, részben fideszes kampányeseményekre. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt emelt. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürst Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek, mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. Fürst Pál néhány héttel később lemondott posztjáról. Reagált a nyílt levélre a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvédi iroda szerint a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hamarosan

0: Lassan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető politikusi nyilatkozatokat. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor, ahogy fogalmaztak, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Az elmúlt hetekben a miniszterelnök hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője pedig nyomozások akadályozásával és befolyásolásával vádolta a legfőbb ügyészséget.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is, hajnalra foltokban köd képződhet. Megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Keddél után 6-kor, remélem senkinek sem a munkájára zesze. Lazítsunk együtt a folytatásban, kapcsolódj ki meló után, én pedig feltöltelek téged a magyar kedvencekkel. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. A kezdés visszahozza a nyarat, itt a Kelemen kabátban is, a maradjatok gyerekek.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: kedd délutáni hajrában egy kis nyugalom. Kovalszky meg a Vega egy világon át, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: GPS üzemmódra váltunk, és folyamatosan mondjuk az aktuális közlekedési infókat neked, hogy minél kevesebb meglepetés érjen az utakon. Figyelem, két műszakhibás autó vesztek el az M1-esen a határ felé vezető oldalon. Az egyik Bicskénél a 38-as kilométernél, a másik pedig nem sokkal távolabb a 45-ös kilométernél. Mindez tehát az M1-esen a határ felé két műszakhibás autó vesztek el, az egyik a 38-as, a másik pedig a 45-ös kilométernél. Baleset történt az M3-ason Vásárosnamény felé a 97-es kilométernél. Itt a belső sávban történt a baleset, és helyszínelnek csak egy sávon megy a forgalom. Torlódás van tehát az M3-ason Vásárosnamény felé a Kisasszonytéri pihenő után a 97-es kilométernél. És baleset történt az M0-ás déli szektorán, a Nagy-Dunahídon. Több autó koccant az M5-ös felé vezető oldalon a 15-ös kilométernél. A torlódás jelenleg 3-4 kilométeres, tehát baleset az M0-áson, a Nagy-Dunahídon, az M5-ös felé vezető oldalon a 15-ös kilométernél. Kitartás neked, ha van hasznos információd, ami másoknak segítség lehet, akkor azt várom az egész országból, Nyéklátházáról, Ceglédről, Siófokról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

maga Király Viktor hozta el hozzánk. A dal egy olyan párkapcsolatról szól, amelyben a szerelem erős, ugyanakkor a mindennapok, a rohanó életmód azért próbára teszi ezt a kapcsolatot, és arra biztat minket, hogy a hibáink ellenére is érdemes újra és újra kimutatni, hogy mennyire fontos nekünk a másik. Király Viktor, Sorry Not Sorry a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. El sem hiszük, de holnap után már október 1-jel, az időjárás pedig még mondhatni, hogy nyárias, késő nyári idő vár ránk, tényleg egész héten. Napsütés 25-26 fok, így telnek a délutánjaink. Persze azért a reggelek, a hajnalok csípősek, 6-8 fok lesz például holnap hajnalban is. Na és most, nálad hány fokot ír az autó?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Elkísérünk A-ból B-be, és utitársad vagyok. Várom a közlekedési infokat, és mondom is ezeket. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban garantálom, hogy a Petőfi Rádiótól kapod a leggyorsabban az utak híreit. Baleset van az M3-oson Vásáros-Namén felé a 97-es kilométernél a Kisasszonytéri pihenő után. A belső sávot lezárták helyszínelnek, ezért van tehát torlódás az M3-oson Vásáros-Namén felé a 97-es kilométernél. Korábban az M0-áson a déli szektorban a Nagy-Dunahídon több autó koccant a 15-ös kilométernél. Jelenleg a kialakult dugó 3-4 kilométeres, ezt több hallgatónk is jelezte nekünk. Köszönjük szépen! Tehát baleset van az M0-áson, a Nagy-Dunahídon, a 15-ös kilométernél, az M5-ös felé vezető oldalon. Ami pedig az M1-est illeti, itt a határ felé vezető oldalon két műszaki hibás autó is vesztegel. Az egyik Bicskénél a 38-as kilométernél, a másik pedig nem sokkal távolabb a 45-ös kilométernél. Mindez tehát az M1-esen a határ felé Bicskénél, a 38-as kilométernél, és távolabb a 45-ös kilométernél. És neked mi az úti célod? Én elkísérlek, várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Gyomaendrődről, Sárkesziből, Nyírvátorból. Hív most 061-759-6060. Én veszem fel a telefont, és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És mondom az SMS számunkat is, 0630-30-30-380, hogy miért? Hamarosan kezdődik az élő kívánságműsor. 7 és 9 között ma is te mondod meg, hogy mit hallgassunk, és hogy kinek játszom a következő dalt. Így már várom a rendeléseket a Balkán VIP dala közben. Ez a Szabadabb!

Petőfi Rádió minden magyar. 7 óra, egyenlő, Petőfi Rádió kívánság műsor. 9-ig te dönthetsz, és te mondhatod meg, hogy melyik dal legyen a következő. Már rengeteg az üzenet. Sziasztok,

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Éld át az A38 hajó semmiesen fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23:30-től az M2 Petőfi TV-n.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúr

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos késő nyári idő. Beidézte Bánki Eriket és Kósa Lajost a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP EP delegációja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két műszaki hibás jármű is fennakadást okoz az M1-esen Hegyeshalom felé. Az egyik Bicskénél, a 38-as kilométernél, a másik nem sokkal távolabb, a 45-ös kilométernél vesztegel a külső sávon. Két autó ütközött az M3-ason a Vásárosnavény felé vezető oldalon, a Kisasszony téri pihenő után. A 97-es kilométernél a belső sáv lezárása mellett helyszínelnek. Több jármű ütközött az M0-áson a Nagy-Duna hídon, az M5-ös felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél a belső sávot lezárták. 3-4 kilométeres a dugó. Reggel óta egy műszaki hibás kamion vesztegel a 2-es főúton Hont határában. A 75-ös kilométernél csak egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom. Kis teherautóval ütközött egy autó a 6-os főúton Pécsen, a Zsolnai Vilmos utcában. A 194-es kilométernél a Puskin tér felé balra kanyarodó sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Beidézte Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság a testület holnapi, azaz csütörtöki ülésére. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgálóbizottság azt akarja kiderülni, hogyan születtek a döntések, ki tudott róluk és kit terhel politikai felelősség. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának vezetése. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indított a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst tegnap este vették őrizetbe, majd ma gyanúsítottként hallgatták ki hűtlenkezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett nemzeti kulturális alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Részben fideszes kampányeseményekre. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panasszal élt. Megszüntette a bíróság a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását, közölte a fővárosi törvényszék. A központi nyomozó főügyészség szerint már nem indokolt Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt bűnügyi letartóztatásának további meghosszabbítása. Nyomkövető eszköz alkalmazása mellett elegendő az ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet, ezért kezdeményezte a kényszerintézkedést enyhítését.
1: Petőfi Rádió.

0: Sport.
1: Jó estét kívánok, Katona László vagyok. Zúzódást és rándulást szenvedett Bolla Bendegúza magyar labdarúgó válogatott játékosa. Arról nincs tájékoztatás, hogy a tegnapi északírek elleni Nemzetek Ligája találkozó megsérülő védő a hátralévő Georgia és Ukrajna elleni mérkőzéseken pályára léphet-e. Eredménytelenül zárult a labdarúgó NB2-ben érdekelt Videoton FC értékesítéséről szóló második pályázat. A Racing City Group-al ugyanis hiába tárgyalt a városvezetés szeptember elején, a brit-olasz vállalat nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges banki garanciát. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint az önkormányzat hamarosan kiírja a pályázat harmadik körét. A Veszprém 44-19-re legyőzte a kuwaiti Burgan SC-t az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában. Csütörtökön a döntőben a Barcelona lesz a veszprémiek ellenfele. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is, hajnalra a foltokban köd képződhet. Megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 7 óra, egyelő Petőfi Rádió kívánság műsor. A következő 120 perc a tiéd, innentől várom az üzeneteket. SMS-ben Viberen 0630303380, de ne légy szégyellős. Hívd a kívánságvonalat 061 759 6060.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillaták. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszág.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is a 0630-30-30-380-on. Gergő csatlakozott hozzánk. Szia, boldog születésnapot kívánok a feleségemnek, akinek a születésnapját kicsit elvette, idézőjelben, a lányunk születésnapja a családban, aki 2 éve, szeptember 20-án született. De innen is üzenem neki, hogy nekem ugyanolyan fontos, és még jobban szeretem, amióta látom, milyen csodálatos anya. A következő dal pedig neki szeretném küldeni. Írta az üzenetet Gergő, és a feleségét ünnepeljük a Petőfi Rádióban. Boldog születésnapot! Köszönhetjük Taki barátnőjét, aki ma lett 18 éves, üdvözöl téged és sok puszit küld. Kedves Taki barátnője, mi is nagy puszit küldünk neked, meg a következő dalt. És Erikának is játszhatom a következő zenét, aki most is munka közben hallgatja az élő kívánság műsort online Amerikában. Szóval remélem, hogy ezzel a zenével fel

direkt, hogy zavosz a cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyet.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És többen csörgetik a 0617596060-at. Háló, Petőfi Rádió.
3: Sziasztok!
2: Szia, hello, itt Tomi, és ott?
3: Barbie.
2: Barbie, szia Barbie, Mizu, hogy telik a napod?
3: Nagyon jól, és nektek?
2: Jaj, nekem is, pláne meg most, hogy felhívtál. Oszd meg velünk, hogy mit csináltál ma, hogy telt?
3: Segítettem anyukámnak.
2: Mit segítettél, mit csináltatok?
3: Takarítani, főzni, az ilyesmiket.
2: Na, már kész háziasszony vagy itt, látod?
3: Igen.
2: Kit szeretnél meglepni a következő zenével?
3: Anyukámnak.
2: Mi lenne az üzenet?
3: Nagyon szeretem, és látok, bízom, hogy milyen legyen.
2: Jó, oké, akkor küldünk neki számot, jó?
3: Rendben.
2: Nem is akár mit, Flór és a Mizu, ez diktálja az ütemet a Petőfi Rádióban. Gergőtől Viber üzenetet kaptam, hogy most kezdték az éjszakai műszakot 7-kor, két kolléganőjével, Edith-el és Zitával hallgattak minket a benzinkúton, úgyhogy csinálunk akkor hozzátok buli hangulatot, jó? Kérek szépen hangerőt! Flór!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És az üzeneteket is 06-30-30-30-380. Bernadett csatlakozott hozzánk. Hello Tomi, múlt héten volt a 9. házassági évfordulónk, így Ákosnak szeretném küldeni a következő számot. Éppen együtt vagyunk az autóban, ő vezet. Merre utaztok? Mi az úti célotok? Remélem, hogy megünnepeltétek ezt a nagy napot. Mi is nagyon boldog 9. házassági évfordulót kívánunk nektek. És azt kívánom, hogy mostantól minden évben kérjetek dalt, és ünnepeljünk együtt itt a Petőfi Rádióban. Ugi SMS-t írt nekem, sziasztok, Varga Attilának szeretném Dunaújvárosba küldeni a következő dalt. Bármi is legyen, mindig számíthatsz rám. Marics, Peti, Kiskevin, elszáll az idő, ez a tiétek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia!
2: Hello, szia! Miközben hallgatod a kívánságműsort?
3: Éppen vacsorázom.
2: És mi a menü?
3: Petrezselymes krumpli rántott húsival.
2: Az fincsi, nálam is az volt az ebéd. Nálad pedig akkor a vacsi, főleg meg, hogyha nem tudom, valami kis salátát is eszel hozzá. A desszertet díszdrám, mondd, hogy kinek szóljon a következő zene.
3: Mondjuk a húgomnak.
2: Ott van ő is veled?
3: Most éppen nem, ő éppen fent van szerintem.
2: Örülök, hogy együtt töltjük az estét, és akkor a következő zene a tiétek.
3: Köszönöm.
2: Én köszi, szia. Marcsitól Viber üzenetet kaptam, hogy ünnepelnek, éppen családi tortavágás van. Most ünneplik ugyanis a tesója 28. születésnapját. Viktort köszöntjük a Petőfi Rádióban ezzel a dallal. Gringo Sztár, Pálinka Sunrise.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a napos, késő nyári idő. Beidézte Bánki Eriket és Kósa Lajost a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló bizottság. Megújulnak a balatoni komp kikötők.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Műszaki hibás kamion vesztegel a 2-es főúton Hont határában. A 75-ös kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bárirend kívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Beidézte Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság a testület csütörtöki ülésére. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig a kori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. A vizsgálóbizottság azt akarja kideríteni, hogyan születtek a döntések, ki tudott róluk, és kit terhel politikai felelősség. Egyetlen hét alatt 12 civil halt meg, és mintegy 200 megsebesült a Kijev elleni orosz légi csapásokban. Az ukrán főváros katonai közigazgatásának szóvivője tudatta azt is, hogy ezzel egy hónap alatt 31-re nőtt a halálos áldozatok, és 360-ra a sebesültek száma, köztük 16 gyerek is van. 100-nál több lakóépületbe csapódott be drón vagy rakéta. Károk keletkeztek benzinkutakban, egészségügyi és oktatási intézményekben is. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról, és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Megújulnak a balatoni komp kikötők, a Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A közlekedési sávok átalakításával gördülékenyebb lesz a fel- és lehajtás a kompokra, az elővételes jegyvásárlással pedig gyorsabbá válik az átkelés. A beruházás jövő év végéig befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra a foltokban köd képződhet. Megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 8 után sincs megállás, nálunk 9-ig tart a Petőfi Rádió kívánság műsora. Várom a további üzeneteket, SMS-ben, Viberen 0630 30 30 380, a kívánság vonal pedig 061 759 6060. Hívd most!
2: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ki a következő? Háló, itt a Petőfi Rádió. Hogy szólíthatlak?
3: Rolandnak.
2: Hello, Roli. Hallgatlak.
3: Szeretnék kérni egy számot, nem tudom, lehet-e, mert ilyen saját szerzeményű zenét lehetne kérni.
2: Saját szerzeményű zene. Nem tudom, voltál már nálunk itt a rádióban? Előadtad már ezt a dalt?
3: Nem még.
2: Aha, hát figyelj, akkor be tudok ajánlani a Hajrá Magyarok című műsorunkba. Nem tudom, hogy ismered ezt a műsort. Minden hétköznap délután 1 és 2 óra között hazai zenészek, feltörekvő előadók érkeznek hozzánk, és előadhatják a saját dalaikat, és abban a műsorban előadhatod.
3: A YouTube-ra fel vagyok rakva.
2: Hát figyelj, mondom, nálunk élőben énekelhetsz, előadhatod, jelentkezz, jó? Hajrá Magyarok kukac, petőfiradio.hu, ez az e-mail cím.
3: Jó, köszönöm szépen.
2: Na, de most azért küldjünk már valakinek egy dalt.
3: Kollégáknak, Günszorúzkai kollégáknak, hogy jó munkát, vagy nem tudom, valami ilyesfél kapcsolatban lehet.
2: Jó, rendben, akkor kívánunk nekik jó munkát, és akkor küldöm nektek a következő zenét, jó?
3: Jó, köszönöm szépen.
2: Köszi, szia!
3: Hello.
2: Halott pénz, majd ez következik a Petőfi Rádióban az élő kívánságműsorban, és hogy melyik lesz a következő dal? Csörges, most is beszélgessünk!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A dalkérések mellett a közlekedés infokra is számítok. Dávid jelezte nekünk, hogy Hello Tomi, Kisvárdán a 4-esen a Tesco mellett Ajak felé egy ősztetem van az úton. Vigyázzon mindenki. Köszi szépen, tehát mindez a 4-esen Kisvárdánál, Ajak felé a Tesco-nál ősztetem van az úton. Várom a további közlekedés infokat is. És jönnek az üzenetek ezerrel. Szia, Szandi vagyok, és a munkatársaimnak szeretnék csodás estét kívánni a következő dallal. Oké, Szandi és a kollégák, együtt dolgozunk. Szia, Tomi, szép estét, egy szerelmes dalt küldenék az én drága kis feleségemnek, Icusnak. Üzenem neki, köszönöm neked ezt az együtt töltött időt, és remélem örökké velem maradsz, mert számomra te jelented az életet. Szeretlek, millió csók, írja Viktor Cibakházáról, és a következő dalt az ő feleségének, Icusnak küldi. Itt a Kuplung és a Nyomod a gázt.
3: Elvi

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Jó estét kívánok, Lolita vagyok.
2: Szia,
3: hallgatlak. Számot szeretnék küldeni anyósomnak, apósomnak, meg a páromnak.
2: Nem hagyták is senkit?
3: Nem.
2: Mi lenne az üzenet nekik?
3: Hogy nagyon szeretem őket.
2: Fél lábbal még a nyárban lógunk azért. Te újra kezdenéd az idei nyarat? Vagy most már jöhet a hidegebb őszi idő?
3: Hát újra kezdeném a nyarat.
2: És melyik az a nyári program, amit újraélnél?
3: A születésnapomat.
2: Na, mikor van?
3: Július 8-án.
2: Akkor remélem, hogy jól megünnepeltétek.
3: Igen.
2: Örülök, hogy velünk vagytok, és akkor küldök nektek zenét nem sokára, jó?
3: Jó, rendben.
2: Follow the flow, beszívom, csak pár másodpercet kell rá várnod, ugyanis ezt a számot választotta István is. Rajtunk keresztül szeretném meglepni a feleségét, Ildikót. Ma van a 22. évforduló.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Márk üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a tesójának, Laurának kíván rajtunk keresztül nagyon boldog születésnapot. Éppen együtt vezetnek, autóznak hazafelé, mert voltak szülinapi sajtbúreszezni. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Pár perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Számítok rád akkor is. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.

0: vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ben Kristóf vagyok a Földszintről.
3: Parancsoljon.
2: Bocsánat, ez régóta van így?
4: Régi.
3: Beázás, biztos, hogy nem.
5: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a napos késő nyári idő. Csődbüntet gyanúja miatt nyomoz az adóhivatal a Dunakeszi járműjavító osztalék kifizetései miatt. Megújulnak a balatoni kompkikötők.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Két autó ütközött az 578-as főúton Pécsen, az Újhegyen, a Boglárka utcánál. A 2-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Kodruca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Csődbüntet gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Dunakeszi járműjavító korábbi osztalék kifizetései miatt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, miközben a cég fizetésképtelenné vált, jelentős osztalékot fizettek ki a tulajdonosoknak a megelőző években. A járműjavítót a Fidesz kormány az oroszoknak privatizálta, majd a háború kitörése után a korábbi kormányhoz közel álló üzletemberek szálltak be tulajdonosként. A Tisza kormány újraindította a tavaly leállt üzemet, és tárgyalnak a veszteséges és félbemaradt üzlet nyitott kérdéseiről, amelyet Egyiptommal kötöttek a vasúti kocsik gyártására. Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a sajtóban. Megjelent a szervezet szerint alaptalan rágalmakat tartalmazó cikkek miatt. Ezt a hivatal közölte a Krónika megkeresésére. A G7 portál még hétfőn írt arról, hogy a szervezet középvezetői lemondásra szólították fel a gazdasági versenyhivatal elnökét és elnök helyetteseit egy levélben. A GBH szerint a szervezet és annak felső vezetése ellen hónapok óta tart a lejárató akció. Ennek része a közzétett levél is. Megújul a Szántódi és a Tihanyi komp kikötő. A balatoni hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat. Emellett új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A közlekedési sávok átalakításával gördülékenyebb lesz a fel- és lehajtás a kompokra. Az elővételes jegyvásárlással pedig gyorsabbá válik az átkelés. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: A maihoz hasonló napos száraz idő lesz holnap is, hajnalra foltokban köd képződhet. Megélénkül Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
7: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban az a srác, úriember, színész, színházigazgató, akit hát körülbelül ilyen sorrendben ismertünk meg a különböző filmekből, sorozatokból és színpadról, színpadokról. Németh Kristóf, köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
2: Nagyon szépen köszönöm, Róli, köszönöm, hogy itt lehetek, és köszöntök minden kedves hallgatót. Igen, és a színház csinálás az mindig is a szívem csücske volt nekem. Tulajdonképpen ugye úgy is indult az életem, hogy
1: srácként mondani, tűntél.
2: Igen, és ugye szokták mondani, hogy amikor a színház szag megcsapja az embert, akkor ez sok gyereket elkötelez. Vagy legalábbis az én időmben, az én gyerekkoromban ez egy nagyon szeretett, vagy nagyra becsült szakma is volt. Meg hát színházban lenni, ez tényleg olyan volt álom dolog meg a színpadon. És én 12 éves voltam, amikor először a Radnóti, akkor még színpad, Radnóti Színházban, Valló Péter rendezésében szerepelhettem a Julius Cézár című előadásban. Két korombeli srácsa, és ez is milyen vicces, hogy az egyik televíziós programigazgató lett mára, a másik meg Kolovratin Krisztián színész kollégám, és mi a 10-12 évesen együtt voltunk kis katonák, meg kis gyerekek ebben az előadásban, úgyhogy ez volt a legelső. És most tulajdonképpen, és akkor 16 éves voltam, amikor Karinti Mártontól kibéreltem a Karinti Színházat. Még emlékszem, hogy egy nálam idősebb sráccal kellett szövetkezni, akinek már lehetett saját BT-je, vagy nem is tudom, mi volt akkoriban a helyes forma arra, hogy ez vállalkozásként lehessen csinálni. Tehát az első magánszínházi produkcióban 16-17 évesen vettem részt, már így magánzóként. És végeredményben ma tényleg ugyanezzel foglalkozom, és ez egy óriási nagy öröm, hogy ma meg a Fórum Színház vezetőjeként most már 9. éve ebben a színházban megint csak színházat csinálhatunk folyamatosan, és hogy ez egy szerelem, meg hogy olyan társakkal, olyan barátokkal, olyan kollégákkal lehetek együtt, akikkel szeretek együtt lenni. Azt a luxust megengedhetem régóta már magamnak, és ez az egyik legnagyobb luxus, vagy szinte az egyetlen az életemben, hogy ne kényszerpályákon mozogjak szakmai értelemben. És ami most dolgozunk éppen, most mutattuk be a nyáron, Gödöllőn volt egy előbemutatója, és a Visegrádi Nyári Színházban nemrégiben bemutatója Philip King művének, aminek az a címe, hogy Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen, és ebben a kedvenceink a Fórum Színházból színészként is szinte mind szerepet kaphattak, tehát Pikali Gerda, Beleznai Endre, Vanya Tímea, Timkó János, Suhajda Dániel, Salinger Gábor, és még jó párok, tehát hogy itt először vagyunk 9-en a színpadon, és egy olyan klasszikus angol bohózatot mutathatunk be, ami azért Magyarországon kuriózum.
1: Még mielőtt beszélünk a Fórum Színházról, meg a különböző előadásokról, meg erről a bizonyos botrányról, ami a paplakban történt, vagy történik estéről estére, azelőtt kicsit még tekergessük odáig vissza az időkerekét, hogy az elmúlt több mint négy évtizedet különböző színházakban, kamerák előtt töltötted. Értem, hogy bekerültél a, nem tudom, 12-13 éves korodban abba a bizonyos előadásban, amit az imént említettél, hogy egyáltalán hogy jött neked, nem tudom, gyerekkorodban az, hogy te, nem tudom, diákszínjátszó körbe jársz, vagy te verseket mondasz, ugye, vagy...
2: Ez meghatároz az embert, hogy hisze a véletlenben, vagy inkább valami fajta elrendeltségben, vagy sorszerűségben, vagy a jóistenben, ki tudja. Na, a lényeg az, hogy hát a történetet elmesélem, aztán mindenki megítéli, hogy hát az történt, hogy én a Városmajor környékén nőttem föl, ott voltam 10 éves kisfiú is, aki imádott biciklizni. És éppen ezért a Városmajorba jártam le bringázni. Én egy BMX-es csávó voltam, az egy külön kaszt volt akkoriban. És a lényeg az, hogy ilyen bringázás közben egyszer csak összeütköztünk az egyik sráccal, és így kiment alulunk a bringa, nem lett ebből nagy baleset, viszont egy haverkodással indult közöttünk. Tehát ezt így ismerkedtünk meg. És akkor ugye találkozzunk másnap, és bringázzunk együtt, játszunk együtt, stb. És akkor nem jössze fel hozzánk játszani, jaj, de nagyon szívesen. És akkor amikor először felmentem hozzájuk játszani, akkor megismertem az ő édesanyját, Földesi Margitot, és a nagymamáját, Komlós Jucit.
1: Bó.
2: Így ez volt az első találkozásom a szakmával ilyen értelemben, azt kell mondjam, és Margit pont abban az évben indította el a Színjátékország nevű kreativitás és készségfejlesztő stúdióját, mondta, hogy lesz ilyen, hogy gyerekek együtt játszanak, kicsit a színház világa, kis versek, beszédtechnika, a zenélünk együtt, nagy játék, helyzetgyakorlatok, improvizáció. És akkor én ennek a növendéke lettem, és így indult az egész. Ide jött el már egyébként gyerekszereplőket válogatni néhány évvel később Horváth Ádám, így kerültem be a Szomszédok című teleregénybe, tehát az induláshoz mindezeknek a történeteknek, tehát a bringázás, ezt akartam az egészből kihozni, bringa, baleset, ismerd meg a szüleimet, gyere fel hozzánk egyszerűen, így indult az egész. Mindig motivált, mindig azt mondta, na Kristóf, most nagyon fel kell kötnöd a gatyádat, kezdj el készülni, mert itt van ez a srác, ez, most, ez nagyon jó, ez most komolyan készülni kell. Vagy egy próba folyamatban, ő mindig nagyon pozitív volt, és mindig támogatóan vagy kreatívan állt a gyerekekhez. És hát nekünk nagy lelki támaszunk is volt, tehát nyilván csomó mindent előbb beszéltünk meg Margittal, mint mondjuk a saját anyukánkkal vagy apukánkkal kiskamaszként.
1: De Kristóf, amióta én ismerlek téged, vagy amióta mi beszélgettünk különböző rádiókban, te egy ilyen határozott, céltudatos férfi embernek tűnsz, aki addig megy, amíg meg nem valósítja, amit szeretné. Fiatal korodban, tiniként ugyanezt képviselted, vagy egy link alak voltál, amit én kinézek belőled?
2: Hát link alak voltam mindig is, ez mai napig nem változott sok tekintetben, de ugyanakkor az nagyon fontos, hogy azt szokták mondani, hogy aki nem látja a következő szigetet, vagy ahova el szeretne érni, annak minden szél rossz. Tehát, hogy nagyon fontos kitűzni a következő célt, amit el akarsz érni, mert akkor tudod a szeleket nagyjából rangsorolni, melyikbe érdemes beleállni, melyikből érdemes kiállni. Tehát akkor tudod az életedet picikét mondjuk te magad is irányítani. És ilyen szempontból mind a szakmai életemet, mind a színházam életét, mind a magánéletemet igyekeztem nagyon régóta már tudatosan építeni. Na, de hát ebbe szól be sokszor megint csak az élet, a sors, az Isten, ki miben hisz. Sokszor akár tragédiákkal, akár családi tragédiákkal, amik új pályára állíthatják az embert, vagy olyan dolgokkal, ami az én esetemben például 2011-ben történt meg, amikor a Budapesti Kamara Színház megszűnt, hogy előtte én álmomban nem gondoltam volna, hogy akkor én majd magánzó leszek, és akkor elkezdek magánszínházakat csinálgatni mindenhol, meg brusztolni azért, hogy hogy saját magam legyek minden szempontból, a saját magam főnöke azt valósíthassa meg, amiket én szeretnék, hanem hozta az élet. Jött egy helyzet, egy kényszer helyzet, amiből ezt lehetett kihozni. Tehát mindig mondom, de a tudatosság az mindig jellemző volt ilyen szempontból.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, színházigazgató. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Németh Kristóf, színész, rendező, színház, igazgató ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello,
3: nagyon Kristóf. Szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában. Folytassuk úgy, hogy maradjon benne ez a vonal, de oly módon, hogy gyerekkorod óta ott van a színház az életedben. És pár évvel ezelőtt egy másik rádióban beszélgettünk, hogy neked nem csak a BMX, meg nem csak Benedek Miklós 4 éve, 5 éve van az életedben, meg a különböző a színházak,
3: igen,
2: hogy, hanem hogy neked volt egy ilyen másik része is az életednek, nem tudom, tudják-e rólad, hogy neked azért a sport is ott volt. Te lövész voltál, vagy mit csináltál?
3: Igen, sportlövészet. Ez meg úgy indult, ez is egy másfajta szerelemből, ugye apukámmal volt pár közös hobbing, de az egyik az a közös moziba járás volt. És az én gyermekkoromban ugye a indián regények és a western filmek, meg mindenféle spagetti westernek korát éltük. És akkor még moziban lehetett elmenni megnézni a Bud Spencer bemutatókat, az Bud Spencer, Terence Hill, stb. De nekem az igazi nagy kedvencem azok az a Winnetou, tehát az a Gojko Mitics és egyebek főszereplésével létrejött NDK Jugoszláv, vagy pedig NDK Jugoszláv koprodukcióban leforgatott
2: gyönyörű korszak
3: számunkra akkor a nyugatot
2: jelentette.
3: Igen, gyakorlatilag.
2: És nem tudtuk, hogy nem is nyugat, hanem itt van mellettünk.
3: Hát, igen, és Amerika ráadásul. Szóval egészen elképesztő. És ugye az abban lévő Winchesterek és Coltok, ezek engem egyszerűen lenyűgöztek. És ezt ugye nagy részletességgel írta le Carl Maytól kezdve Cooperen át mindazok, akik ilyenfajta regényeket szereztek, és ezeket én olvastam részben, meg apukám meg olvasott fel nekem ezekből. Tehát ebben a bűvöletben voltam, és akkor azt találtam ki, hogy én szeretnék igaziból fegyverekkel kapcsolatba kerülni, és lőni, vagy lövész lenni. És akkor kiderült, hogy ennek egy módja van, az, hogyha az ember sportlövész lesz, Magyar Honvédelmi Szövetség központi lövészklubja Marcibányi tér. Mai napig a székház az egyébként ugyanaz, csak már teljesen más, ugye tulajdonban mással foglalkozik. És akkor a 10 éves kor volt a korhatár, és a 10. születésnapomra tulajdonképpen azt kaptam, hogy ahogyan betöltöttem, másnap már ott voltam az első lövész edzésemen. És akkor én 10 méteres távon légfegyveres sportlövész lettem, aztán minősített versenyző, aztán gyermek, aztán serdülő, aztán ifi, stb. És ez olyan komoly dolog lett az életemben, meg annyira ment akkor, hogy háromszoros országos bajnok lettem 3 éven keresztül, és már akkor el kellett dönteni, hogy egy következő Európa-bajnokságra való nagy felkészülés áll előttem, ezért akár a magántanulóság felé is el lehetne menni, ez volt ilyen 7.-8. osztály környékén, és akkor kaptam meg életem első film főszerepét Szántó Erika Gaudiopolis című filmjében, és ez egybeesett ez a kettő, és akkor nekem meg kellett 5 év sportlövész karrier után, mondom, hát én akkor elsősorban sportoló voltam, másodszorban nem tudom, diák vagy kiskamasz, hozni ezt a döntést, hogy akkor ezt most félretesszük, ezt az elmúlt 5 évet, mert mindegy, tehát beszélgettünk, hogy a Földesi Margit kapcsán kérdezted az őszintességet, és például nekem volt egy olyan őszinte edzőm, akivel akkor már 5 éve dolgoztunk együtt, mert ilyen szinte apám helyett apám volt, vagy hát nem helyett, mert csodálatos édesapám volt, de hát egy igazi mester, és ő azt mondta, hogy nagyon tehetséges srác vagy, kivételes képességeid vannak ebben az országban, még akár európai szinten is, de nem gondolom, hogy benned van az, hogy olimpiai bajnok lehessél. És ez engem eltántorított. Viszont megnyílt egy olyan út, ami akkor Szántó Erikával egy csodálatos produkcióban, Huszti Péter és Takács Katalin főszereplésével ott egy gyermekhadsereg részeként részt venni egy több hónapos forgatásban, vidéken, mindenfelé, Presser Gábor zeneszerzővel, aki közben ott tanítgatta nekünk a dalokat és komponálta a zenét az egésznek, az egy új világot nyitott meg, úgyhogy így indult el a filmes karrier a sportlövészet után, és aztán ahogyan megöregedtem, és visszatérhetett ez hobbiként az életemben, mai napig egyébként most már szeniorban ugyan, de lövész vagyok, úgyhogy sportlövész vagyok, minősített a mai napig, és versenyzem.
2: Jó, hogy behoztad az olimpiát, mondta az edző, hogy nem lesz belőled olimpiai bajnok, és pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy te is ilyen lazán vetted ezt az egészet, mint a török srác a legutóbbi olimpiát, hogy oda megy, ezt akkor tessék, megnyerte, mennyi, hát, kettőt lövök?
3: Nem. Lehet, hogy pont ezért a lövészet azt szerintem elsősorban idegrendszer erről szól egyébként. És lehet, hogy ő azt látta bennem, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember például milyen versenyző típus színész esetében mennyire tud a premierre elkészülni. Szóval ez a formaidőzítés, ez mindenben, ez sportban pont ugyanannyira igaz, mint a színházban. Szerintem nagyon ennek a helyén kell lenni. És lehet, hogy nekem ezzel a formaidőzítéssel volt gondom, és ezt ő jól látta már. Tehát nem voltam igazán jó versenyző típus. De aztán színészként ez sokkal jobban működik, tehát premier lázoz már sokkal kevésbé van bennem.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Németh Kristóf, színész, rendező, színházigazgató, kicsi szünet után, és szenior sportlövő, kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Németh Kristóf színész, rendező, színházigazgató ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Nagyon szépen köszönöm, nagy öröm itt lenni.
2: Mondanám, hogy most a Fórum Színházzal folytatjuk, de még mindig nem. Még egy topik ide befér, méghozzá oly módon, hogyha végig gondolja az ember a te eddigi pályádat, vagy én végig gondolom a te eddigi pályádat, akkor az van, hogy téged szerintem jobban ismernek az emberek a képernyőről, mint a színpadról, mert hogy valahogy az neked, mint hogyha meghatározóbb lett volna a sorozatok, a filmek, a stb.
3: Hát persze, meg a nézőknek is, de ezt, ennek nagyon egyszerű matematikai okai vannak. Amikor én színművészeti egyetemre jártam, akkor én elánnal néztem az akkor induló kereskedelmi televíziókat, és bevallott irítséggel tekintettem azokra a kollégáimra, akik ott már képernyőn vannak, én mondjuk én kortársaim, vagy néhány évvel fölöttem végzettek a színművészeti egyetemen. És, azok, és akkoriban ugye őrületes nézőszámai voltak még a kereskedelmi tévéknek, tehát nyilván a mai napon is ezek megvannak, de korán sem azok, mint amik akkor voltak. És én azon gondolkodtam, és akkoriban én a Víg Színházban voltam színházi gyakorlaton, ez az egyik legnagyobb nézőtérre rendelkező prózai színház Budapesten, hanem a legnagyobb. És én azzal számoltam, hogy kerekítésképpen szerintem nincs annyi néző, de mondjuk 1000 nézővel számolva vagy este, hogyha minden áldott este játszom a Víg Színházban, akkor 365 000 néző lát egy évben. És hogyha egy darab epizódban szerepelek a Barátok közben, azt meg 3,5 millióan nézik meg. Tehát 10-szer annyi emberhez jut el egy epizód. És hogyha ezt felszorzod aztán az évekkel meg, mondjuk évtizedekkel Barátok összesetében, akkor az, hogy mi ott családtagokká váltunk gyakorlatilag rengeteg magyar háztartásban, azzal együtt, hogy persze egy szappanopera szereplőiként, nyilván az egy... Az szakmai értelemben egy blödli, egy művészszínházi előadáshoz képest, de hát nem is az a célja, nem is arra van, és nem is az a küldetése. Ellenben napi sorozatként szerintem kiválóan működött, hiszen 20-akárhány évig ment. Úgyhogy így én sokkal inkább lettem az ország Kertész Gézája, ez teljesen egyértelmű. Hát figyelj, ez egy nagyon édes történet volt, hogy most nemrégiben, ugye, meg azóta is most már szinte nincs olyan sorozat, amiben szerepeltem volna, hiszen ez ilyen szakmai hobbivá is vált, meg én nagy örömmel teszem ezt. De egy polgármestert játszottam az egyik sorozatban néhány éven keresztül, és akkor az utcán valaki utánam kiabált, hogy polgármester úr, polgármester. És akkor visszafordultam, én nagyon helyesen oda köszönt, és mondta, nagyon helyes volt, hogy ja, hát ne viccelj, művész, nem akarunk tiszteletlenek lenni, tudjuk ám a rendes nevét is. És mondom, köszönöm, hogy Kertész Géza. Szóval ezt el kell fogadni, és szerintem ezzel semmi baj nincsen.
2: Azt nagyon sokáig játszottad egyébként azt a bizonyos Kertész Gézát, és akkor egy-két dologra rákérdezek. Igen, azt mennyi időbe került levetkezni, mert gondolom, hogy
3: élet se elég hozzá. És egyébként nem is szándék ilyen szempontból. Tehát, hogy figyelj, kérdezik, hogy gyakran felismernek? Hát ugye mindenki. De és ez mindannyiunkkal így van, hiszen akik akkor kezdtük, amikor, még egyszer mondom, csak az egyik csatornát nézte 3,5 millió ember, a másikat megnézte 3 millió. Az azt jelenti, de előtte ugye onnan szocializálódott ugye az egész ország, hogy előtte volt a magyar televízió, amit megnéztek adott esetben 5-6 millióan, hogyha olyan műsor volt, ki mit tud döntő. Friderikus show, nem tudom.
2: Egy csomó mindent lehetne említeni a te múltadból, különböző sorozatok meg filmekkel kapcsolatban, és mondtad, hogy nagyon sokan azzal azonosítanak, hogy Kertész Géza. Érdekes módon, hogyha én rád nézek, vagy veled beszélgetek, akkor nekem nem Kertész Géza jut eszembe. És
3: Csini Baba?
2: Nem, még csak az sem. Várjál, lehet, hogy ki fogsz nevetni, a Koltai Róberttel játszottatok. Megjelentél, és azt mondtad, hogy akkor nem tudom, hogy hívnak, de hogy felszolgáló és testőr.
3: És testőr. Igen, Attila igen. Vagyok. Igen, ez a Hipolita. Én szerintem nekünk óriási áldás az én generációmban lévőknek, hogy mi még elkaptuk azt, vagy már elkaptuk, hát ugye akkor az rendszerváltás után voltunk, de hogy készültek magyar filmek, azokba be lehetett kerülni castingok alapján, kisebb vagy nagyobb szerepekben, de már az ember megmutathatta magát, aktív volt a televíziós gyártás, stb. Tehát és a színházak nagyon éltek meg, hogy hát amit szerintem a legfontosabb, hogy ennek az egész szakmának volt egy szerintem egy nagyfokú megbecsültsége társadalmilag. És egyébként, ha meg most megnézem, nem szeretnék ebbe különösen belemenni, mert borzasztó messze vezetne, meg egyébként tök kizárólag csak egy irányba. a manapság, úgyhogy inkább nem is mennék bele, de hogy szerintem ma elég hamis kép él szerintem a társadalomban arról, hogy egy normális színház az hogyan működik. Mert nagyon sok színház nagyon jól és normálisan működik, csak ezt akarom mondani. Mindig arról van, ugye az kerül reflektorfénybe, ahol balhé van, ahol probléma van, és hogy hála Istennek azért vannak olyan helyek, és Petszél egyébként a Fórum Színház is pont ilyen, hogy rengeteget szoktunk egymással viccelődni ezzel, amikor, hogy ne haragudj, Pikali Gerdával próbálunk egy jelenetet, vagy a Gregor Bernadett, és akkor ne haragudj, csak itt hozzánk kéne nyúlnom, csak hát nem tudom, egy intimitás koordinátort le kéne szerződtetnünk, hogy akkor én egyáltalán megfoghatom esetleg a tisztelt kacsódat, szóval, hogy inkább túljátszuk azt a fajta PC-séget, meg azt a no me too-t, aminek van jellemeznie kell minden, de ugye ezek föl sem merülnek például egy ilyenfajta társulatban, ahol mondtam, hát nálunk pontosan a bizalom a legelső, és az, hogy olyan emberek vannak együtt, akik nagyon sok éve nagyon klassz játszópajtásai egymásnak, hát adott esetben már 20-30 éve.
2: Számtalan sorozat és film van a hátad mögött. A legújabbaktól egészen odáig, hogy Szomszédok. És hogyha az ember jobban belemerül az internet bugyraiba, akkor lehet, hogy fals információkat talál ezzel a kapcsolatban, de ilyen külföldi filmekben is felbukkantál.
3: Igen,
2: ez így van.
3: Igen, hát volt egy ilyen korszak is egyébként, arra lehet, hogy rá kellett volna akkor feküdni, hiszen hát hallom, hogy milyen aktív, sajnos csak hallom, de hát látom.
2: Kis barátod, a Rékos is csinálta.
3: Igen, ő is, de hát többen is, hát meg Árpa Attila, ugye, Na, lényeg az, hogy igen, több külföldi produkció van, például volt a The Baroness and the Pig című produkció, ez egy kanadai, amerikai koprodukció volt, amiben azért volt jó, nem tudom, forgattam 6 napot összesen. Itt Magyarországon, több helyszínen, de picit meg lehetett élni azt, hogy milyen lehet Hollywoodban, tehát amikor saját lakókocsit kapsz, amikor saját személyi asszisztensed van, és mint tudom, hogy 25 éves vagy, tudod. Szóval, hogy na és akkor ezt sorolhatnám, hogy akkor a személyre szabott cateringet, a felszolgáló hozza neked az ebédszünetben, szóval hogy figyelnek oda. Hát ez egy érdekes dolog volt, és aztán pedig jött a szakma, és jött a valóság után, és onnantól kezdve. De igen, nagyon-nagyon jó volt, meg hát ugye nagyon nagyon más nemzetközi stábbal együtt dolgozni bárhol is. Ezt ma nekem a televízió adja egy csomószor vissza. Ugye azt sem titok, hogy én mindenféle sok kollégám által egyáltalán nem értett módon, de olyan formátumokban is szerepelek televízióban, amik nem kifejezetten mondjuk ez a scripted műfajhoz, tehát a megírt műfajhoz tartoznak. Ilyen reality, játék show, és nem tudom, game show és egyebek. És én ezeket rendkívül kedvelem, ezeket a dolgokat, és itt például, tehát amikor bejárjuk a világot, amikor Ázsiában ledobják az embert, és akkor ott vannak mindenféle feladatok, van egy ilyen típusú műsor is, ugye, és ezekben együtt lehet dolgozni például 40-50-60 fős olyan nemzetközi stábbal, ahol a Braziltól a francia fényszekción keresztül a hangmérnökök, a magyar operatőrök, a belga gyártási részleg, szóval ez óriási nagy öröm, és ilyenkor egyébként ugye, a nyelvet gyakorolni is az egy nagyszerű dolog. Úgyhogy voltak ilyen kis filmes mellékszálak az életemben annak idején, de azt hiszem ez mind olyan dolog, amit el kell dönteni az embernek, hogy mindent nem lehet csinálni egy szopán belül.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Német Kristóf, színész, rendező, színházigazgató. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
0: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak a szavak?

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Németh Kristóf ül velem szemben a stúdióban felszolgáló és személytestőr.
2: Jaj, köszönöm szépen.
1: Ez a Hippolitból ugye
2: ez
1: egy
2: a Hippolitból,
1: kis részlet.
2: Szóval beszélgettünk itt ugye színházról, és ezekről a külföldi kapcsolatokról, meg egyebekről, és eszembe jutott, hogy nekem több nagy találkozásom lehetett igazi ikonjaimmal, akik világsztárok. De hogy az egyik meghatározott az a John Malkovich-sal volt, illetve nem is az egyik, hanem az a három találkozás, ami vele lehetett. Legelőször, amikor Magyarországon a Víg Színházban volt egy estje, nem is tudom minek kapcsán, ott volt egy ilyen műsorban, ő ugye a főszereplő, az ő show-ja volt. És én akkor talán, vagy akkor játszottam még a Víg Színházban, vagy egyszerűen csak elmentem megnézni, de lényeg az, hogy azonnal hátra mentem utána a büfébe, hogy hátra lehet vele találkozni. És ott emlékszem, hogy ott volt valamilyen, most a szituációt nem is akarom felidézni, lényeg az, hogy alkalom volt oda sodródni be és elkezdeni szóba elegyedni, és baromi jót beszélgettünk, tehát tényleg hihetetlen. Helyes volt, és nagyon tetszett neki, én arról beszélek, hogy most magánszínházat akarunk csinálni, és most kezdjük, és ez a lelkesedés, ez annyira eltöltötte őt is valami fajta pozitivizmussal, hogy rögtön megadta az ügynökének az elérhetőségeit, hogy keressem meg azon keresztül. Meg is kerestem, kint Londonban is találkoztunk egy előadása után, és akkor később még fölmerült az, hogy esetleg lehetne valami együttműködés, hogy őt Magyarországra elhozni. Nekem ott volt egy elképzelésem, aztán ez meghiúsult, de hogy azért elmondani, hogy vele így kapcsolatban voltunk meg az ügynökeivel, az egy nagyon nagy emlék.
1: Na, akivel viszont mostanában kapcsolatban vagy, ott a Dunakanyar magasságában, hát az elég sok színész, többek között a Pikali Gerda, akit már említettél, a Beleznai Endre, számtalan Vanya Timi, stb. Sőt, a Csonka Bandi, Nagy Sanyi is, mindenki is megfordul nálatok.
2: Igen, így van. Salinger Gábor, Suhajda Dániel, Straub Péter még ebben a produkcióban az említett nevek mellett, és hát jó magam is, ez Philip King műve, amit most a Visegrádi Nyári Színházban mutattunk be, ami azért nagy büszkeség, mert én szerintem ez egy nagyon előremutató dolog, hogy az idei esztendőben mindenfajta támogatás, külső támogatás nélkül a Fórum Színház rendezte meg a Visegrádi Nyári Színházat, ami azt jelenti, pontosabban voltak, hála Istennek, piaci támogatóink és partnereink, ami azért nagyon fontos, mert ez egy régi álom volt megint csak, hogy a Dunakanyarnak egy adekvált helyszínén Visegrádon, ahol előtte nem volt nyári színház, ott lennie kell nyári színháznak, és én már sok éve nézegettem ezt az egész helyet és helyszínt, ami nagyon különösen kedves az én szívemnek, meg életemnek, ez a Dunakanyarnak ezen része. És akkor ezt 4 éve elkezdtük, és az idei esztendőben is eljuthattunk oda, hogy saját bemutatót tartottunk. Ez Philip King műve, ugye Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen, ez a címe a műnek, ami az 1940-es évek Angliájába kalauzolja el a kedves nézőket egy vidéki paplakba, ahol bár a második világháború réme ott van gyakorlatilag Anglia fölött is, és bombáznak több helyen. Például egy anekdóta fűződik ez az előadáshoz, amikor ezt bemutatták a 40-es években Londonban, a West Enden, akkor többször meg kellett állni az előadásnak, mert bombázás vagy légriadó volt közben. És az egyik főszerepet játszó angol színész azt mondta utána, hogy hát ebből is látszik, hogy ez a német milyen egy kultúrbarbár nemzet, hogy 3 jó poénon volt az első felvonásban, és mind a 3-ba bombát dobtak. Na most ez az angol humor, ez csak azért idéztem fel ezt az anekdótát, mert hogy ez nagyon megjelenik az előadásban, miközben, tehát ez a csodálatossága, és kicsit azt is kifejezi, meg mutatja, hogy színház mindig volt, hogy humor mindig van, és ez minden átsegíti az embert, és azért nem véletlen, hogy Philip King, amikor a 40-es években megírta ezt a darabot, és bemutatták, ugye itt az történik, hogy míg zajlik a második világháború, és valóban bombáznak, és szörnyűségek történnek a világban, egy vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott élőket. Hát elsősorban az, hogy van egy házas pár, ez egy protestáns pap, akinek van egy felesége, Gerda a feleség, aki színésznő volt, és aztán papné lett belőle. Hihetetlen helyes és óriási nagy lehetőség egy színésznőnek, Gerda fantasztikusan játssza ezt a bohókás színésznőt, és lényeg az, hogy a férje elmegy a hadifoglyoknak segélykoncertet adni, De közben megérkezik egy angol katonaszökevény, egy német katonaszökevény. Mindenki úgy látja jónak, hogy az lesz a legjobb rejtőzködési mód, hogyha ellopnak egy papi reverendet, és magukra öltik. Tehát így már van az angolon, van a németen, van a papon, aki itt szolgál ebben a egyházközségben. Érkezik egy vendéglelkész, aki másnap prédikálni fog, így már négy pap van a színpadon, és megérkezik a főszereplő hölgynek a nagybátyja, aki egyenesen a püspök, tehát ő az ötödik pap. Mindenki azt mondja magáról, vagy azt hazudja éppen, hogy ő itt a helyi lelkész. Aha. Ebből egy óriási kavalkád alakul ki. Mindez egy nagyon szorgalmas, nagyon lelkesen, nagyon buta szobalánnyal van megspékelve, és egy Miss Kilonnal, egy vénkisasszonnyal, aki viszont szerelmes a papunkba, de közben egy bigott vallásos vénkisasszony, őt Vanya Timi játsza egészen elképesztően. Mindez egy gyönyörű díszletben, csodálatos jelmezekkel, és igazi színházat csinálunk. És mondom, valami olyat mutatunk ezzel az angol humorral, ami végig megjelenik az előadásban, egy őrült kavalkád, és közben szerintem könnyesre tudja nevetni magát az ember rajta. Ez a legfrissebb bemutatónk, és már bele is kezdtünk egy következőnek a próbáiba, aminek majd a Szentendrei Teátrumban szeptembernek lesz a bemutatója. Annak az lesz a címe, hogy Tour de France, az egy kétszereplős előadás, de hát ez majd a jövő zenéje. Úgyhogy folyamatosan munkában, de elindul az országos turnénk a Botránya paplakban című előadással, tehát ez gyakorlatilag látható lesz Győrtől, Kaposvárig és Miskolctól, Debrecenen át Szeged. Most éppen ezeket szervezzük még az idei esztendőben.
1: A föl nem tett kérdéseimet már meg is válaszoltad az iménti mondataiddal, szinte mindegyiket, de azért egy-két kérdés még maradt itt az én tarsolyomban is. De melyik pap vagy a sok pap közül, Kristóf?
2: Hát az a lelkész, aki valóban a lelkész ennek a hitközségnek, Gerda az én feleségem. És ez egy csodálatos szerelemben élnek ők, de hát nekem hál' Istennek mindenkivel kapcsolatom van ebben az előadásban, és mivel, hogy egy...
1: Akkor te mész el koncertet adni?
2: Én megyek el gyakorlatilag, igen, megérkezik Willy Briggs barátom, aki jótékonysági hangversenyre hív, és ezzel kapcsolatban később elhangzik az előadásban, mondják, hogy férjem elment a hadifoglyoknak zongorázni. És az a másik szereplő, hát sajnálom a hadifoglyokat. Tehát, igen, úgyhogy így.
1: Ha már elmész koncertet adni, és ha már szerepeltél abban a bizonyos filmben, ugye, amit visszafelé forgattatok, ha minden jól megy, az éneklés az elmúlt években azért nincs annyira benne a te...
2: Nincs, az nem, tehát triggerpont kiderült, de tényleg, tehát valaki mást ellazít és imádja, nekem meg valamiért egy ilyen, szerintem a színművészeti egyetem óta egy ilyen, mindig azt gondolom, hogy nekem az nem megy. Pedig hát játszottam én musical főszerepeket, meg több száz szor Billy Elliot, ugye, apa szerep. Hát azért ez vicces, hogy elmondhatom magamról, hogy egyszer sétáltam, de tényleg így történt, hogy sétáltam az Andrássy úton, megcsörönt a telefonom több mint 10 évvel ezelőtt. Fölvettem, és Szirtes Tamás közölt, hogy épp együtt van az operáz igazgatójával, és próbaéneklésre, mikor mennék az operába. Szóval azért ezt nem láttam jönni, szokták mondani. És mivel, hogy ez mint az
1: elkezdi... Pont ott voltál 5 perc múlva.
2: Ez mint helyszín miatt volt valami koprodukció, tehát nem is ez érdekes. De olyan vicces volt az egész mondat, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy valaha. És tényleg, tehát, mivel hogy a próbák helyszíne részben ott volt részint, ami akkor már becsukott budapesti kamaraszínházunkban, tehát egészen izgalmas volt a próbaszakasz. De valóban az elmúlt években úgy nincsen jel. Aztán fel tudja, hát lehet, hogy ami késik nem múlik. A Csini babára visszagondolva, ott például még imádtunk együtt zenélni. Az például tök jó dolog volt.
1: Szóval lesz új bemutató, ezzel a bizonyos Botránya paplakbannal mentek országszerte.
2: Így van, és hát ugye jön a Tour de France, ami két virtuóz színész, két igazi clown játéka Hargita Iván rendezésében, és ugyan két színész, de 11 karakter jelenik meg. Ilyen Magyarországon nem volt még, ez egy világpremiér, ez sosem volt Magyarországon az előadás, Tour de France, ez lesz a címe. Egyébként világsiker, de mi szerezhettük meg a jogot, hogy bemutassuk. ez bombasztikus lesz. Mondom, Hargita Iván egészen ötletgazdag rendezésével, Pap Janó jelmezeivel, amik jelmez költemények, azt mondhatom, Kazi Bazsinak a maszkjaival, parókáival és mintjeivel, tehát itt valami egész izgalmas kuriózumot igyekszünk majd szeptemberben a Szentendrei Teátrummal közösen bemutatni.
1: Kristóf, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép estét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ben Kristóf vagyok a földszintről.
5: Parancsoljon.
4: Bocsánat, ez régóta van így?
6: Régi.
5: Beázás, biztos, hogy nem.
7: Földszint. Új magyar vígjáték október 1-től a mozikban. Rendezte Reisz Gábor.
8: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részlet

0: között az 578-as főúton Pécsen, az Újhegyen, a Boglárka utcánál. A 2-es kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Kodruca Kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási feladat lesz. Az ehhez szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Füst Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek. Mások mellett az akkori legfőbb ügyésznek és helyettesének is, de nem indult eljárás az ügyben. Reagált a nyílt levélre a Fidesz, a kormányfő és az ukrán pénzszállítók védője is. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A szállítókat védő ügyvédi iroda szerint a Fidesz nyilatkozata felír egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt írta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Hankó Balázs szerint politikai és kulturpolitikai célból indított koncepciós eljárás zajlik ellene és kollégái ellen a Nemzeti Kulturális Alapügyében. A Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális miniszter a Hír TV-nek adott interjúban kijelentette, a teljes támogatási rend és minden lépés jogszerű volt. Mind az 1087 támogatott program kulturális projekt volt. Hankó Balázs mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az országgyűlés, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. A politikus az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panasszal élt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet. Megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint

0: amit megteszek, neked a titkod nem leszek.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztró világában fogunk kalandozni. Itt ül már velem szemben a fermentálás egyik hazai nagykövete, aki nem sokára a chili egyik hazai nagykövete is lesz. Horváth Judit köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Judit.
3: Köszöntelek, én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Na, menjünk végig gyorsan ezen a bizonyos mondat, amit az imént említettem. Pár hónappal ezelőtt itt üldögeltünk a stúdióban, és akkor a fermentálásról beszélgettünk, mert hogy neked ez így indult, vagy majdnem így indult, de hogy ebben merültél el nagyon, és akkor most kicsit kilépsz ebből a bizonyos bűvkörből, vagy lehet, hogy már korábban kiléptél, mert a chilit nagyon szeretik az emberek használni, vagyis hát ilyen kétes megítélése van, van, aki nagyon szereti, van, aki meg nagyon távol tartja magát a chilitől, és te meg beleástad magad ennek
3: úgy
2: a világába.
3: Úgy fogalmaztam a könyvben ezt, hogy senkit nem hagy hidegen, és akkor a szószoros értelmében sem. Nem volt ez idegen tőlem korábban sem, ugye ez már a sokadik kötetem, ami most megjelenik, és hát nálam egy egészségügyi problémából indult az, hogy elkezdtem magam beleásni ilyen különleges konyha technológiákba, mint a mentes sütés-főzés, illetve egészség megőrzésként és javításként a fermentáció, így indult.
2: És aztán utána, most pedig a chilibe ástad bele magad. Ugorjunk erre, mert hogy ebből készül most, vagy készült, bármelyik helyes lehet, hiszen gondolom készen van, csak még nem jelent meg maga a könyv, a chilibe. A chili az az, ami, hát én nagyon szeretem használni, kicsi mértékben szinte mindenhez jó lehet. Van, aki meg azt mondja, hogy ó, ez úgy mar, pedig éppenséggel csak egy chili pehely került bele az akármibe. Hogy jött a chili iránti vonzalom, Judit?
3: Engem nagyon korán elkezdett az édesapám chilivel letetni, úgyhogy ez hozzá lehet szokni. Ez egyébként nagyon érdekes, mert bárki hozzá tud szokni, és ennek létezik egy olyan folyamata, hogyha valaki elhatározza, hogy ő eddig nem evett csilit, és mondjuk úgy reagál rá, hogy az előbb említetted, ha ő szeretne csilit enni, akkor ez bizony hozzá lehet szoktatni a szervezetünket lassanként. Például ebben a könyvben lesz egy ilyen útmutató, és hogy hogyan együnk csilit, hogyan adjuk az ételeinkhez, és hogyan tudunk hozzászokni, mert viszont hozzászoktunk, akkor ez egy csodálatos világot nyit ki előttünk, mind ízeiben, színeiben, látványában, és szerintem nagyon sok ember elsősorban ezért figyel fel rá. Most már annyiféle növény van, és hazánkban is annyiféle termés elérhető, hogy maga a látvány sem utolsó, tehát mindenféle erőteljes színek, a kis hegyes erőstől azért már nagyon erősen eltávolodtunk itt a magyar közönségben is.
2: A kis hegyes erős az a paprikára, kosszarvúra gondolsz?
3: Na igen, igen, amit ugye így árulnak a boltokban, hogy hegyes erős.
2: Vagy árultak annak idején, igen, de annak idején, amikor én fiatal volt, ami kosszarvú paprikának hívták azt.
3: Igen, nagyon sokféle változata van, és érdekes, hogy előhozod ezt, hogy annak idején, meg hogy a mi variációnk mi volt, mert elég komolyan belástuk magunkat abba, hogy milyennek a háttere, tehát hogy hogyan terjedt el a világban, hogyan lett szinte világ minden pontján ismert és elérhető, hogyan került át a magyarokhoz, és vajon mi ez a chili és erős paprika, mert gondolom ezt fogod következőként kérdezni.
2: A következő kérdés, hogy akkor ugye, mit tudjunk arról, hagyunk, hogy mennyire ástad
3: bele magad. Hagyunk egy kicsit a képzeletnek is, majd mikor
2: ne hagyjunk, mert alapvetően ugye egy paprika fajtáról van szó, vagy
3: abszolút,
2: valami ilyesmi,
3: abszolút.
2: Tehát és a paprika pedig...
3: Tehát ez a chili vagy paprika, ez gyakorlatilag chili paprika, tehát ez mind ugyanabból a növényből származik, tehát botanikailag ez mind ugyanannak a növénytípusnak a leszármazottja. Tehát bármennyire is szeretnék a magyarok azt mondani, hogy ez a fajta erős paprika, ez hungarikum származását tekintve nem.
2: Igen, és Mátyás király még nem evett belőle, ugye, mert ez Amerikából származik, tehát hogy a 15. század végén, 16. században került be Európába.
3: Igen, és dísznövényként hozták.
2: Nem mondom.
3: De igen, dísznövényként.
2: Milyen jó néz ki az ablakban?
3: Igen, és Magyarországra is a kertekbe ilyen uradalmi dísznövényként került. Ennek ugye a részleteit én a könyvben ki is fejtettem. És gyakorlatilag, mivel dísznövény volt, nem használt elsősorban először Magyarországon semmiféle gasztronómiai célra. ezért ugye rájöttek arra, hogy Magyarországon az igazi termő területe az az Alföld, ezért gyakorlatilag ott és a paraszti kultúrában terjedt el először.
2: És hogy? Tehát, hogy nem tudom, egyszer csak valaki ránézett a 16. században, és azt mondta, hogy hát nincs itthon paprika, akkor majdnem úgy néz ki, mint egy paprika, megkóstolom, és aztán utána elkezdték enni az emberek.
3: De gyakorlatilag ebből hozták be, tehát az összes paprika, az édes paprikák is a chiliből származnak. Ezt nagyon kevesen
2: nemesíteni
3: tudják.
2: Nemesíteni kellett?
3: Így van, nemesíteni kellett, tehát mindenféle úton, módon. Ennek van 5 ilyen nagy családja, és ebből a legelterjedt ez a Capsicum Chinese nevezetű, és gyakorlatilag minden édes paprika chiliből származik, és nemesítve van.
2: Én azt hittem, ez két külön dolog, az édes paprika, meg a csípős paprika.
3: Nem, sokan azt hiszik, de nem. Chiliből származik az összes, és akkor az a fajtája, amilyen a magyar paprika, meg amit itt ismerünk, azt még egyébként Amerikában is úgy hívják, hogy Hungarian Wax Pepper, tehát, hogy ez köztudottan egy magyar nemesítése, és ilyen tekintetben valóban hungarikum, és ebben a fajta felhasználásában valóban hungarikum. Egyébként érdekes, említetted a nevét többször, ugye próbálták megtalálni azt, hogy hogyan is lett a neve, és mivel a szerzetesek használták elsősorban tinktúraként gyógyításra, tehát gyógyszerként volt először használva. Ugye nagyon sok kutatás zajlik ennek a gyógy hatására a mai napig. Aha. Tehát a kapszíciumnak sokféle gyógyhatása van, de hogy ők használtak először, és ezért állítólag, most, hogy ez legenda, ezt nem lehet pontosan bebizonyítani, paprigató volt a név, paprigató, és akkor innen jött a
2: megsiratja
3: paprika.
2: Megsiratja a papokat?
3: Mert hogy megsiratja a papokat, igen. Hát de ez több, mint valószínű, csak legenda szerintem.
2: Nem
3: de...
2: csak őket, bárkit megsirat, hogyha hát úgy eszik meg belőle.
3: Igen. Ezért van útmutató arra, hogy hogyan fogyasszuk, és hogyan adjuk az ételeinkhez, de ez mindenképpen egy nagyon-nagyon izgalmas világ, szerintem azok számára is, akik mondjuk nem rendszeres chili fogyasztók.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, gasztroszakember, nem sokára jön a legújabb kötete, a legújabb könyve, ami a chiliről szól, és nem sokára beszélünk majd egyébként a Kenyérlelke Fesztiválról is, ahol szintén ott lesz. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit gasztroszakember ül velem szemben a stúdióban, a fermentálás egyik hazai nagykövete, talán fogalmazhatok így. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen
1: én. És hát most már a chili egyik hazai nagykövete is leszel, hiszen nem sokára jön a könyved a chilivel kapcsolatban. A chilihez te hogy kerültél egyébként közel, vagy hogy jött az ötlet, hogy írsz róla egy könyvet? Azért chilivel kapcsolatos kiadványok, ha nem is Magyarországon, de szerte a világban nyilván vannak.
2: Léteznek csilis könyvek, léteznek a csili történetéről könyvek, a csili szakácskönyvek, tehát a felhasználásáról. Itt nálunk nincsen pontosan ilyen, illetve a paprikához kapcsolódnak inkább. Nem annyira a csilihez és a csili külföldi történetéhez és széles körű fajta ismeretéhez, hanem inkább az általunk korábban megbeszélt magyar változatának a felhasználásához, de a magyar gasztronómiához kapcsolódó könyvek azért léteznek. Azonban ebben a kötetben mi egy kicsit szélesebbre tártuk itt a palettát, és lesznek külföldi ételek is.
1: Ha chiliről beszélünk, akkor azt azért tudni kell, hogy nyilván csípősségi, erősségi fokozatok vannak. Te említettél már egy szót, K-val kezdődik, én lehet, hogy rosszul mondom, capsaicin, állítólag azaz az anyag, vagy nem tudom milyen, valamilyen vegyület, ami benne van, amit hogyha beteszek a számba, akkor utána hát tejet kell ráinni, mert a víz nem segít, az üdítő nem segít, sőt, attól még jobban fog fájni. A tej az az, ami közömbösíteni tudja.
2: Igazából a zsír, ami közömbösíti.
1: Tényleg?
2: És érdekes, kérdezted ugye korábban, hogy kerültem én hozzá. Hát nálunk ugye jó magyar szokás szerint az édesapám nagy csilis volt, és azért valljuk be őszintén, hogy a mi kultúránkban ez egy kicsit olyan, hogy hát nem vagy igazi férfi, meg nem vagy igazán erős, hogyha nem eszed meg jó erősen azt a pörköltet, vagy paprikás krumplit. Szerintem ő is egy ilyen családból származik, de ő valóban szerette, és én is egy vagyok ezek közül, aki valóban ezt élvezi, mert hogyha eljutsz egy olyan szintre az érzekesbe, hogy a capsaicin nem éget azonnal, és ezt gyakorlással lehet elérni, tehát minél több erős, csípős ételt teszel, annál kevésbé leszel azonnal, tehát annál kevésbé immunis lesz azonnal rá. Igen, reakciód. Tehát lesz egyfajta immunitásod. Egyik kolléganom úgy fogalmazta, hogy az én receptoraim azok már ki vannak ütve, ami valószínű tényleg így van. Tehát amikor eljutsz egy olyan szintjéig, ahol ezeket a millió Scoville feletti paprikákat meg tudod kóstolni, egy csodálatos ízvilág tárul eléd. Tehát nekem az édesapám adta először a számba, hogy úgy mondjam, és akkor én szépen lassan hozzászoktam.
1: Egyszer-kétszer szembe jött a különböző közösségi oldalakon kis videókkal kapcsolatban, hogy mindenféle versenyeket is rendeznek állítólag a csilivel kapcsolatban, mert vannak olyan csilik, amelyek kevésbé csípnek, meg vannak olyanok, hogy az ember ránéz, így nem tudom, 2 méter távolságban, már akkor csíp. Aki azt meg tudja enni még ráadásul hozzá, akkor az mindenféle ilyen dollármilliókat kap.
2: Így van, ez mind ugye kapcsolódik az előző kérdésedhez is. Ez a capsaicin nevű vegyület, ugye, amitől mi ezt a hirtelen reakciót produkáljuk, és egyébként nagyon érdekes módon ez valóban fájdalomreceptorokat kapcsol be az agyban, tehát ez tényleg szó szerint éget, legalábbis ugye a szánk így érzi. Ugye ez a paprikának csak bizonyos részeiben van, így mi, amikor fogyasztjuk nyersen, akkor a magokban és az erekben érezzük, hogy ezt a csípőséget, ezért ha valaki az ízt szeretné csak, vagy kisebb enyhébb paprikát szeretne, mondják, hogy ezt ki kell vágni. Ugye akikről te beszéltél, akit én is mondtam, aki már hozzászoktatta magát ehhez, bizony ez egy hatalmas kulturális eseményeken jelenik meg, és fesztiválok vannak világszerte, többek között nálunk is, mint a Nagymarosi Csípős Fesztivál, ahol ugye az ember ki tudja magát próbálni.
1: Majd beszélünk erről is, erről a bizonyos Nagymarosi Csípős Fesztiválról, viszont a chilinek a színe az jelen jelentheti azt, hogy akkor az mennyire lesz majd csípős, mert nyilván van belőle zöld, sárga, piros, stb.
2: Nem.
1: Nem. Ha piros, akkor nem. Az a legerősebb, akkor nem.
2: Nem. Ez egyáltalán nem így van. Ez ugye a nemesítés kérdése, hogy melyik milyen színű. Ugye például, amit most mindenki legerősebb paprikákként ismer, ugye ez a skorpió, ez a Trinidad Scorpion, paprika, ez a szellem chili, ugye ez a ghost pepperként ismert az egész világon, ezek már ilyen 2 millió Scoville körüliek. Csak hogy legyen a hallgatóknak is összehasonlítási alapja, ugye egy jó szegedi erős paprika az 30 ezer. Aha. Tehát akkor ehhez kell hozzáhasonlítani a 2 milliót.
1: Igen. Fordult már elő olyan veled, hogy ilyennel kapcsolatba kerültél egy ilyen paprikával, aminek nem tudom, 1 millió, 2 millió. Mi a mértékegysége? Mit mondtál?
2: Scoville, ez a Scoville unit, ugye ez. Na, az SHU.
1: Elkezdted szépen vagdosni, és aztán utána elfelejtetted, és megvakartad a szemed.
2: Ez nem csak a paprikánál, amikor vagdosom és megeszem, nem. Amikor viszont előfordult velem, nem egyszer és nem kétszer, kedves édesanyám is tudna erről aranyos dolgokat mesélni, mivel mi mindig vetünk saját paprikamagot, és többnyire saját palántáim vannak, és ezek a magok annyira erősek, hogy te eltetted nyáron ezt a magot, amiből majd az új növényed lesz, az miért akkor is annyira erős, teljesen csíp, és akkor utána el kell felejteni azt, hogy ilyen könnyedén elmész vécére, mert tud ez mindenhol is csípni.
1: Hogy foglalkozol egyébként a csilivel? Úgy foglalkozol vele, hogy szárított csili, és akkor azt megveszed a boltban, és akkor nem tudom, az acskóból, vagy a kis malomból beleteszed az ételbe, vagy úgy is foglalkozol a csilivel, hogy akkor az rendes, még lédús paprika formájában felhasználható?
2: Nekem ez a magtól kezdődik, tehát minden januárban ez a magtól kezdődik, és akkor saját palántát nevelünk, majdnem mindig magas ágyasokban 100-on felüli paprika növényem van, és akkor mivel ugye hallani lehet, hogy én ezt tényleg őszintén szeretem és szenvedélyem, és ez majd látható lesz a könyvben is, hogy nálunk tényleg mindenben van csili. Tehát előfordul a desszertekben is.
1: Túrógombozban nem biztos, hogy jó.
2: Biztos, hogy jó. Hogyha olyan dolgokkal párosítod, akkor biztos, hogy jó. Mindenben jó.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, gasztroszakember. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: szerinte a súlyát.
1: De nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Horváth Judit gasztroszakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen.
2: Legutóbb a fermentálásról, meg a mentes ételekről beszélgettünk, most pedig már a chili világában kalandozunk egy jó fél órája, hiszen nem sokára jön az új könyved, ami a chilivel kapcsolatos, meg ott leszel a nagymarosi csípős fesztiválon is. Viszont még mielőtt a fesztiválról beszélnénk, azelőtt egy kicsit, ha már gasztroszakember vagy, ássunk bele magunkat az ételekbe. Én említettem egy túrógombócot, hogy hát nem biztos, hogy jó bele, azt mutat, hogy ha megfelelő módon párosítod, még úgy is jó lehet. Ha chiliről beszélünk, akkor chili con carne. Ezen igen, kívül nyilván számtalan étel van.
3: Számtalan étel van. Ugye, hogyha elmész egy olyan helyre, mint például Thaiföld, vagy a keletebbről lévő ázsiai országok egyike, és akkor azt mondod, nem olyan régen mesélte a kiadó vezetőm, Budázi Árpi, aki Thaiföldön volt, hogy mondta, hogy nem kér fűszeres ételt. És akkor mondták neki, de hát ez nem fűszeres, egy dinnye szelet volt, 3-4 szelet Thai chilivel, aminek az alapja az olyan 100 000 Scoville. De hát ez nem fűszeres, csak chili van rajta, az nem fűszer. Tehát el lehet jutni ennek olyan szintjére, hogy bármivel el tudod ezt képzelni. Ugye nyilván attól függ, hogy mi az a végeredmény, amit el szeretnél érni, és ugye, ahogy te korábban említetted, vannak olyan ételek, ami a kapszaicint gyengít, illetve a párosításban van egész más az érzete a szádban. És ilyenek például a zsíros ételek. Ugye azért leggyakrabban mondjuk pörkölt, azt teszik Magyarországon, vagy a chili con carne is gyakorlatilag ennek a pörköltnek egy mexikói változata, mert igazából készítésében olyasmi, mert ugye a zsír enyhíti, a zsír az, ami szállítja az ízlelő bimbókon a kapszaicint. Például, hogyha mosogatsz, és elmosogatsz valamit, ugye kérdezted, ha elfelejtünk valamit, kezet mosol, vagy valami. A vízen keresztül a víz azonnal viszi tovább az összes gőzpötty, míg a zsír ugye el tudja nyomni ezt a kapszaicint. Tehát ugye attól függően, hogy mivel párosítod, mondjuk egy sima vízben, vagy egy limonádéban nem lesz túl kellemes, mert csak a kapszaicint fogod érezni. Míg ha egy olyan italba is teszed, egy koktélba, amiben vannak ilyen zsírosabb elemek, kókusztáj például, akkor egész más érzete lesz.
2: Alapvetően egy olyan könyvről van szó, ami nem sokára jön, ami a chilinek a történetét, illetve a felhasználási módozatait is tartalmazza, meg nyilván recepteket, és a recepteket úgy, hogy a klasszikus, hagyományos magyar ételeket hogy tudjuk csillissé, csípőssé tenni, vagy úgy, hogy világszerte globálisan milyen olyan ételek vannak, amelyek eredetileg kapcsolódnak a csilihez.
3: Mindegyikből van benne valamennyi, tehát van benne olyan nemzetközi étel, amit klasszikusan mindenki csilisnek ismer, meg amikor kimondja, mint például a chili con carne, vagy a chili zen nogada, ami egy ilyen jellemző. Ez egy olyan...
2: Spanyol?
3: Igen, étel, ahol hát vagy kókusztája, vagy ilyen tejföllel párosítják meg gránátalmával, és ugye alapon csilis maga a húsétel. Ez is egy nagyon, tehát látványra is nagyon szépek, és egy egész új világot nyitnak meg a különböző párosításokkal. Lesz benne egy ilyen falatkákat bemutató rész, főételek, a világ minden tájáról, levesektől, különböző főételeken át, mindenféle. Lesz benne egy kicsi az én sváb hagyományaimból, mint például ugye a pájsli, a szalontüdő csípősen, illetve lesznek benne desszertek, amik talán itt ott meglepőek lehetnek egy-két ember számára.
2: Almás pite chilivel?
3: Nem, hanem például úzott káposztás almás rétes chilivel, ami nagyon-nagyon finom.
2: Ez elég jól hangzik.
3: Ennek egy érdekes története van egyébként, mert ugye kérdezted azt, hogy hogyan lett ilyen népszerű Magyarországon. Ugye amikor az Alföldön elkezdték termeszteni a paprikát fűszerpaprikának, akkor ez úgy működött, hogy Kotányi, aki akkor kezdte az ő működését, ő eljárt és felvásárolta a helyi termelőktől a paprikát, amit betakarítottak, és volt egy olyan termelő, akinek a felesége állítólag ilyen csodálatos húzott rétest csinált, és ő kért mindig tőle. Tehát ennek például ez volt az ihletése. Tehát belementünk a történetébe, a kultúrájába, és érdekes, hogy ezt említed, mert ez sokkal több annál, mára már különösen, mint hogy ezzel én ételeket készítek, tehát ennek tényleg kultúrája van.
2: Ugorjunk el gyorsan a Dunakanyarba, Kismaros, Nagymaros, Verőce, Zebegény, stb. Az említett település nevek közül az egyik híres arról, hogy egy csípős fesztiválot megjelenik, jó magad is ott leszel egyébként, a Nagymarosi Csípős Fesztivál.
3: Így van, ott már megpróbáljuk egy panelbeszélgetés során egy kicsit bemutatni az érdeklődő közönségnek ezt a könyvet, de azért ez a csili itt Magyarországon is, meg szerintem világszerte egy olyan téma, hogy mindenkinek azért van valamiféle véleménye, ahogy korábban mondtam neked, senkit nem hagy hidegen, szó szerint sem, de ez tényleg olyan, hogy mindenkinek, itt szeretnénk mi elbeszélgetni erről, és egy másfajta aspektusát bemutatni. Nyilván itt egy ilyen összefoglalás van ebben a könyvben, nyilván nem fog mindenféle csilis ételt tartalmazni, ez inkább a képeivel, az illusztrációival és az ötleteivel arra sarkalja az embereket, hogy próbálkozzanak, nyissák ki a konyhájuk világát, és próbáljanak ki olyan dolgokat, amit mondjuk normálisan nem próbálnak ki. Ugye ez a Nagymaros Csípős Fesztivál is olyan, hogy egy kulturális programot csináltak belőle. Van nyílt csilievő verseny, van hivatalos világbajnokság is csilievésből, illetve vannak azért ehhez a kultúrához tartozó különböző ilyen rock és egyéb zenekarok, de nagyon sok szórakozási lehetőség lesz gyerekeknek és családoknak is, tehát szerintem mindenképpen jó program, illetve hát kézművesek meg művészek. És ugye ez a mi magyar kultúránkban is egy nagyon erőteljes vonal, mert ugye a paprika a magyar kultúrában, a magyar művészetben nagyon erősen jelen van, ugye a mi népművészetünkben és népművészeti motívumainkban.
2: Egy kérdés még a csilihez, aztán utána majd foglalkozunk azzal a rendezvényel, ami korábban lesz, mint a Nagymarosi Csípős Fesztivál, ez pedig a Kenyér Lelke Fesztivál. Szóval a csilihez az utolsó kérdés, vagy a könyvhöz, vagy a csilihez való vonzalmathoz. Említetted, hogy lesz olyan is ebben a könyvben olyan recept, ami a te sváb hagyományaidat követi. A kedvenc csillis recept akkor ez, amit említettél, a szalontüdő?
3: Ez is az egyik, de mindenképpen a jó magyar disznóságok, tehát vannak benne ilyen, amit így is foglaltunk össze, hogy csípős disznóságok, és ebben megmutatjuk az egyszerű hagyományos variációt annak, hogy milyen egyszerűen készítettek ételt régen télre, és egyébként ez egy azért nagyon fontos téma számomra, meg a szívemhez közel álló téma, mert ugye én a mentes világban és a fermentálós világban is mindig azt hangsúlyozom, hogy szezonálisan egyenek az emberek, jó alapvető alapanyagokat szerezzenek be hozzájuk minél közelebbről, olyan emberektől, akiket ismernek, és egyenek egyszerű ételeket, nem feldolgozottakat.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Horváth Judit, gasztroszakember. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Horváth Judit gasztroszakember ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél. Szia,
2: köszönöm,
1: Judit.
2: Szépen.
1: Jön nem sokára az új könyved, a csiliről, szól a csili történetéről, csilis receptek vannak benne, főételek, desszertek, minden is. Ott lesz a Nagymarosi Csípős Fesztiválon is. Egyébként nyilván még mindig foglalkozol a fermentálással, meg a mentes ételekkel, és ami viszont szerintem a legközelebbi program most, ami kapcsolatos veled, az pedig a Kenyérlelke Fesztivál augusztus 20-ával kapcsolatban. Na mit tudjunk erről a bizonyos Kenyérlelke Fesztiválról? Jó magad is, nem egy, nem két kenyeret sütöttél már.
2: Így van, így van. Ugye ez gyakorlatilag az egyel régebbi, tehát az előző könyvemhez kapcsolódik, a gluténmentes pékséghez. Én nagyon régóta dolgozom egyébként a kenyérlelkét szervező szakemberekkel, illetve a Magyar Kézműves Kenyértársasággal, mert most már egy ideje ők csinálják. És gyakorlatilag ez sem sokkal különbözőbb, mint a csili téma, hogy én mindig a hagyományok tiszteletével dolgoztam, és mindig a régi receptekből, régi módszerekkel, és akkor is érdekes módon, amikor mentes dolgokat kreálok, én mindig a hagyományokból indulok ki. És itt ugye gyakorlatilag a kenyér lelkét, ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor szerintem arról van szó, hogy itt mi aztán megmutatjuk, hogy az alapvető jó kenyérhez való jog az emberi jog kellene legyen. Akkor is, hogyha valaki mentesen eszik, akkor is, hogyha valaki a rossz kenyeret, a búza kenyeret szereti. Ez gyakorlatilag ez a fesztivál megmutatja azt a kenyér ünnepén, meg a kenyér születésének, az új gabonának az ünnepén, hogy miről kellene szóljon egy jó kenyér. Tehát itt a gabonától kezdve a kész termékig gyakorlatilag minden megtalálható, tehát termelők vannak, malmok vannak, kispékségek vannak, és egyébként idén ők lesznek a fókuszban. A kispékségek lesz kint. A mikropékségek, így van, és szerepet kapnak workshopokon, és mindenféle módon azok az emberek, akik nagyon sokat dolgoznak, meg tesznek azért, hogy nekünk jó kenyerünk legyen, és jó táplálékot vigyünk a szervezetünkbe. Az én workshopom például, most már imárom második éve, én leszek a workshop színpadházi asszonya, ami kifejezett megtiszteltetés, és az én saját workshopomon én például a tészta színezésről, a természetes tészta színezésről fogok beszélni.
1: Mindjárt beszélünk a természetes tészta színezésről, hogy mivel lehet, nem tudom, pirosat, zöldet, stb. Csinálni tésztából, kenyérből, akármiből. Viszont, hogyha már kenyérlelke fesztivál, meg mindenféle kenyerek vannak évről évre, nem csak az ország tortáját választják meg, hanem hogy a kenyerek között is van egy kitüntetett címe az egyiknek a sok közül.
2: Így van, itt többféle, tehát a kenyér ünnepéhez ugye többféle kenyér verseny kapcsolódik. A kenyér lelkén például külön versenyeztetik a házi pékeket és a profi pékeket, és ez egy kifejezett elismerésnek számít, hogyha ha valaki ezt ugye megnyeri. Rengeteg ott a szakember, és amit én kiemelnék ebből, hogy nagyon közvetlenek. Tehát ugye Szabja Péket mindenki ismeri, az artizán Fekete Gergőjét mindenki ismeri. Egyébként neki is jelent meg egy könyve, nem olyan régen, Artizán Pék vagyok címmel, amit szintén meg lehet ott nézni, a Pizza Alkémiától Prejer Gyűrét mindenki ismeri, tehát hogy ezek a nevek ott személyként megjelennek, és ezekkel az emberekkel lehet egy jót beszélgetni, meg lehet kérdezni, meg lehet kóstolni, hozzá lehet jutni, és olyan minden évben ez a fesztivál, egy évről évre jobbnak és izgalmasabbnak találom én, és olyan, most már másodszor Szentendrén a Skanzenben lesz megrendezve, hogy belépsz és érzed azt a kovászos kenyér illatot, és egész állónap érzed a kovászos kenyére illatot. És szerintem nagyon feltöltő, rengeteg ember jön, ingyenes a rendezvény. Itt is vannak különböző programok, tehát a workshopokon, amit már említettem, azon kívül különböző beszélgetések, panelbeszélgetések, előadások is lesznek, gyerekprogramok, ilyen kis mesével, tehát mindenképpen érdemes ellátogatni, meg hát ugye rengeteg kóstolási lehetőség.
1: Na, és akkor most érünk át erre a bizonyos tészta színezésre, ami jelentheti nyilván a száraz tésztát, mert abból is lehet egyébként színeset, mondjuk pirosat csinálni, vagy jelentheti a dagasztott tésztát is, azt is be lehet színezni. Esetünkben most, hogyha már kenyérről beszélünk, akkor színezzük be. Mondjuk, hogyha piros kenyeret szeretnék, akkor cékra, ha zöldet, akkor is, akkor most behozok egy szót, ami az elmúlt években nagyon elterjedt, macsát tegyek bele?
2: Gondoltam, hogy ezt fogod említeni. Képzeld el, hogyha céklet teszel a kenyeredbe, tudod, milyen színű lesz a belseje? Bizony nem, barna.
1: Tényleg?
2: Ha kovászos kenyérbe teszed, úgyhogy a sav hatására soha nem lesz belőle piros. Tehát, hogyha igazán piros kenyeret szeretnél, de olyan igazán pirosat egyébként festék nélkül valószínűleg nem is tudsz csinálni, de hogyha a piroshoz közelebbit szeretnél, akkor érdemes másabb próbálkozni, például gyümölcsökkel is lehet, tehát málnával, illetve különböző olyan porokkal, amire nem hat közvetlenül a sav. Ha pedig zöldet szeretnél, akkor én itt is maradnék azért a hazainál, és én spenóttal színezném, de hogyha ha ilyen előkelő szavakat szeretnél használni, még szebb zöldet érsz el a spirulinával, ugye, aminek van kék, és van zöld változata.
1: Igen, mert ugye színezni úgy is lehet, hogy mindenféle étel színezékek, ételfestékek vannak. Na, de hát ettől, ha lehet, akkor tartsuk magunkat távol. Úgyhogy
2: ugye nyilván ez a fesztivál is arról szól, és azt mondtam én is itt, hogy, hogy jó dolgokat vigyünk be a szervezetünkbe, tehát itt természetes tésztaszínezésekről lesznek. Lesz szó, illetve hát megmutatom azt, hogy porokkal, levekkel, pürékkel, hogyan lehet varázsolni, és nem csak mentes kenyereket, nyilván ez mindenféle kenyérre vonatkozik. Nagyon sok olyan látogató van évről évre, akik maguk is sütnek otthon, tehát nem csak a kóstolni vágyók jönnek, hanem rengeteg olyan ember jön. Itt nagyon sok helyen például osztogatnak kovászt, én például minden alkalommal viszek magammal kóstolót és kovászt, hogy akinek csak lehet adjak. Ugye régen ez egy nagyon érdekes hagyománya van a magyar kultúrában, mert a kelengye része volt a kovász. Tehát kovászt nem adtak csak úgy.
1: Vinni kellett tovább?
2: Hanem vinni kellett tovább. Így van.
1: Statírumban benne van,
2: így
1: hozzá
2: van,
1: a hölgy.
2: Így van, így van, a kelengye része volt. Tehát kifejezetten megbecsülték, és akinek adtak, az majdnem ilyen családi köteléket jelentett.
1: Mi a legkülönlegesebb, vagy mik a legkülönlegesebb színezési módozatok, vagy lehetőségek? Említetted, hogy lehet pürével, gyümölcsökkel, zöldségekkel, stb. Stb. Mi a legkülönlegesebb? Nem tudom, kéket hogy tudsz kihozni? Említettél egy vegyületet, de hogy nem tudom, akkor szedret használjak, és akkor kéket kapok, kék kenyeret? De
2: az
1: akkor
2: inkább
1: az íze lesz,
2: lesz, ugye ott a kovászban lévő sav azért közül megváltoztatja az alapszíneket, de a kéket szeretnél, létezik ez a kék spirulina. Itt például említek még egy nagy kedvencemet, aki egy nagyon kedves, hogy a babuskától Roboz Eszti, aki egy autizmussal élő kisfiút nevel, és ő nekik segítségként, ugye az autizmusnak kék a színe, nekik segítségként tavaly például kék kenyereket hozott, spirulina. Tehát ez egy ilyen tengeri alga, aminek nagyon erőteljes kék színe van.
1: Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, Judit, ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy Nagymarosi Csípős Fesztivál, beszéltünk arról, hogy a Kenyér Lelke Fesztiválon is ott leszel háziasszony, meg workshopot is tartasz majd. A könyv mikor jön? Mikor jelenik meg?
2: Szeptember. Az egészen biztos, hogy a könyvfesztiválra már kint lesz, és ott dedikálni fogok, de kis bepillantókat már a Csípős Fesztiválon is adunk az odalátogatóknak.
1: Utolsó utáni kérdés. Olyan csilit ettél-e valaha, vagy kóstoltál-e valaha, amire azt mondtad, hogy hát ez már nekem is sok, ezt hagyjátok, ezt ne vegyétek el tőlem.
2: Van egy ilyen, amit úgy hívnak, és idén is van nekem, hogy Seven Pot Jonah, ez a neve a paprikának, a fantázia neve. Ebben egy kicsit bátran kóstoltam bele. Azóta egyébként megtanultam, és különféle variációi vannak ennek. Nálam az alapvető jel az a csuklás és a tarkó izzadás, ez a túlzott kapszaicinnek a jele. De általában azt kell csinálni, hogy nagyon finoman kell kóstolni, megszagolgatni, és akkor felkészülnek az érzékeid rá, hogy mit fogsz enni. De megrikadtam már pár embert én is ezekkel, úgyhogy...
1: Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Köszönöm szépen!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban is, még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai a keddi program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, ha kedd, akkor könyvajánlat, ezúttal Mary Austintól. A könyv címe pedig Freddie Mercury egy élet dalszövegekben című könyv. Ezt hoztam el, ugye, mindig mondom neked már, rongyosra járatom a számot, imádom az életrajzi könyveket, főleg, hogyha a zenés tematika, és hát a Queen énekesének. Hát figyelj, művészeti hagyatéka, a dalai, a legendás történetek, amikor éppen itt hajókáztak, ugye, a jól ismert Dunán és a parlamentes történet, ez szerintem mind-mind benne van ebben a könyvben. Én szerintem el fogom olvasni, és ajánlanám mindenkinek, ahogy én olvastam, ritka fotókkal és kézzel írt dalszövegekkel is találkozhatunk ebben a műben, úgyhogy ajánlanám mindenkinek Freddie Mercury egy élet dalszövegekben című könyvét.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ahogy az ebben a műsorban mindig lenni szokott, nem vagyok egyedül itt a stúdióban, vendégem Varga Bence a Zaporozsecből, köszöntelek!
1: Szia, köszöntök mindenkit én is!
0: Nem is tudom, hogy mikor jártál itt nálunk pontosan, de nem olyan régen. Nem olyan régen
1: májusban.
0: Május, így.

0: Így van. Na hát, csak címszavakban tényleg aztán beszélünk az újdonságról. Mi történt azóta? Én úgy tudom, hogy nagy dolgok, de hogy érzitek magatokat?
1: Hát igen, amikor itt voltam, akkor hát már, akkor már ez egy lezajlott folyamat volt. Egy picit az év elején kivált két alapító tag a zenekarból.
0: Így van.
1: És nyaldostuk a sebeinket egy picit év elején még, de igyekeztünk újra formálni a csapatot. A Gergő barátommal, akivel együtt maradtunk. Ez így furán hangzik, hogy együtt maradtunk a Gergővel, de mégis így van, és akkor két új tag, a Frexi meg a Dani dobosunk csatlakozott ez a projekthez, és már túl vagyunk a nyári szezonon, úgyhogy tök jól össze masszírozódott a zenekar, meg össze fortak itt a dolgok, meg a sebek is, meg a csontok is, úgyhogy megyünk tovább.
0: És hogy érezted az első ilyen fesztivál szezont? Rendben voltatok? Minden szuper volt?
1: Igen. Van egy ilyen érdekes dolog bennem, hogy ez egy újdonság nekünk is, hogy egy teljesen más felállásban.
0: Persze,
1: nem tudtam, hogy milyen lesz, de jól éreztük magunkat, és jó volt együtt zenélni, és a közönség is jól, nagyon jól vette.
0: Jaj, de jó ezt hallani, szuper! Na hát, Fekete Felhő az újdonság címe, éppen most hívtam segítségül a világhálót, 3 nappal ezelőtt jelent meg egészen pontosan. Mesélj egy kicsit róla.
1: Azt hiszem, hogy érdekes módon ezek a dalok így ezt a sztorit viszik tovább picit talán, amiben így benne van a zenekar is, van egy kis melankóliája, van egy kis szomorúság benne, de szerintem ironikus is, hogy a kedvem amúgy kitűnő, bár soha sincsen jó idő, így kezdődik a dal, úgyhogy igyekszünk ám szerintem iróniával meg öniróniával tekinteni a dolgokra. Én ezt nagyon szeretjük ezt a dalt, mert van benne azért lendület is, van benne húzás, és alig várjuk már, hogy kipróbáljuk, hogy milyen a koncerteken, élőben.
0: A színpadon, igen. És hát itt mikrofonon kívül beszéltük, hogy videóklip is készült hozzá. Én még azt nem láttam, mesélj egy kicsit. Mindig nagyon-nagyon jó zaporozsec klipek vannak. Na de ez, mesélj róla.
1: Hát megfogadtuk, hogy sok-sok évnyi futkározás Pesten forgattunk, meg minden különböző helyszínein az országnak, pontjain az országnak, megfogadtuk, hogy most ebben az évben csak a saját berkein belül forgat a zenekar, és most így esett a választásunk Szombathelyre, ami Szentgotthárd mellett egy másik nagyon fontos pontja, helyszíne a zenekarnak. Igazából itt is próbálunk, meg itt vannak az összejövetelek, úgyhogy mondhatjuk, hogy főhadiszállásunk, és itt a nagy szombathelyi helyszínek, nem tudom, mindenki, aki foci rajongó, azt tudja, hogy a halipálya ott van, a halipályán forgattunk, a Szavária moziban, a víztoronynál, a Mészáros cukrászdában, ami egy ilyen nagyon-nagyon szép, régi talán több száz éves, talán azt hiszem, hogy a század elején valahogy így alakult ez a Mészáros cukrászda. Tehát ezek a nagyon jellegzetes, és aki volt látogatott akár turistaként Szombathelyre, akkor ezeket szerintem láthatta. Úgyhogy jó volt, hogy egyrészt nem kellett sokat utaznunk, másrészt meg megmutatja, hogy vannak nekünk ám szép helyeink ott is, Vas megyében.
0: Hát meg talán pont a májusi alkalommal, mikor itt voltatok, akkor is egy olyan klippet hoztál, nyilván dalt, csak hát készült hozzá klip is, ahol emblematikus helyszínek voltak, és talán volt benne egy fenyves, egy erdő, egy
1: régi gyártelep. Az Szentgotthárd volt, az Itt vagyok klip volt, ja, az pedig Szentgotthárd.
0: Imádom, hogy mindig kiragadtok helyeket, és bemutatjátok őket kvázi vizuálisan. Na, még mielőtt meghallgatjuk a Fekete Felhőt itt a Petőfin, egy kicsit a tervekről mesélj nekem. Ugye hát most vége van a szezonnak, nyilván kicsi sebnyalogatás, pihenés is lesz, na de alkotás fronton mizu is.
1: Hát beindulunk. De egyébként le sem álltunk, tehát végül is folyamatosan megy az ötletelés, új dalokkal kapcsolatban tervezünk. Ilyet még nem csináltunk, hogy karácsonyi dalt, ez egy ilyen challenge, most challenge
0: accepted.
1: Újdonság, hogy egy karácsonyi dalt összehozzunk, vannak ötleteim, hogy azt hiszem, hogy két dolog működik a karácsonyi daloknál, hogyha szomorú zenére vidám szöveg, vagy ha vidám zenére szomorú
0: igen,
1: szöveg
0: igen,
1: van.
0: Amúgy.
1: Úgyhogy most ezekkel próbálkozunk, lehet, hogy lesz kettő. És hát a koncertek sem állnak le annyira, azért a klub koncert szezon most kezdődik. Úgyhogy itt is vannak bőven helyszínek. A legfontosabbat akkor hadd említsem, itt az a 38 hajó leszünk november 7-én. És hát ugye nemrég forgattuk a Köszit Mező Misivel, illetve csináltuk a közös dalunkat, és most ez lesz az első alkalom, hogy ezt itt közösen egy színpadon előadjuk, úgyhogy ezt már nagyon várjuk.
0: Ez a dal is remek lett, én is ajánlom mindenkinek, viszont most nálunk természetesen szól a Fekete Felhő. Bence, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát sok sikert!
1: Én köszönöm.
0: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk, tehát a Zaporozsec.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül. Telefonon itt van velem Zságer Balázs. Köszöntelek, Balázs, szervusz!
1: Hello, sziasztok!
0: És hát Zságár, Deva, esik eső, erről fogunk beszélgetni pár percben. Még mielőtt erre rátérünk, hogy érzed magad így a nyár végén? Mesélj egy kicsit, csak címszavakban.
1: Inkább már ősze elejét érzek,
0: hát igen,
1: nyár
0: igen.
1: Végét szerencsére.
0: Na hát, és akkor mesélj egy kicsit az esik esőről, milyen volt a közös munka Devával?
1: Hát ez a feldolgozás, mert ez eredetileg egy a saját szólóalbumomról, egy 2024-es albumról egy átdolgozás az augusztus 20-ai ünnepéhez. Uh-huh. És ennek kapcsán dolgoztunk együtt Dórival. Több tracket is csináltunk egyébként, de ez volt valahogy, ami így talán magával ragadóbb volt a közönség számára, hiszen egy olyan ponton hangzott el a fénysor során, amikor egy ilyen epikus rész volt a koronázás, ugye meg a feszti körkép.
0: Mm-hmm, igen, igen. Mesélj egy kicsit a tartalmáról, miről szól ez a dal?
1: Igazából ez egy vízzel kapcsolatos albumon, az Aqua Obscurán jelent meg, és egy igazából ez egy vetülete volt a vízes dolgoknak, ugye az esik eső, de azért volt egy elég erős folkos hatása is, vagy egy folkos influence, amit egyrészt a Dóri hozott, másrészt nekem egy ilyen gyerekkori élmény. Volt a Rúzsa Sándor sorozat a tévében, és annak volt egy főcímzenéje, amiben egy hasonló ének, itt lehet, hogy hasonló dallam volt. Uh-huh. És én ezt szerettem volna valahogy így visszaadni, persze akinek így mondom, ezt mondja, hogy semmit nem hall ebből, hogy mi a hasonlóság, de nekem mégis volt egy ilyen indítatás, hogy szerettem volna ezt a gyerekkori élményt átmenteni valahogy ebbe a trackbe.
0: Tökéletesen összefoglaltad. Még mielőtt meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, még zárásként egy kicsit kérlek, mesélj a tervekről. Mikre számíthatunk még tőled, tőletek így a, hát a nyár végén, az év vége felé tartva, vagy most már a stúdió munkája a főszerep?
1: Inkább a stúdió munka, a Dóri is saját szólólemezén dolgozik, én is különböző projektekben vagyok, audiovizuális előadásaim lesznek majd a környező országokban, illetve Veszprémbe egy immerzív új térbe, úgyhogy ezekre készülünk.
0: Tökéletes volt így. Balázs, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és további sok sikert neked. Várunk vissza, akár személyesen is, hogyha majd bármi más megjelenik tőled. Nagyon köszi.
1: Én is köszönöm.
0: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk, tehát Zságer Balázs Devával kiegészülve, ez az esik eső itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Nemzeti Dal, viszont ezúttal sem vagyok egyedül. Vendégem Wellinger Mihály, az az AKC. Misi, köszöntelek, szia!
1: Sziasztok!
0: És hát itt a vadonatúj dal tőled, a Zsóga Bonito. Én éppen most hallgattam meg, imádtam minden egyes percét, nagyon-nagyon jó dal lett. Mesélj egy kicsit, mi volt az inspiráció, aztán majd a videóklipről is megkérdezlek.
1: Hát igazából az inspiráció, én nyár elején elkezdtem készíteni az új kislemezemre ezeket az ilyen nyári hangulatú dalokat, és én nagyon szeretem a focit, és így kicsit ilyen focilázban égtem, nagyon vártam, hogy kezdődjön a világbajnokság. Szerettem volna egy olyan zenét csinálni, igazából, amiben így a focinak ezeket az ilyen dél-amerikai, afrikai gyökereit így megszólaltatom valamilyen szinten, szóval a hangzásvilágban így a zenei alapban az inspirált, szövegvilágban meg igazából magától értetődő, hogy akartam egy ilyen focis dalt végre már csinálni, mert ilyet még nem csináltam.
0: És hát mindenképp egy kicsit beszéljünk a Néha gondolok még rád című EP-ről, amin ez a dal is hallható. Ez egy nagyon-nagyon, figyelj, szeptember 3-ai zenei anyag, még ezt fejtsük meg egy kicsit, mesélj róla.
1: Hát igazából nálam ez a lemez úgy készült, hogy én kicsit úgy voltam az utóbbi időkben, hogy szeretnék ilyen komolyabb hangvételű dalokat csinálni, mégiscsak azért közeledek a 30-hoz, de hogy elkezdtem most a koncertezés tekintetében zenekarral dolgozni, így újra megjött, nem tudom, a kedvem ilyen szerelmes, könnyebb dalokat írni, mert egyszerűen annyira jó ezeket így előadni a közönségnek, annyira jó ezeken dolgozni így a zenekarommal, hogy szerettem volna ilyen könnyebb hangvételű dalokat is csinálni, és hát nekem ezt a lemezt megcsinálni, ezt nem tudom, olyan volt, mint egy nyaralás lényegében, kicsit így visszanyúlni a gyökereimhez, így témában, meg hangzásvilágban is újabb dolgokat kipróbálni, kicsit ilyen popposabb dolgokat. Én eléggé elégedett vagyok vele, a közönségnek is tetszik, hála Istennek, szóval ennyit tudnék erről mondani.
0: És akkor még mielőtt meghallgatjuk a zenét itt a Petőfin, azért készült ehhez egy videóklip is, mesélted a focilázat, a foci szeretetet, hát ezen aztán átjön, mesélj egy kicsit, hol készült?
1: Hát ez a videóklip Salzburgban készült, a Red Bull Salzburg arénába. Nem, ennél a lemeznél az összes ilyen videóklip anyag nem Magyarországon készült, mert ezt a nyári hangulatot így kicsit azzal is át szerettem volna adni, hogy ilyen nyaralás feelingbe belerakni, hogy akkor Velencében készült, az osztrák Alpokban készült, a Salzburgi foci stadionban készült videóklip, szóval szerettem volna ezt a hangulatot is így különlegessé tenni, hogy nem itt Magyarországon készült, és igazából kimentünk, ott volt ugye a Regis Damir, magyar válogatott focista, ő is tök kedves volt velünk, be is került ugye a videóklipbe, kimentünk haverokkal egy hétvégére Ausztriába, forgattunk két videóklipet, jó vibe volt, nagyon jó volt ezt csinálni.
0: Én is ajánlom mindenkinek a klipet is, a dalt pedig már is meghallgatjuk a Petőfin, viszont lenne még valami kis info, morzsa, aktualitás, amit itt hagynál, ez lehet akár új lemez, de nyilván ez most jelent meg, vagy akár koncert is.
1: Annyit tudok mondani, hogy nem szeretnék leállni a dalok készítésével, szóval valószínűleg hamarosan jönnek még új anyagok. Indul az őszi kis turnénk, ahol bemutatjuk az országnak szélesebb körbe a zenekarunkat, és a Magyar Zeneházában AKC Krettával előadjuk a Holt Világklubot, ez is kaszinót nagy zenekarral.
0: Fú, akkor azért szépen be vagytok táblázva. Misi,
1: be vagyunk.
0: Én nagyon-nagyon köszönöm az idődet és a beszélgetést, további sok sikert, és bármi jelenik meg, várunk ide vissza szeretettel.
1: Köszönöm szépen, jó zene hallgatás mindenkinek, hallgassatok Petőfit.
0: Ja, de szép volt itt a Petőfin, zenél nekünk tehát AKC Misi, ez tőle a Zsoga Bonito, fogad sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ezúttal sem vagyok egyedül. Vendégem sokunk kedvence Szája Noé, hát köszöntelek ismét.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, szia!
0: Mit látsz idegen? Ez az újdonság címe, viszont egy picit menjünk vissza az időben, hogyha én jól néztem, akkor április 3-án jelent meg a Driftwood című lemez, amin eredetileg ez a dal is helyet kapott. Először mesélj az inspirációról, egy kicsit fejtsük meg, miről szól.
1: Ez a dal egy versként indult, még gimi idején írtam valamikor, és hát, mint nagyon sok vers, feledésbe meregül kis szetliken, vagy füzetekbe kerül, aztán évekkel később, amikor kedvem van újra előtúrni, vagy keresek új inspirációt, akkor ezek előkerültek, és így volt, hogy tavaly, amikor dolgoztam a lemezen, akkor előtérbe került újra, leporoltam, és dal alakítottam.
0: Nagyon-nagyon tetszett maga a dal is, és hát a klipről mindenképpen meséljünk, mert egy mikrofonon kívül mondtad, hogy éppen meglett. Nem a jogsid, de hogy lett kocsid. Ugye? Yeah. Na, és egyébként te vezetsz a klipben?
1: Én vezetek. Semmi green screen, semmi CGI, semmi AI. That's the real deal.
0: That's the real deal. Ugyanis Bacskai Miki rendezésében készült ehhez egy klip, amiben központi szerepet kap sokunk kedvenc, hogy mondjam, életünket megmentő személye a pizzafutár. Na, mesélj egy kicsit erről, milyen élmény volt.
1: A pizzafutár. Bűn nem szeretni a pizzát, mindenki megtalálja maga változatát, de hát ez egy atom comfort food. Mindig mondják, hogy burgeres vagy pizzás. Hát én mindig is pizzás voltam, úgyhogy amikor Miki megkeresett ezzel a koncepcióval, akkor kezet fogtunk, és én azonnal felültem a vágányra. Nagyon könnyen kiválasztottuk a dalt hozzá. Igazából, amikor felvetette ezt a koncepciót, akkor egyből már bennem volt ez a dal, és az a vicces, hogy akkoriban már leültem beszélni más rendezőkkel, úgyhogy várós listám volt két másik helyen, de amikor jött ez a koncepció, annyira passzolt hozzá ez a tematika, hogy akár egyébként, most ez csak egy példa, hogy egy pizzafutár hogyan vélekedik azokban a rövid pillanatokban, hogy ítéli meg a helyzetet, az embereket.
0: A pillanatokat.
1: Ítélkezik-e, mit lát abban a pillanatban. Ugye a dal is nagyon, nagyon ezt kutatja, így az első benyomásokat, és a maszkokat, amiket hordunk nap, mint nap, és ez nagyon szépen passzolt egymáshoz, úgyhogy ja, nagyon-nagyon izgi volt a klip folyamata.
0: Nagyon-nagyon érdekes ez a téma, amit te itt feszegetsz. Ugye mondtad, hogy te vezetsz a klipben. Rákérdezhetek, hogy milyen volt belesni így a futárok életében? Egyébként ez volt a koncepció?
1: Persze.
0: Na, mesélj, milyen élmény volt futárkodni?
1: Nagyon sok pizzát tettünk. Catering az ki volt pipálva, egy 3 napos forgatás volt, végig pizzát zabáltunk. Én meg folyamatosan lépcsőztem az épületekben, mert ugye nyomadtuk a különböző jeleneteket. Úgyhogy én próbáltam nagyon átélni ezt. Ugye nem voltam még sose futár, de nagyon, nagyon jó volt kicsit belebújni valakinek egy szerepbe. Lehetőségem volt kipróbálni az a vezetést, így real time, az nagyon király volt. Meg volt már egyébként a jogosítványom, csak ez volt konkrétan az első alkalom, hogy egy váltós autót használtam a jogosítványom megszerzése óta, úgyhogy nagyon izgultam.
0: Nagyon menő.
1: De király volt, rengetegszer csináltuk meg ugyanazt a kört, újra, végén már mondom, oké, felkészültem, jöhet a nagy világ.
0: Á, zseniális. Jó. Na, még mielőtt meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, egy picit a tervekbe avasd be, kérlek, csak címszavakban, így még a nyár végén, év, nem tudom én, közepén vége felé haladva, mikre számíthatunk tőled az egész Szája Noé produkciótól?
1: Nem mondhatok el semmit.
0: Ja, Istenem, miért?
1: Na jó, hát még várható egy dal évvége előtt. És ezen a héten lesz bejelentve még egy koncert. Úgyhogy talán ezt el is mondhatom, most így debütálhat a bejelentés. Pénteken fogom kitenni, de turbinában fogunk játszani. Úgyhogy nem mondjátok el senkinek. Úgyhogy ott fogunk egy ilyen évzáró bulit csinálni. Nagyon-nagyon várjuk a srácokkal, ez zenekaros lesz, mert van rengeteg különböző formációm, ez most a zenekaros lesz. Nagyon várjuk, és egyébként már alkozunk a 4. lemezen, úgyhogy most visszatértünk a stúdióba, nagyon sok az ötlet, és csapatjuk.
0: Ez a tökéletes végszó, hát akkor további sok sikert, időt, kitartást, ha bármi megjelenik, várunk vissza téged is sok-sok szeretettel, nagyon köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.
0: Itt a Petőfi Rádióban énekel nekünk, tehát Szája Noé, ezt tőle, amit látsz idegen, fogad sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ismét megtelt a kis előkészítő stúdiónk, vendégem Farkas Bence, valamint Szolnoki Mário, köszöntelek titeket, uraim!
1: Hello, hello, sziasztok!
2: Köszöntjük a nézőket!
0: A nézőket?
2: Vagy a hallgatókat!
0: Hát egyébként nézőket is, mert lesz egy kis videónk róla, és hát forma, érted, bármit! Hát én meghallgattam és megnéztem a klippet. A hajadra még külön vissza fogok térni, mert az beugrott minden 2000-es évekbeli magyar és nem csak magyar videóklip, amit láttam. Na hát először is meséljetek nekem a dalról, inspiráció, nyári hangulat, nem tudom, kire nézek.
1: Hú, hát akkor kezdem én, mert én voltam elsőnek bent a stúdióban, Mário később jött be. Az a lényeg, hogy ez a szám, ez a Budapest Park Campnek a dalszerző táborában készült, egy olyan éjszakán, ahol bármit csinálhattunk ott. Ugye alapvetően az van, hogy vannak naponta a feladatok, amit be vannak oszva a csoportok, és este meg, hát ilyen szó szerint ilyen HB az egész Budapest Park backstage, és akkor csinálhattok zenéket, akivel akartok, ahányan akartok, csak élvezzétek, ez a lényeg. És ja, ez volt az egyik éjszakán is, amikor Szolnokival beszöktünk arra a napra, amikor nem is voltunk meghívva. És akkor az volt, hogy Kasó, meg kedves Snipe társunk felment, mondták, hogy ők akarnak egy közöset csinálni, meg akkor már oda talakodtam, hogy akkor megnézem már, mi sül ki ebből. És ahogy elkezdték a beatet, stb. Nagyon elragadott magával, és akkor egyértelműen rámentem ezzel a magas fejhanggal, ami nagyon megtetszett nekik, és aztán már szólnak is, itt befelé, hogy jaj, ez nagyon jó!
2: Igen, én bementem, kérdeztem, hogy hát ez a lány, ez ki? Ez nagyon jó. Mondja a Bence, hát ez én vagyok. Mondom, hagyjál már, ember, ez nem te vagy. És akkor azért muszáj volt neki kiszólózni a vokát, mert nem hittem el, hogy ez ő. De utána kiszólózni, mondom, hát tényleg hallom, hogy ez te vagy. Mondom, jó, hát akkor erre én is rámegyek. Aztán igazából így alakult ez a dolog.
1: Úgy jött oda, szólózki azonnal.
0: Na és akkor most mindenképpen, mielőtt meghallgatjuk a dalt itt a Petőfin, a klipről meséljetek. Van itt Mini Cooper Cabrio, nyári életérzés, és hát a hajad. Na, de először kezdjük a klippel. Mi a sztori, vagy csak egy ilyen kis nyári get together, feel together, stb. Autómosás, stb. Meséljetek róla.
1: Hát a klip az tényleg csak úgy született meg, hogy akartunk erre valami vizuált csinálni. És úgy volt, hogy egy bizonyos valaki majd szervez nekünk kabriót. Ezt most nem mondjuk bele, hogy kicsoda, de Márióval mi tudjuk, és ez a lényeg. És akkor az a lényeg, hogy hát ez nem sikerült, és utolsó napon derült ki, hogy nincsen kabrió. Mondom, akkor mit csináljunk most? És akkor az volt a legjobb ötletünk, lehet bérelni kabriót. És akkor mondtuk, hogy hát, akkor figyelj, csináljuk azt, hogy a legelején direkt elvicceljük, mint hogyha a videóklipet direkt jó. Így lenne benne az egész. És akkor, hát ja, Márióval lehoztuk az elején ezt a kis vicces kis monológot, ahol
0: igen.
1: Megmutatja, hogy...
2: Én még a kreditet amúgy elvenném azért, hogy amikor írtuk a parkba, én már akkor mondtam, hogy hú, tesó, erre az lenne jó, hogyha egy kabrióval mennénk, és akkor így ráflesseltünk.
1: Én nem emlékszem ilyenre.
2: De ezt nem, én találtam ki, szóval. Aztán ezt én mondtam, tesó, még ott a parkban.
1: Hát, tesó, most verekedhetünk emiatt, én ezt magam évvel bírom.
0: Lesz róla videó, az bizonyító értékű. Na hát, a hajad. Mondom, hát aki nem látta volna a klippet, nem az, hogy így középen van felállítva, hanem ilyen kis tüsi izékbe van, amiből a Bravo magazin és minden egyéb magazin 2000-es évek eleje belé fotója ugrott be. Ez honnan jött, hogy neked ilyen haj kell?
1: Hát az van, hogy ugye most készül egy albumom, és arra csináltunk egy karaktert, aminek az a neve, hogy Ego. És ez a lényeg az egész karakternek, hogy ő egy egoista állat, mondhatni így szépen. És minél arra, jobban arra mentünk, hogy külsőileg is látszódjon ez, hogy ő egy egoista. És működik, mert például amikor végigmegyek a Váci út mellett, így az emberek mellett, így végig azt nézem, hogy mint hogy én lennék a világ legnagyobb sztára, így végignéznek így. De hogy alapvetően az a lényeg, hogy ez egy karakter, amit ott is játszok, és ennek a karakternek ez a stílusa, vagy ez a fitje. Amúgy, tehát hogy a haj együtt, a ruha együtt, meg minden, ami van rajta.
0: Na, mi áll előttetek még így az év nem tudom én, vége felé haladva, úristen, a nyár végén, mikkel készültök, még aztán meghallgatjuk a dalt itt a Pedő.
1: Márium, kezdjél valamit.
0: Márium.
2: Tényleg igazából most minél több szingelt szeretnék még kiadni, a terv szerint minden hónapban még az évben jön egy szingel, aztán megnézzük, hogy ez ebből mi sikerül, mi nem. Hosszúak a klipforgatási folyamatok, stb., de erre törekszünk a kiadóval.
0: Mint ez akarsz klipet is?
2: Igen.
0: Mert akkor az
2: igen,
0: külön
2: vagy vizuált.
0: Világos.
1: Én pont tegnap forgattam le 4 vizuált egymás után. 9 órától éjfélig, úgyhogy másnap reggel 2 óra kokeltem. Szóval van bennem 1 óra kemény alvás most a mai napon, meg 10 óra munka, és ja, tehát, hogy még ébredezek még most is a mikrofon előtt.
0: Semmi baj.
1: De az a lényeg, hogy tegnap forgatunk le egy nagyon-nagyon jó videóklipet, mert most ugye album készülés, arra tényleg mindegyikre akarunk egy vizuált minimum, meg hát legfeljebb videóklipet, és ezeket most csináljuk folyamatosan, körülbelül nincsen hétvégünk, amikor ne forgatnánk, és tényleg arra megyünk, hogy mindegyikre legyen egy storyline-ja az egész albumnak, mert ez egy koncepció album alapvetően, amit most csinálunk.
0: Na hát uraim, további sok sikert, bármi jelenik, meg várunk vissza titeket szeretettel. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Mi köszönjük szépen, hello, hello.
2: Ciao.
0: Itt a Petőfin a Nemzeti Dalban szól nekünk az Érted Bármit.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Jazz dalok megszakítás nélkül.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Juhász Attila.
1: Ez volt a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Nem magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a négylábú kis kedvencek, vagy kicsit nagyobb kedvencek világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettin, a kutya kiképző, kutyatréner. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok, örülök, köszönöm a meghívást.
1: A négylábú kis kedvencek esetünkben most a kutyákat jelöli, mert hogy nyilván a macskára is gondolhattam volna, vagy egyéb, nem tudom, házi kedvenceket is említhettem volna, például a tengeri maracot. Te hogy kerültél kapcsolatba a kutyákkal, Bettina? Vagy Betty, hogy kell szólítani?
2: Betty, ezt köszönöm szépen, jó. Teljesen megfelel. Én már gyerekkoromtól kezdve alapvetően kutyás családban nőttem fel,

0: hogy nekünk nem álltak messze, meg én nagyon sok állattal együtt nőttünk, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy valami állatos szakma felé fogok kicsit így orientálódni, de maga a kutyák, az, hogy kutya kiképzés és speciális igényű, ez a drótszőrű foximnak köszönhető, ami miatt én így igazából ténylegesen elindultam, illetve a macskámnak, aki autista, és meg kellett valahogy oldani ezeket a problémákat.
1: Ezeket honnan lehet felfedezni, honnan lehet tudni azt, hogy egy állat autista, vagy speciális igényű?
0: Igen, én azt gondolom, hogy még az állatokkal lévő maga az, hogy speciális igényű, erre nagyon sokszor ugye nem a mentális dologra gondolunk, hanem a fizikai dologra, mint mondjuk egy süket, vak, kerekes kocsis kutyára, főként velük is szoktam foglalkozni, viszont már egyre nagyobb teret kapnak a mentális problémák is, mint mondjuk egy ADHD, egy PTSD, egy autizmus is, ami még nagyon-nagyon gyerekcipőben jár. Igazából talán ezek a kutyák még nem élték meg a felnőtt kort, mondjuk így egy pár évvel, vagy egy 10-20 évvel ezelőtt, most már azért egyre jobban odafigyelünk rájuk, és hát mondjuk úgy, hogy életben tartjuk őket.
1: Hogyan lehet ezt megállapítani? Azért, mert hogyha az embernek lesz egy kutyája, tök mindegy, hogy örökbe fogad, vagy valamilyen kennelből vásárol egyet, akkor amíg az a kutya fiatal, nem tudom, 2-3 éven keresztül rengeteget fog ugrálni, tök mindegy, hogy egy angol buldogról beszélünk, vagy egy francia buldogról beszélünk.
0: Igen, hát nekem a macskámnak nagyon későn derült, illetve ilyen 2-3 éves korában nagyon sok állatorvossal együtt beszéltünk, konzultáltunk, hogy most mi van, mert teljesen egészséges fizikálisan, viszont a viselkedése az, ami 3 évesen még mindig úgy viselkedett, mint egy 2-3 hónapos kis cica, ugyanezzel az ügyességi szinttel, és úgy teljesen ezeket hozta, és semmivel nem tudtuk egyszerűen tovább fejleszteni, és akkor így jutottunk arra, hogy megnéztük a környezetét és a többi macskát úgy mondta az alomba, hogy valószínűleg akkor neki volt vagy egy születési rendellenessége, vagy pedig egy vírusfertőzést elkaphatott, ami az agyi idegrendszerére, az idegrendszerére ment rá, és ebből lehetett egy visszamaradottság.
1: Ezt úgy lehet megállapítani, hogy mindenféle vérvételek, mindenféle vizsgálatok kellenek hozzá, vagy nem tudom, valamilyen mozgásokat végre kell hajtani egy akármilyen akadálypályán, és hogyha nem tudja úgy, mint ahogy egyébként az adott korban lévő egyéb kutyák, akkor valószínűleg itt van valami a háttérben.
0: Nálam a cicánál az úgy derült ki, hogy vizsgálatokat nagyon sokat végeztünk, és mindenhol az derült ki, hogy teljesen egészséges szemvizsgálat, hogy mondjuk miért megy neki az ajtónak, vagy akár hallásvizsgálat, hogy miért nem figyel oda annyira a dolgokra, mint a többi macska. Mozgáskoordinációt is néztük azt, hogy különböző, mint azt arra székre föltettük, hogy ugrik le egy állatorvossal, hogy miért van az, hogy egyszerűen kongta fejre esik. Egy krumplis zsák szebben esik, mint az én macskám, így 9 évesen. És akkor így jutottunk arra, hogy ez csak viselkedés. Viszont ugye ez csak egy kis rész, amit lát belőle az állatorvos, itt az otthoni beszélgetés, az otthoni viselkedése az, amit lehet látni ugye folyamatos, mint hogy az autista gyerekeknél, felnőtteknél is, hogyha a megszokás megváltozik, akkor az valamilyen szinten nála ez egy akkora vihar lesz a fejben, hogy valami reakciót erre kapunk, nekem éhségsztrájkol például, ami azt jelenti, volt ilyen, hogy egy kiló táp mellett egyszerűen majd méhen halt, és kényszeretetni kellett, és csak azért, mert elvittem ivartalanítani, ki kellett vinnem őt a házból, visszavittem, és ez pont akkor a trauma volt neki, hogy megszakítottuk a megszokott életmódját, hogy itt hát igazából majdnem vissza kellett vinnem az állatorvoshoz, hogy az életét megmentsük.
1: Hogy kell viselkedni egy ilyen állat, hogy kell nevelni, hogy kell gondozni egy ilyen állatot. Mert nyilván ez nem ugyanaz, mint amikor az embernek van egy mindenféle betegségektől mentes kutyája vagy macskája. Tehát, hogy itt azért gondolom, tök másképp kell, hogy hozzájön a gazdi az állathoz.
0: Igen, én úgy vagyok vele, nem várok el senkitől semmi csodát, úgymond legyenek ott, én felmérem azt, hogy mi az, ami az ő tudásukhoz képest jó, és akkor az nekem megfelel. Én nem várom el azt, hogy legyenek ölebek, hogy felvegyem őket, nem nézem meg a nagykönyv szerinti viselkedésüket, hanem tényleg elfogadom azt, hogy milyenek ők, és hogyha ő tényleg egy szobanövény eszével rendelkezik, akkor jó lesz úgy is. Ha ő nem szereti, hogy felvegyem, akkor jó lesz úgy is. Ha ő azt igényli, levegőnek nézem, kicsit nehéz, hogy nem lehet ott bongyorgatni a kutyát, de elfogadom. Szóval igazából itt én azt gondolom, hogy úgy lehet velük együtt élni, teljesen, hogyha abszolút elfogadom, és nem erőltetek rájuk semmit. Úgy is ki fognak nyílni, amennyire az ő lelkük ezt engedi.
1: A gazdik azért nyilván másképp gondolkodnak, hogyha a családban landol egy kutya, vagy egy macska, és ha kiderül, hogy bármilyen traumatizált, ugye, vagy speciális igényű állatról van szó, mert hogy amíg ott a kutya meg a macska, addig jó, még ezt csináld meg, most ülj le, most feküdj le, most próbálunk többet kihozni, próbálnak többet kihozni belőle, hogy akkor valamit megtanítsanak neki. Az, hogy elfogadod olyannak, mint amilyen, azért ott a gazdiknak is másképp kell ám gondolkodni ebben a
0: igen,
1: körben.
0: Igen, sokat kell azért levetkőzni nekünk gazdikból, mert azért valljuk be, hogy ott van élből a média. Az iszonyat sok platform, amit kapunk, hogy hogyan kell kinézni egy tökéletes kutyának, egy tökéletes kapcsolatnak, és ugye mindenki erre hajt, és hogyha itt valami nem így működik, hát akkor aztán tényleg ott a média platform komment haragja lesz ott a gazdin, és nagyon sokszor ezért nem is nagyon tudjuk ezt így saját magunkat levetkőzni, mert annyira azt hajtjuk, hogy de jól kell kinéznie, ezt meg kell tudnia csinálni, hogy egy kicsit így nehéz a külső nyomásból, és nagyon sok küzdelem maga az emberekkel szemben szerintem az, hogy mi is akár az utcán másképpen tudjunk viselkedni a kutyánkkal.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sanni Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csányi Straka Bettét, a kutyakiképző kutyatréner ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Sziasztok. Szia, Betty.
2: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy ugye, igen, kutyakiképző és kutyatréner vagy, de elsősorban te traumatizált vagy speciális igényű kutyákkal vagy macskákkal is foglalkozom, mert említetted, hogy ilyen is van a családban. De elsősorban te kutyatréner vagy.
3: Elsősorban igen, kutyákkal foglalkozom. Ők sokkal nagyobb számban fordulnak elő, ezek a speciális igényű kutyák, mondjuk úgy, mint macskák, illetve nagyobb számban tudunk róluk. De ugye itt egy süketség, egy vakság, vagy akár egy kerekes kocsi az, amiben én tudok segíteni a gazdinak, akár egy siket kutyánál, ugye a kézjelekhez, hogy hogyan tudjuk tanítani egy vak kutyánál, ugye illatképzést használunk, és igazából itt egy kicsit a gazdit is képzem, és a kutyának is kinyitom a világot.
2: Nem sokan foglalkoznak ezzel egyébként szerintem a kutyatrénerek világában, javíts ki a tévedek, mert kutyatrénerből azért nagyon sok van. Aki igen, a speciális igényű állatokkal, kutyákkal foglalkozna, az szerintem már egy szűkebb kör.
3: Nagyon-nagyon-nagyon kevesen vagyunk sajnos. Igazából én azt gondolom, hogy egy kicsit még mindig megvan maga az emberekben az, hogy jó, hát megvakult a kutyám, akkor otthon berakom, jó lesz ő a nappali közepén, ő fekszik, és ez jó lesz neki, és még egy kicsit nekünk gazdiknak is át kell ezen lendülni, hogy nem, annak a kutyának kell ugyanúgy a gondolkodás, kell a mentális lefárasztás, ugyanúgy teljes értékű életet tud élni, és így nem kell egy tényleg egy szobanövénynek gondolnunk, hanem egy teljes értékű kutyaként, hiszen neki még mindig ott maradt az illat, a hallás, az érzékelések, ő csak a látását vesztett el, de ezen kívül teljesen kompakt, egy teljesen jó életet tud élni.
2: Kiket kell ilyenkor képezni, vagy kiknek kell az életét megváltoztatni, hogyha fogalmazhatok így, az állatoknak, vagy a gazdiknak?
3: Inkább a gazdiknak. Nagyon sokszor itt a gazdikat kell úgymond változtatni, de nézőpontra. Nagyon sokszor nagyon-nagyon szeretik, és tényleg akarnak a gazdik változni, csak még nem nagyon kapnak ilyen irányt, hogy hogyan és milyen irányba kell úgymond menniük. És akkor én ebbe szoktam is segíteni, hogy jó, akkor nézzük meg, kipróbálunk 10-15 dolgot, mi az, ami a legjobban tetszik a kutyának, mi az, ami jó a gazdinak. Igazából itt a lényeg, hogy mind a ketten sikereket érjenek el, és én azt gondolom, hogy ha van egy speciális igényű kutyánk, akkor nagyon sokszor azt látom, hogy szorosabb a kapcsolat a kutya és a gazdi között, mint mondjuk, hogyha van egy kutya és elvárjuk tőle azt, hogy jó legyen egy alapengedelmességi, aztán legyen egy felsőfokú engedelmességi, és dolgozunk, mindent kirakunk a külvilágnak, sajnos nagyon-nagyon sok ilyen van, hogy azért egy kicsit másabb, bizalmi talán ez a kapcsolat.
2: Egy drótszőrű foxit említettél pár perccel ezelőtt, hogy ezzel kezdődött az egész. Előtte te sem foglalkoztál a speciális igényű állatokkal, gondolom.
3: Nem. Én egy munkakutyás családban nőttem fel, ahol német juhászokkal foglalkoztunk, úgyhogy teljesen más volt az irány, illetve maga az életemben, amit láttam eddig. Nekem Fortisszal, a Foxival az volt a problémám, hogy olyan szinten volt viselkedési problémás, hogy semmi kontakt nem volt az emberrel, és el volt a saját világában. Őt egy menhelyről hoztuk el, Ózdon találták, nagyon picinek egy erdőben, és ilyen teljesen véletlen folytán került csak hozzám, viszont minket mindenhonnan elutasítottak, minden iskolából, ahol lehet segítséget kértem szakemberektől, mindenhol azt mondták, engedjem el, ő egy ideggyenge kutya, nem fog tudni vele mit kezdeni, és talán itt ott rontottuk el, hogy fajtához mérten akartuk nevelni, hogy láttuk, hogy ő egy drótszőrű foxi, és megpróbáltuk ennek mértékén nevelni, és ezt el kell felejteni.
2: Hogy tudtad belásni magad ebbe a bizonyos tudományba, talán fogalmazzunk így, mert hogy gondolom, hogy azért olyan nagy írott vagy nem írott hozzáférhető tudománya annak, hogy hogy kell viselkedni, hogy kell tanítani, hogy kell élni egy ilyen speciális igényű állattal, kutyával, az nem annyira hozzáférhető, nem annyira közkeletű, nincs 22 tankönyv minden nyelven belőle.
3: Hát nincs. Én itt egy kicsit inkább visszamentem annyira alapokhoz, hogy előszedtem a 50 meg 70 évvel ezelőtti kutyás könyveket, és akkor ránéztem, hogy hogyan is működnek ezek az ösztönalapú képzések, és talán inkább az, hogy én annyira vissza-vissza-vissza mentem, amennyire csak lehet, és elengedtem a modern kori kutyanevelést, és teljesen rámentem egy, hogy más nézőpontot kapjak, meg hát igazából külföldi oktatásokat szoktam nézni, vagy tanfolyamokat, külföldi írásokat, úgyhogy ebből sokkal többet tudok azért még így tanulni, hasznosítani.
2: Mit jelent az, hogy traumatizált?
3: Az én traumatizált kutyáim azok nagyon sok esetben súlyosan bántalmazott, illetve megkínzott kutyákról van szó, mindenféle végletekkel. Úgyhogy itt nem a finomkodunk és megvertük a kutyát és traumatizáltuk kutyáim vannak, hanem tényleg a súlyosan kínzott kutyákkal is dolgozok, egy akár egy felgyújtott kutyával, vagy egy egyéb testi bántalmazásokat átélt kutyával. Van egy pulimixem is, őt például 2 évig bántották, 2 évig használták úgymond boxzsáknak. Ő a saját árnyékától is rettegett, és őt például ebből kellett kihoznom. Egy eszemeszett pánikrohamos kutyát kellett helyrehoznom.
2: Hogy kell hozzáállni egy traumatizált állathoz?
3: Igazából itt megint csak azt tudom mondani, hogy nekünk kell nagyon sokat változtatni, itt megint el kell engedni a könyveket, hogy úristen, most ennek így kéne viselkedni a könyv szerint, annak úgy, ilyen nincsen. Nem nézem azt, hogy milyen fajta, hogy ez se befolyásoljon engem, itt ezt is elengedem, csak is úgymond a csupasz kutyát próbálom nézni, és azt, hogy mi az, ami kizökkentheti, illetve akár az erősségeit. Nekem azt láttam, hogy Tirának, ugye a pulimixemnek, nagyon jó a szaglása, mindig szagolgatott, jobbra-balra ment, és akkor elkezdtünk egy kis mantralingos képzést vele csinálni, és kiderült, hogy őt például ezzel teljesen ki tudtam hozni. Ő, hogyha dolgozik, neki megszűnik a külvilág, akkor nem zavarja, ha elmegy mellette egy gördeszkás, vagy mondjuk egy kutya éppen ránk akar támadni, ez nem érdekli. Viszont, hogyha nem dolgozik, akkor ugyanúgy még mindig meg tud tőle ijedni. Viszont, hogy itt vagy letiltom, úgymond az ijedésről, rászólok, hogy nem, hagyd, gyere ide, hirtelen feladatba rakom, és akkor ez megint sikerül nála, vagy pedig megpróbálunk bulit csinálni abból, amitől eddig félt. A kutyák érzésekből élnek, és én ezeket az érzéseket akarom átváltoztatni. Egy viharos időben például mi kimentünk játszani, mindig kapott meglepetést, és eláztam nagyon sokszor, meg is fáztam nagyon sokszor, viszont mi kimentünk, tomboltunk, örültünk, tapsikoltunk, tök hülyének néztek engem, énekeltünk, viszont miután jól éreztük magunkat, ezért nekik is egy buli lett. És például, ha vihar van, ő már nem fél, hanem ott táncol előttem, hogy figyike, hát jár a meglepetés, nem hallott, hogy dörög az ég? Úgyhogy így tudjuk őket kihozni.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kulturfitness, és még mindig Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia,
3: Betty.
2: Egy titulus nem tettem még hozzá, nem csak kutyakiképző és kutyatréner vagy, hanem hogy kutya kozmetikus is. Ezzel is foglalkozol, néha elviszik hozzád a kis kedvenceket, és akkor te ott mindenféle hajszárítókkal, meg ollókkal megpróbálod megalakítani a kis szőrzetüket?
3: Nem, én nem szoktam velük szobrászkodni, mondjuk így szépen. Én inkább az a kutya kozmetikus vagyok, aki, hát, hogy is mondjam, nem a szép pomponos fifiket fogok csinálni, hanem tényleg, mint egy egészségügyi nyírás. Nálam a tényleg azok vannak, hogy ne kelljen mondjuk elaltatni ezeket a kutyákat. Nagyon sokszor nem is dolgozok egyedül, hanem vagy én mondjuk egy mellhelyen, hogyha tudok, akkor besegítek, többen vagyunk, néha van, hogy le kell fogni. Az én ügyfeleim nagyon sokszor ütnek, rúgnak, harapnak, csípnek, és ugye azért ennek mértékén kell nekünk is úgy alakítanunk a kis bundáját, de mondjuk, hogyha már helyre dolgozunk be, akkor csak egy rövidet vágunk, és vagy pedig, hogyha egy olyan kutyát mentenek, akkor őt szabadítjuk meg attól a brutális szőrmennyiségtől, mondjuk, ami rajta van.
2: Speciális igényű, traumatizált, örökbefogadott, stb. Kutyákkal foglalkozó. Most 2026-ot írunk, és te benne vagy a kutyás világban. Nem csak ebben, hanem úgy unblock benne vagy a kutyás világban. Nyilván ebben is vannak divat hullámok. Pár évvel ezelőtt még a francia buldogok mentek, meg az angol buldogok mentek. Most 2026-ban, most mindenkinek huszkárja van?
3: Hát lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű, de most itt a designer kutyák vannak abszolút piedesztánra emelve, amivel én speciál egyetlen nem értek egyet. Nagyon-nagyon sok genetikailag hibás kutya van. Lehet mondani szépet, mert tényleg nagyon szépek, nagyon cukik, aranyosak, kedvesek, viszont a 10-ből 9-nek van valami problémája. Nagyon sokszor a gerincükkel, lábukkal van a legtöbb probléma. Mi is láttuk bent akár a kutyakozmetikában, akár a képzés alatt, hogy a most nagyon népszerű maltipóknak például a 10-ből 9-nek előjött valami probléma. Én azt gondolom, hogy ez olyan szinten ment túlszaporításnak most már a divat miatt, hiszen nem fajta tiszta kutya, nem lehet tenyészteni az FCI által, nem egy elismert fajta egyik sem. Ezért csak szaporítani lehet, és nagyon sok esetben a szaporítókat nem érdekli az, hogy genetikailag rendben legyenek, csinosan nézzen ki, és pont.
2: Változott egyébként az elmúlt években a gazdik hozzáállása, vagy nem tudom, a kutyáknak a helyzete, a szerepe a különböző családokban?
3: Igen, sokféleképpen változott. Én azt gondolom, hogy van egy rész, ahol sokkal inkább gyereknek tartják a kutyát, mint kutyának. Ezzel nem értek egyet, nagyon sok viselkedési probléma van, hiszen egy teljesen más fajt, egy embert akarunk emberi viselkedést ráhúzni a kutyákra, ez nagyon sok problémát szokott okozni. Abban a szempontból is nagyon sokat változtak az emberek, hogy sokkal nyitottabbak, és sokkal hamarabb befogadnak akár egy siket, vagy egy vak, vagy egy kerekes kocsis kutyát is, és sokkal nyitottabban állnak ehhez a témához, illetve büszkébben viselik talán az, hogyha van egy ilyen kutyájuk. Viszont van egy másik rész is, hogy én azt látom, hogy a média viszont nagyon nagy hatással is lett az emberekre. 5 évvel ezelőtt mondjuk nem jelentette ekkora problémát, hogy mit fognak mondani az emberek, hogyha az utcán sikít a kutyám, mint mondjuk, hogy most.
2: Lehet ilyen különbséget tenni? Nyilván ez embereken is múlik, vagy emberek gondolkodásán, hozzáállásán, hogy örökbe fogadnak kutyát, aki lehet, hogy traumatizált, vagy nem tudom, talált, vagy akármilyen kutya, vagy inkább elmennek, és akkor sok-sok 10-100 ezer forintot kifizetnek egy akármilyen kennelből, minőségi alomból származó kutyájé.
3: Én azt gondolom, hogyha valaki szeretne tényleg egy fajta tiszta kutyát, és ő neki ez a szíve vágya, akkor igenis menjen el a tenyésztőkhöz, és ott meg fogja kapni azokat a szűréseket, meg mindenféle, akár egy ilyen, mint egy pszichológiai jellemzést is arról, hogy melyik kiskutya milyen, ott segítenek, a tenyésztők nem fogják elengedni a gazdi kezét, akkor tényleg egy nagyon jó kiskutyát fog kapni, effektív nem egy zsákba macskát. Egy mellhelyen egy kicsit azért ez ilyen zsákba macskás, főleg egy kölyök kutyának, amikor hazavisszük, és úgy néz ki, mint egy csivava, is lesz belőle hirtelen egy teljesen más, mire felnő. Ez azért elő szokott fordulni. A szaporított kutyákkal van még mindig itt ugye a legtöbb gond, amikor fajta tiszta kutyát szeretne valaki, és viszont minél olcsóbban. Na, ezeknek szoktak nagy hátrányuk lenni, és nagyon sokszor ezek a kutyák is szoktak bekerülni amúgy mellhelyre. Mellhelyen én azt szoktam javasolni, vannak nagyon sok kölyök kutyák, viszont az 1-2-3 éves kutyák felé szoktam az embereket, a gazdi jelöltjeimet vinni. ott már nagyjából látjuk, hogy hogy néz ki, milyen a viselkedése, milyen jellemzői vannak, ha van betegsége, nagyon sokszor már előjött. Azért nagyon sok mindent ezekre a kutyákról látunk, kevésbé kapunk zsákba macskát, úgymond, mint egy kölyök kutyánál. Úgyhogy mind a kettő egy jó választás, a tenyésztő is, meg a máhely is.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csányi Straka Bettina, kutyakiképző kutyatréner, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csányi Straka Bettin, a kutyakiképző kutyatréner ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy ott él, köszöntelek még egyszer. Hello.
2: Sziasztok.
1: Beszéltünk róla valamikor egy jó 10 perccel, negyed órával ezelőtt, hogy idén 2026-ban, vagy hát mostanság mi a divant a kutyák terén, hogy előrefelé nézünk. Te, mint aki benne van ebben már nagyon régóta, meg tudod jósolni, hogy 2027-ben mely kutyafajták lesznek a divatosak?
2: Ezt azért így nagyon nem tudom megjósolni. Igazából szerintem alapvetően a most felleg piedesztán lévő designer kutyák, a francia bulldog, a Yorkshire terrier, ők biztos, hogy mindig is egy nagyon divat kutyának fognak számítani. Talán, hogyha egy kicsit mi emberek jobban nyitunk, akkor talán a sportkutyák felé lehet, hogy én azt látom, hogy egy kicsit elkezdünk talán nyitni.
1: De mit jelent az, hogy sportkutya? A vizsla az sportkutya? Mondjuk vadászkutya. A tacskó az is vadászkutya. Ezekre gondolsz?
2: Igen, meg a border collie is most eléggé felmenőben van, én úgy látom, hogy nagyon sokan szeretik, és akik ténylegesen belemennek sportolni, szeretnének velük mondjuk egritizni, akkor én azt látom, hogy talán sportosabbak leszünk 2027-ben, mint mondjuk 26-ban, legalábbis nagyon ebben reménykedem.
1: Beszéltünk divatokról, divathullámokról, nyilván a háziállatok területén is van, és hogyha visszagondolok az elmúlt, nem tudom, 20-30 évre, azért voltak olyan korszakok, és alig lehet most már belőlük látni, amikor a csivava volt a nagy kedvenc, vagy nem tudom, a kék nyelvű kutya, vagy a huskyk, vagy a dalmaták is, most meg alig lehet belőlük látni egyet-kettőt.
2: Igen, csivava nagyon sok van, igen. Csak én azt gondolom, hogy a csivavánál például ott rontottuk el, hogy nagyon pici, nagyon cuki és táskakutyának lett tartva, illetve divatkutyának nagyon sokszor, és valljuk be, hogy panelraptorok lettek azért. Nagyon-nagyon sok csivava, és őket nem nagyon viszik sehova, hiszen nem tudnak viselkedni, vagy pedig szégyellik a gazdik. Nagyon-nagyon sok ilyen ügyfelem van, tartok képzéseket kifejezetten a csivava fajtáról, pontosan ezért, hogy a már panel raptorokat hogyan tudjuk egy kicsit visszább fogni, illetve nagyon viccesen szokott hangzani, amikor én például el szoktam küldeni őrzővédőzni a csivavákat, mert akkora feszültség van ezekben a kutyákban, annyira keves, nem nagyon értik talán meg azt, hogy ők olyanok, mint egy munkakutya, velük nagyon sokat kell foglalkozni, és meg szoktam kérni, akkor engedjék ki azt, hogy eressze ki bizony a kutya is, a gazd is, a gőzt, menjenek el, egy nagyon-nagyon jót fognak röhögni, mert egy őrzővédő mindig jót röhög, egy kis csivaválna, hogy megy, a csivava is kiengedheti a gőzt, a gazd is egy kicsit elfeledkezik, és nagyon sokszor már ennyi is elég, hogy megváltozzon a sok minden.
1: Palota pincsit tart még valaki? Régen az nagyon nagy divat volt.
2: Igen, most is azért tartanak. Nem annyira elterjedt ez tény, de most is azért
1: 30 évvel ezelőtt
2: ügyfelei.
1: Milliót lehetett belőle látni. Kb. Annyira divatos volt, mint most a csivava. Szerintem.
2: Igen. Igen, hát én azt gondolom, mindig vannak ilyen fajták, aminek felmenő ága, lemenő ága van. Hát lehet, hogy még lesz a palota pincsi is, majd egy ilyen nagyon felmenő ág van, ezt ki tudja.
1: A kék nyelvű kutya az melyik?
2: A Chow Chow.
1: A Chow Chow. Az igen. Is divatos volt pár évvel ezelőtt.
2: Igen, igen. Szerencsére most már nem divat, azért valljuk be, az a bunda nem erre az éghajlatra van kitalálva. Illetve a husky is igen volt nagyon nagy divat, ők se erre az éghajlatra vannak kitalálva. Meg nagyon sokszor az a baj, hogy ezek a kutyák, mint mondjuk akár egy dalmata, egy husky, egy Chow Chow, ők munkakutyák, és erre azért nem voltak felkészülve nagyon sokszor a gazdik. És azt már nem nézték meg, hogy mondjuk egy husky esetében, hogy szökik, és nem azért, mert rossz körülmények között van tartva, hanem egyszerűen már mennie kell. És hogyha nincsen szökésbiztos kerítés, hát akkor ott ő meg fog próbálni szökni. A menhelynek 95%-a szökős huskyval van tele. Egy dalmatánál például, dalmatáról kevesen tudják azt, hogy tűzoltó kutya volt, az volt effektív a munkája, hogy vinyogjon a tűzoltó autó mellett. Ennek mértéken egy ugatós fajta is. És például sokan erre sem voltak felkészülve, még mondjuk régen.
1: Meg hát ők azért méretben is kicsit nagyobbak, mint egy francia bulldog, vagy egy border collie. És akkor most, hogyha már a méretbe jött, dándogot tart még valaki?
2: Igen, azért tartanak még dacskutyákat az emberek, csak ritkább. Igen, nagyon sokszor azért az emberek már átmentek kislakásba, és ennek mértékén a kutya is kisebb lett, meg én szerintem kevesebb idejük van az embereknek ahhoz, hogy nagy kutyát tartsanak, kevesebb idejük van talán elmenni, kirándulni, hosszú hétvégét tartani. Nagyon gyors életet élünk ahhoz, hogy legyen egy olyan nagy kutya, akivel ki kell menni a kertbe.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Arról még nem beszéltünk, hogy te nem csak speciális igényű, illetve traumatizált kutyákkal foglalkozol, hanem, hogy van neked egy ilyen online iskolád is.
2: Igen, igen, a Kékmancs Akadémia, ahol úgyszint speciális igényű kutyákkal foglalkozunk. Azért online az iskola, nem pedig egy helyhez kötött, mert az én ügyfeleim, a traumatizált ügyfeleim is, akikkel foglalkozok, ott nem lehet ott harmadik személy, mert megváltoztatom teljesen azt a viselkedést, amit javítani szeretnénk. Ezért videóelemzéssel dolgozunk, vagy pedig fajtákra vagyok specializálva, és akkor külön fajtákról szoktam még tartani előadást, akár a Csivava, amiről beszélgettünk, a Foxik, a Yorkshire terrierekről, nagyon sok ilyen kis testű fajtáról szoktam tartani inkább az előadásaimat, hogy egy kicsit a gazdiknak segítsek, hogy hogyan is tudjuk fajtához méltóan tartani őket, akár mondjuk egy lakásban, vagy pedig külön a speciális igényű kutyáknak az életútját, hogy tudjuk segíteni, trénereknek is szoktam tartani így előadásokat.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére. Olyan nagy fába vágod a fejszédet, hogy sorozat lesz belőle? Most jön nem sokára az első rész, igen, és aztán utána ilyen kis zsebkönyvek lesznek?
2: Igen, az első könyv az egy ilyen nagyon ilyen kis mini segítő könyv a gazdiknak, az a címe, hogy a gazdik is elfáradhatnak. Igazából itt magáról a gazdik kiégéséről van szó, mert én azt gondolom, hogy a kutyázásban pontosan ugyanúgy ki lehet égni, mint akár egy munkában, vagy egy olyan szakmában, és ugyanígy ez a kutyatartásra is igaz, viszont ez még annyira egy tabu téma, hogy erről nem nagyon mernek az emberek beszélni, és akkor egy ilyen kis könyvet hoztam létre, ahol igazából csak arról beszélek, hogy hogyan is van, egy-két megoldást is adok, és hogy nem vagyunk egyedül ezzel, és ezt szeretném majd a jövőben még mélyebben, még részletesebben, még jobban boncolgatni majd egy sorozatban, de itt igazából még csak úgy a lelküknek szeretnék segíteni, a gazdiknak, illetve egy kicsit talán biztosítani őket, hogy nincsenek egyedül, mert igenis nagyon sokan vagyunk így ezzel, és nagyon sokan tudunk egymás mellett állni, ha merünk erről beszélni.
1: Betty, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Én köszönöm.
1: Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítjuk a szerda hajnalt, szeptember 30-a van. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, üdv a fedélzeten. Jön mindjárt a No Sugar csapatod, előbb Rudán Zsót hozom neked. Ez már is a Farkas. Tarts velem a következő órákban is.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.